Kellemes hajnalt kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night a mikrofonnál 2 óra után is, Bárány Anna. Ezt az órát egy olyan összeállítással nyitom, ahol gitárjátékot is hallgathatunk, Pálinkás Gergely hozza el Nice című felvételét. Nora Jones klasszikusával kezdünk, az előadó Mihály Réka, Don't Know Why. Tartsanak velünk a továbbiakban is, itt a Jazzin.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ebben az összeállításunkban hamarosan meghallgathatjuk a Hunky Crew-t, az Electro DJ, DJ Ordiman és a Vintage stílusban doboló dobos Tamási László formációjáról van szó. Back to the Old School, ez várakozik tőlük. Németh Gábor, dobos zeneszerző, 1976-ban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola jazz tanszakán szerzett diplomát, játszott többek között a Beatrice-ben, a Bikiniben és a P-Mobilban is, beceneve pedig az Őrnagyúr, amit precíz munkájáért kapott. A Németh Gábor projekttől most a Human Machine című muzsikát hallhatják, már is indítom, itt a Jazzin.

Nagyon kellemes rádióhallgatást kívánok Önöknek, ez a Jazzy éjszakai műsora, a Jazzy Night. Nálunk Hold folyó, eredeti címén Moon River, Harry Mancini 1961-es melódiáját Andy Williams vitte sikerre, nálunk a csodálatos Szulák Andrea énekli, a dal egyébként megtalálható Andy Cinema című lemezén is. A Megasztár győztes Király Viktor előadásában az egyik legnépszerűbb slágere forog majd a szóló, és Balogh Tomival kezdünk. 2021-es Nézzük az Eget című lemeze forog, erről indul már is, Radics Gigivel készült duettje. És ezzel a válogatással én Bárány Anna most búcsúzom, köszönöm figyelmüket, este 10-től újra várom Önöket, itt a Jazzy Night-ban. Jó ét!

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Napos idő lesz, csak néhol lehet eső. Nyilvánossá tették a kegyelmi ügy dokumentumait. Számos új darabbal készül a Debreceni Csokonai Színház az új évadra. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját, ezek az igazságügyi minisztériumban őrzött iratok. Magyar Péter az ügyben rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, ahol hangsúlyozta. A dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. A kormány célja, hogy felélessze és kibővítse a visegrádi négyek együttműködését. Ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése, jelentette ki a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Péter kétnapos lengyelországi látogatására egy nagyobb kormányzati delegáció is elkísérte. A kormányfő mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyal majd. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Kálmán András pénzügyminiszter azt mondta, a hétvégére derül ki, milyen érdemi előrelépések lesznek a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Erről Varga Mihály elnök beszélt egy szakmai konferencián. A jegybank elnök szerint a bevezetés Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Az egyik legfontosabb, hogy alacsony legyen az infláció, illetve az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalai utcai épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás, a cél pedig jobbá tenni az oktatást, és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Bejelentette a következő évad újdonságait a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója. Vadász Dániel elmondta, hogy 17 új bemutatóval, 15 műsoron maradó előadással, 7 tantermi előadással és a Magda Fesztel várják a színház szerető közönséget. Az első bemutató ifja Vigyánszky Attila rendezése az Ízik a Galagonya című ifjúsági komédia lesz. Verdi grandiózus operája az Ajda a Nagy Erdő szabadtéri színpadán látható majd. A Csókos asszonyt, a Vígözvegyet és a West Side Story-t is műsorra tűzik. Túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a szél megerősödhet. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Na, neki ész jól dobol a srác. Ki ez a csákó? Nem tudom, nem van visel. De egyedül csinálja? Nem tudom. Jön még valaki? Na, ó, basszus gitár.
2: Bőgő ezt
1: bőgő, ja, hogy mindegy. Na, hadd szóljon.
2: Na, megjött a kicsó.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Napos idő lesz, csak néhol lehet eső. Nyilvánossá tették a kegyelmi ügy dokumentumait. Számos új darabbal készül a Debreceni Csokonai Színház az új évadra. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját, ezek az igazságügyi minisztériumban őrzött iratok. Magyar Péter az ügyben rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, ahol hangsúlyozta. A dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. A kormány célja, hogy felélessze és kibővítse a visegrádi négyek együttműködését, ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése, jelentette ki a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Péter kétnapos lengyelországi látogatására egy nagyobb kormányzati delegáció is elkísérte. A kormányfő mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyal majd. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Kármán András pénzügyminiszter azt mondta, a hétvégére derül ki, milyen érdemi előrelépések lesznek a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Erről Varga Mihály elnök beszélt egy szakmai konferencián. A jegybank elnök szerint a bevezetés Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Az egyik legfontosabb, hogy alacsony legyen az infláció, illetve az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalai utcai épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás, a cél pedig jobbá tenni az oktatást, és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Bejelentette a következő évad újdonságait a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója. Vadász Dániel elmondta, hogy 17 új bemutatóval, 15 műsoron maradó előadással, 7 tantermi előadással és a Magda Fesztel várják a színház szerető közönséget. Az első bemutató ifjabb Vigyánszki Attila rendezése az Ízik a Galagonya című ifjúsági komédia lesz. Verdi grandiózus operája az Aida a Nagyerdő szabadtéri színpadán látható majd. A Csókos asszonyt a Víg özvegyet és a West Side Story-t is műsorra tűzik. Túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a szél megerősödhet. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Napos idő lesz, csak néhol lehet eső. Nyilvánossá tették a kegyelmi ügy dokumentumait. Számos új darabbal készül a Debreceni Csokonai Színház az új évadra. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját, ezek az igazságügyi minisztériumban őrzött iratok. Magyar Péter az ügyben rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, ahol hangsúlyozta. A dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. A kormány célja, hogy felélessze és kibővítse a visegrádi négyek együttműködését, ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése, jelentette ki a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Péter kétnapos lengyelországi látogatására egy nagyobb kormányzati delegáció is elkísérte. A kormányfő mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyal majd. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Kálmán András pénzügyminiszter azt mondta, a hétvégére derül ki, milyen érdemi előrelépések lesznek a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Erről Varga Mihály elnök beszélt egy szakmai konferencián. A jegybank elnök szerint a bevezetés Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Az egyik legfontosabb, hogy alacsony legyen az infláció, illetve az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalai utcai épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás. A cél pedig jobbá tenni az oktatást, és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Bejelentette a következő évad újdonságait a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója. Vadász Dániel elmondta, hogy 17 új bemutatóval, 15 műsoron maradó előadással, 7 tantermi előadással és a Magda Fesztel várják a színház szerető közönséget. Az első bemutató ifja Vigyánszki Attila rendezése az Ízik a Galagonya című ifjúsági komédia lesz. Verdi grandiózus operája az Aida a Nagyerdő szabadtéri színpadán látható majd. A Csókos asszonyt a Víg özvegyet és a West Side Story-t is műsorra tűzik. Túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a szél megerősödhet. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Ez az Intermezzo. Szeretettel köszöntöm vendégeimet, a stúdióban Savanyú Gergely színművész, a SZIDOSZ elnöke, és Peller Károly színművész rendező, a SZIDOSZ országos elnökségének tagja, a június 3-i gála a rendezője, és még annyi pozíciót sorolhatnék. Ki is telne vele a blog, szervusztok, örülök, hogy eljöttetek.
1: Szia!
2: Szia, szia!
1: Üdvözöljük a hallgatókat!
0: Újra készültök, immár 9. alkalommal a Színházi Dolgozók Szakszervezetének nagyszabású jótékonysági gálájára. Ez június 3-án lesz majd a Vígszínházban. Ugye ez már a 9. alkalom. Annak idején, hát 9-10 évvel ezelőtt, 9 mondjuk, mi hívta életre?
2: Pécsi Ildikó hívta életre ezt a gálát, mégpedig azért, mert érezte, hogy szükség van egy olyan összefogásra, ami egyrészt a színházi háttérdolgozóknak nyújthat segítséget, másrészt azoknak a színész kollégáknak, akik éppen munkanélkül vannak. Ugye a Segítsünk Alapítvány, ez a szakszervezet alapítványa, ezt is Pécsi Ildikó alapította, és ő mondta azt, hogy szükség van egy olyan védőhálóra, amit a rendszer, a színházi rendszer, egyáltalán a fizetések és egyéb nyalánkságuk nem tudnak megadni. És hát elég szomorú egyébként, hogy ilyen gálákat kell szerveznünk ahhoz, hogy biztonságot tudjunk adni a kollégáknak, de ez a gála kifejezetten a színházi háttérdolgozók megsegítésére van, és hát nagy örömünkre szolgál, hogy azok, akiket idén felkértünk, egy nagyon komoly szakmai összefogás keretében szinte mindenki, szinte azonnal igent mondott. Aki nemet mondott, az nem azért mondott nemet, mert
0: Hát ugye a szakszervezet az egész évben várja a hozzájuk fordulókat, de a gála az most lesz.
1: Igen.
0: Egy évben egyszer történik, meg egy kicsit beszéljünk akkor erről. Te vagy a rendezője, Karesz, hogyan állítottad össze a programot?
1: Igazából most már ez a második év, hogy én csinálom a gálát. Arra gondoltam, mert eddig is volt egyfajta hagyománya, hogy meg voltak hívva nagyszerű színészek, akik a repertoárukból valamit elővettek. Én meg arra gondoltam, hogy legyen, már tavaly is ennek a koncepció mentén állítottam össze a műsort, hogy ez az este különleges legyen, hogy itt a néző, azon kívül, hogy olyan sztár színészeket, olyan ismert művészeket lát egyszerre, akiket így nem szokott egy színházba látni, de hogy még valami olyan produkció is legyen, amit még soha nem látott. És ez tavaly nagyon bejött, hogy olyan dolgok voltak, olyan együttállások, olyan színészeket raktam össze, akik nem szoktak együtt játszani, illetve ilyen családi, tehát hogy anya és lánya, vagy apa és lánya összeállások, tehát hogy nagyon különleges produkciók lesznek ebben az évben is.
0: Hát a tavalyi az zseniális volt. Gratulálok hozzá így utólag.
1: Köszi.
0: Bár lehet, hogy akkor is beszéltünk.
1: Igen.
0: Az idei év mi lesz a különlegesség, vagy azt nem mondhatod el, ugye minden elemét azért mégsem lehet, mert meglepetés is legyen.
1: De hát lesz például, ugye tavaly nagy sikere volt a Pál utcai fiúknak, ahogy az ország több Pál utcai fiúja, egész pontosan 60-an álltak az első fináléban a színpadon. Most egy hatalmas nagy musical finálé lesz, ezt nem tudom, lelőjem-e, nem, de All Star, tehát hogy csak sztárok, akik soha nem játszották ezt így együtt, fogják énekelni. Lesz ezen kívül báb musicalünk, ismételten lesznek ezek a családi fölállások, például Papa Dimitri Atina három lányával fog énekelni, akkor Janza Kata a lányával fog énekelni, lesz házaspáros is, például Murányi Tünde és Kálid Artúr 30 éve nem álltak a Vígszínház színpadán, és erre az estére eljönnek, és énekelnek egy duettet.
2: Tesók is lesznek.
1: Ágoston Peti, Ágoston Katival, sőt Ágoston Péter a jövendőbeli feleségét, Széles Flórát is elhozza. Szóval tényleg sok-sok különlegesség lesz.
0: A gála címe az, hogy Együtt a színpadért. Tavaly a háttérdolgozók is felléptek, megmutatták magukat. Idén mennyire gondolkodtatok ebben a koncepcióban?
1: Ez mindenképp, tehát hogy a néző ugye a színészt látja a színpadon. Természetesen, hál' Istennek, amikor már valakit látunk a műszakból, akkor ez egy hiba szokott lenni általában, de szerettük volna, hogy a nézők megismerjék azt, hogy kik azok a láthatatlan szereplői egy színházi előadásnak, akik nélkül nem jönne ez létre. Tavaly ugye megmutattuk őket, szegények, nagyon nehéz volt egyébként rábírni őket, hogy jöjjenek be a színpadra, de szerettem volna, hogy lássanak élőbe egy fodrászt, vagy egy ügyelőt, vagy nem tudom én, és tavaly nagyszerű ilyen monológok voltak a szakmáról, vicces monológok, amiket színészek mondtak el, miközben velük éppen az aktuális háttér dolgozó csinált valamit.
2: Ez annyira jól sikerült egyébként, hogy Horváth Dávid ügyelő, aki színpadra lépett, mint ügyelő, ő idén szerepeket kapott a Soproni Petőfi Színházban. Tehát egyfajta ilyen tehetségkutató showvá alakult ez a tavalyi gála.
0: Ki tudja, hogy mi történik még az idei után?
1: Idén most azt találtam ki, hogy meghívtunk néhány olyan színházigazgatót az országból, akik egyébként előadó művészek is, és nekik majd föl kell olvasniuk álláshirdetéseket, ahol háttérdolgozókat keresünk. Természetesen nem a valóságot fogjuk felolvasni, hanem hogy például egy öltöztető nem csak azt csinálja, hogy bemegy, előkészíti a ruhákat, kivasalja, hanem ugye egy öltöztetőnek pszichológusnak is kell lenni, a színész minden bújáról, bajáról tudnia kell, beszélgetőtársnak kell lenni, hogyha éppen rossz napja van a színésznek. Szóval, hogy minden, ami ezzel emögött van még, hogy mennyi mindennek kell megfelelni egy színházi háttérdolgozónak is, azon kívül, hogy a munkáját elvégzi.
0: Rátérünk még a részletekre, illetve az alapítvány munkájára is. Folytatjuk a beszélgetés, vendégem Peller Károly színművész rendező, a gála rendezője, a SZIDOSZ, ezt el akarom felejteni, látod, a SZIDOSZ országos elnökségének tagja, és Savanyú Gergely színművész, a SZIDOSZ elnöke itt az Intermezzóban. Jesse.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Savanyú Gergely színművész, a SZIDOSZ elnöke, a SZIDOSZ ugye a Színházi Dolgozók Szakszervezetét jelenti, és Peller Károly, a SZIDOSZ országos elnökségének tagja, a jótékonysági gála rendezője. Együtt a színpadért, ugye ez a mottója a június 3-i nagy eseménynek, de közben a SZIDOSZ az egész évben a színházi dolgozók rendelkezésére áll. Na de milyen problémákkal lehet hozzátok fordulni?
1: Hát, hogyha most ezt akartam mondani, hogy az éjszaka is hárba nyúlnánk bele szerintem. Szóval, hogy nagyon sok mindennel lehet hozzánk fordulni. Ugye a szakszervezet az elsősorban jogi és szociális ügyekkel foglalkozik, és van nekünk egy testvérszervezetünk, a MASZK Országos Színész Egyesület. Ők foglalkoznak elsősorban szakmai kérdésekkel, meg az oktatás kérdéseivel. És ezt azért mondtam el, mert egyébként egy fúzióra készülünk a MASZK Országos Színész Egyesülettel. Most minden változik, mi is változni szeretnénk, és szükségét látjuk belőle egy kamara létrehozásának, ami megtartaná a szakszervezeti jogosítványokat is. Szóval azzal foglalkozunk, amivel klasszikusan foglalkozik egy szakszervezet, rendkívül sok jogi ügyünk van, tehát védjük a kollégákat, illetve borzasztó sok segélyt kell kiosztanunk, ami újra mondom, nem azt mutatja, hogy ebben a szakmában minden a legnagyobb rendben lenne, mert nincs is így. És hát természetesen ezen kívül különböző koncepciókat próbál kidolgozni a szakszervezet azért, hogy a színházi háttérszakmákban, valamint a művészek körében megfelelőek legyenek a munkakörülmények. És nagyon fontos, hogy a munkakörülmények alatt nem csak a fizikai munkakörülményeket értjük, tehát hogy néz ki egy színház, vagy milyen balesetveszélyes helyzetek vannak, hanem egyre jobban el kell kezdenünk foglalkozni a mentális munkakörülmények is, hiszen ebből van a legtöbb ügyünk jelenleg.
0: És ez hogyan jut el hozzátok?
1: Egyrészt a színházak egy jelentős, inkább kisebb részében, az lenne jó, ha jelentős lenne, szóval egy kisebb részében már vannak etikai kódexek. És hogyha ezt megsérti valaki, akkor van egy névtelen lehetőség arra, hogy hozzánk forduljon akár az, aki a sértetje, akár olyan, aki látta, vagy hallotta, vagy érzékeli, tudomása van róla, igen, hogy itt ilyesmi történt, és hogyha hozzánk fordulnak, akkor mi megpróbáljuk kivizsgálni, de ehhez nyilván kell az adott ember is, akit ilyen sérelemért, senki nevében nem tárgyalunk úgy, hogy ő ne tudjon róla, hiszen van egy új szlogenje a szakszervezetnek, ami szerintem nagyon jól leírja a szakszervezetiséget, és nem csak a színházi dolgozók szakszervezetét, hogy a szakszervezet te vagy. Tehát nem egy valami hivatal, vagy valami, a szakszervezet az egyesület különös formája, az egyesület pedig azt jelent, hogy a tagjai működtetik. Rendben van, hogy van egy elnöksége, meg egy elnöke, most mi itt a Karesszal szépeket beszélünk, de ez a mi dolgunk, hogy képviseljük a szakszervezetet. De ahhoz, hogy működni tudjon, ahhoz kellenek a tagok is. És kell az, hogyha egy tagot sérelem ér, akkor ő maga mondja azt, hogy ő ebbe beleáll, és mi segítséget tudunk neki nyújtani. Ügyvédet tudunk adni, segélyt tudunk adni, tanácsot tudunk adni, meg tudjuk nézni az adott ember szerződését, ha például valaki elmegy filmezni, és alá akarnak iratni vele egy olyan szerződést, ami hát finoman szólva se felel meg a...
2: Mondjuk a színházakban is elő szokott fordulni.
1: Hát, dehogy. szóval ezekkel foglalkozunk. Egy klasszikus szakszervezeti vonalat visz a Színházi Dolgozók Szakszervezete, amely mondom, most szeretne megújulni.
0: A munkakörülményeket tekintve jellemzően milyen hiányosságok vannak?
1: Na, melyikünk válaszol?
2: Tessék,
1: elnök úr. Nagyon. Szóval egyrészt vannak olyan jogszabályok, amik azt szabályozzák, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie egy színház épületnek, egy színpadnak, egy nézőtérnek. Ez egy nagyon elavult szabályozás, és a színház épületeink is nagyon elavultak, de ez a két elavult dolog valahol nem találkozik, tehát nem felel meg az elavult szabályozásnak az elavult színház épület sem. Ezt át kell gondolnunk. Tehát egyrészt a műszaki dolgozók rendkívüli kizsákmányolása az, amivel találkozunk. Ez azt jelenti, gondoljon bele a hallgató, hogy mondjuk ahhoz, hogy ő megnézhessen egy előadást, este 7-kor beül, ahhoz nem az kell, hogy a színész fölmenjen a színpadra, az is kell, de az kell, hogy a műszaki dolgozó az mondjuk reggel 10-kor bemenjen, fölépítse a díszletet, ott legyen előadás alatt is, hiszen az a díszlet az mozog, majd előadás után lebontsa. Ez hány munkaóra? És ez minden nap megtörténik, és nincsenek műszaki dolgozók. Egyre kevesebb van lepkehálóval,

0: szerencsére. Ráadásul nem csak erő van benne, hanem tudás is. Tehát utána néznek, tanulnak hozzá, és ez elképesztő fontos.
1: Nem szólalok meg.
2: Figyelj, itt várjuk ketten, lélegzet visszafolytva.
1: Most volt egy nagyon komoly kiállása az 1989 után született kollégáknak, akik nem nagyon voltak jelen a szakszervezetben, és engem is meglepett az, hogy ők maguk írták le a nyílt levelükben, hogy ők azt kérik az új, hát most jelenleg új kormányzattól, de a mindenkori kormányzattól, hogy vegyek komoly tárgyaló partnernek a SZIDOSZ-t, a szakszervezetet. Tehát ők tudják, hogy ez egy olyan út, amit meg kell erősíteni. Épp ezért gondoltunk mi arra a MASZK Országos Színész Egyesület vezetőségével, hogy így közösen, összefogva ők, mint a szakmai dolgok, mi, mint a jogi dolgok képviselői, talán egy kamara az, ami felé el tudunk mozdulni. A kamaráknak ugye, miután köztestületek, kicsit jogászkodjunk, akkor így nagyon pici hatósági jogosítványai is vannak. Tehát például meg tudnánk határozni azt, hogy ki a fene az a színész. Mert hogyha valaki az utcáról beesik egy castingra, berakják egy fél reality showba, azt fogom látni a különböző bulvár újságokban, meg műsorokban, hogy azonnal kírják alá azt, hogy színész, ami hát most a saját nevemben beszélek, rám nézve sértő.
0: Igen.
2: Eszembe jutott, hogy ha a színházi háttérdolgozók valamilyen oknál fogva nehéz helyzetbe kerülnek, legyen az bármilyen fizikai, anyagi, lelki, akkor tudják azt, hogy hová kell fordulni?
0: Amelyik színházban van alapszervezetünk, ott biztos. Tehát, hogy ott tudják, hogy ott az alapszervezeti vezetőhöz. Van, akik abszolút a központot keresi meg, de akkor vissza szoktuk irányítani, mert nyilván helyben tudnak egy csomó mindent megoldani. Szerintem egyébként a szakmában ezt tudják, hogy hozzánk lehet fordulni. Sajnos sokszor akkor szoktak hozzánk fordulni, amikor baj van. És ezt szeretnénk nagyon kihangsúlyozni, hogy nem azért vagyunk, megtörténik a baj, és utána belép valaki a szakszervezetbe. Legyen mindenki szakszervezet tag, és akkor tudunk egymáson segíteni. Ez a legfontosabb.
1: Hát most hoztunk egyébként egy olyan határozatot, a legnagyobb szervünk a
0: kongresszus,
1: hogy nem kaphat segélyt például az, aki legalább 3 hónapja nem tagja a szakszervezetnek. Ezt szeretnénk kivédeni, hiszen a szakszervezet több, mint egy segélyosztó, vagy egy jogi védőháló, a szakszervezet egy közösség, és aki valamit beletett ebbe a közösségbe, azt tartsa a markát. És én azt veszem észre, hogy a fiatalok ezt már tudják.
0: Igen, uh-huh. igen, abszolút.
2: Máshogy szocializálódtak már.
0: Igen.
2: Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést a SZIDOSZ két tagjával. Ezt sem gondoltam még, Karesz, hogy egyszer majd így mutatlak be téged. Peller Károly színművész, rendező, és a Manyó Gergely színművész, a SZIDOSZ elnöke.
3: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Peller Károly színművész, rendező, a június 3-i jótékonysági gála rendezője, és Savanyú Gergely színművész, a SZIDOSZ elnöke, bocsánat, Karesz is a SZIDOSZ országos elnökségének a tagja, szóval mindenki ezen SZIDOSZosok, ugye?
1: Igen.
0: A SZIDOSZ pedig a színházi dolgozók szakszervezetét jelenti, a gála pedig, amiről beszéltünk, június 3-án lesz a Víg Színházban. Én jól emlékszem, ugye, hogy tavaly volt először a Víg Színházban ez a gála.
1: Rudolf Péter igazgató úrnak köszönhetően, és elképesztő felajánlást tett a SZIDOSZ-nak, már tavaly is és idén is, hogy a gála teljes bevételét a Segítsünk Alapítványra-nak utalja át, ami azért nagyobb, mert semmilyen bérleti díjat nem kell fizetnünk.
2: Hát kell, de csak egy nagyon jelképeset, hogy is egy fantasztikus dolog.
1: Igen, fantasztikus, hogy a Péter ennyire az ügy mellé állt. Tavaly egyébként azt elmondhatom, hogy 6,5 millió forint volt az összeg, ami a Segítsünk Alapítvány számlájára került, és hát nyilván sok mindenkinek nagyon sok ez a pénz. Azt is el kell mondanunk, hogy ez körülbelül 3 havi segélyeknek felelt meg, ugye? Jól mondom, Gergő?
2: Igen, tehát ez 3 hónap alatt elfogyott ez a pénz. Úgy, hogy a Segítsünk Alapítvány kifejezetten háttérdolgozókat segít. Tehát, hogyha ehhez még hozzávesszük azt, hogy hány művész, hány nyugdíjas kollega kért segéd, akkor el lehet képzelni, hogy hát mennyire nagy a baj.
0: És van, hogy nemet kell mondanatok?
2: Nagyon sokszor. Tehát segélyt a jelenlegi jogszabályok alapján nem lehet élethelyzetre adni. Csak speciális élethelyzetre, tehát hogyha valami hirtelen fellép. Most az állami nyugdíjrendszert nem mi tudjuk megoldani. Tehát sajnos nem jogalap a segélyre az, hogy kevés a nyugdíj. És nagyon sok ilyennel találkozunk.
0: És hogy történik egyébként maga a döntés? Tehát valaki hozzátok fordul, akkor mi történik utána?
2: Egyrészt a Karesz már beszélt az alapszervezetekről, tehát először megfuttatjuk ezt a dolgot, vagy hát ahova érkezik az alapszervezet vezetősége, hiszen nyilván ők ismerik az adott kollégát, mi a Vörösvári út 101-ben nem biztos, hogy tudjuk, hogy Békés Csabán kiről van szó, és hogyha az alapszervezeten ez átment, nyilván ők nem hoznak döntést, ők csak azt tudják mérlegelni, hogy rászorul-e vagy sem, akkor ez bekerül hozzánk, mi pedig továbbítjuk a Segítsünk Alapítvány kuratóriumának, és egy 3 fős kuratórium hoz erről döntést. Ennek a kuratóriumnak egyébként az elnöke Hegedűs D. Géza, és a kuratórium tagjai Igó Éva és Császár Angela. Tehát ők azok, akik döntenek, a háttérdolgozókról, a művészeket más forrásból segélyezzük, de ott is egy kuratórium dönt erről, és de az útvonal ugyanez körülbelül egyébként.
0: Mm. Ugye ez a mostani nagy színházi gála szintén jótékonysági célt szolgál majd, csak úgy, mint tavaly, meg az elmúlt években. Mi a központi tematikája az idei eseménynek? Mennyiben más, mint a tavalyi?
2: Azt kérte akkor ezt, hogy kevesebbet beszéljek az elején.
1: Igen, például. A szereplőkben próbáltunk változást, tehát hogy másokat kértem föl. Nyilván van egy-két ember, aki ismétlődő arc lesz, de azért vannak új szereplők, és hát nagyon nagy megtiszteltetés, hogy nyilván minden kollégám csodálatos, de hát szerintem a kollégák között sem lesz ebben vita, hogy azért a nagy, és most nagyon nagy idézőjelet mutatok, ezt a rádióhallgatók nem lehet, nagy bölényeket szeretném elmondani, hát hogy Molnár Piroska, Császár Angela, Pregicer Fruzsina, Nagy Mari, Lukács Sándor, Gáspár Tibor, tehát hogy ők is ott lesznek velünk, és egyébként egy részüknek lesz egy kis vicces feladata, szóval nagyon szuper lesz, talán ennyiben más műsorszámok, tehát hogy...
0: Jó, hát a humor az tavaly sem hiányzott.
1: Nem, és az idén sem fog.
2: És még egy dolog nem hiányzott tavaly se, és idén még inkább jelen lesz, azt muszáj megemlítenem, hogy a gála fővédnöke, Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere, neki is köszönjük ezúton is például azt, hogy támogatta a Víg Színházat abban, hogy ilyen kedvező körülmények között tudjuk ezt a gálát megrendezni. Tavaly a kormányzat is jelen volt, idén csak azért nincs, mert amikor mi ezt a gálát szerveztük, akkor még mi nem tudtuk, hogy ki a kormányzat, hiszen ez már jócskán elindult ennek a szervezése a választások előtt, de biztos vagyok benne, hogyha már feláll az új kormányzat, akkor ők is jönni fognak.
0: Most, hogy említetted Karácsony Gergelyt, jól emlékszem, ugye, hogy tavaly, hát ott volt Karácsony Gergely, csak éppen nem az a Karácsony Gergely, akire gondolunk.
1: A színművész kollégánk Karácsony Gergely, ebből is csináltunk is egy kis viccet ott az elején.
0: Egy kis geget, igen.
2: De jó, most ott, ott lesz a főpolgármester, legalábbis ez az ígéret, úgyhogy most nem színész Karácsony Gergely lesz. Hát mondjuk a politikus meg a színész az valahol rokon szakma. Úgyhogy
0: most, hogy mondod, vannak közös kapcsolódási pontok. Tehát egy jó hangulatú eseményre lehet készülni, amelyik abszolút jó célt szolgál, hiszen a színházi háttérdolgozók megsegítését.
1: Mindenképp, nyilván ez az én lényemből is fakad, hogy én szeretem a humort. Persze lesznek megható pillanatok, ugyanúgy ezt szeretném ezen túl mindig beépíteni a gálába, hogy tavaly is volt, hogy megemlékezünk azokról a kollégákról, akik abban a két gála közötti egy évben itt hagytak minket, ez idén is így lesz, hogy őket mindenképp megemlítjük. És a kedves nézőknek, akik hallgatnak minket, pedig azt szeretem mondani, hogy nyilván egy csomó jó ügyet lehet támogatni, és kell is szerintem, aki megteheti, mindenképp támogasson. Ez az este annyiban lesz különleges, hogy itt nem egy bankszámlaszámlára kell egy összeget elutalni, hanem egyszerűen kell venni egy színházjegyet, és ezért ezért az összegért kap egy olyan műsort, olyan csodálatos művészek előadásában, ami sehol máshol az országban, semmikor máskor nem történik, és nem történhet meg. Tehát amellett, hogy segít, még kap egy jó estét is.
2: És egy nagyon fontos szereplőt kihagytunk. Tehát itt már beszéltünk a fővédnökről, a rendezőről, a bölényekről, a családokról, de ennek lesz ennek a gálának egy háziasszonya is.
1: Igen.
2: Peller Anna, és itt meg kell említenem, hogy nincs családi kötődés, tehát mi nagyon odafigyelünk arra, hogy ilyen családi összefonódások a gála szervezői és fellépői között viszont ne történjenek meg.
0: Ezt árulod el, akkor ezt hányszor kell elmondanod?
1: Kb. Minden héten kétszer-háromszor.
0: Úgyhogy ez volt a plusz egy.
2: Ez az,
0: nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy eljöttetek, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük a meghívást.
0: Szolgáltok.
2: Köszönjük szépen, és nagyon szívesen jövünk máskor is, mert jó beszélgetni.
1: Így van.
0: És ez kölcsönös. Köszönöm szépen. A két SZIDOSZ elnökségi tag volt a vendégem, Savanyú Gergely és Peller Károly. Gergő a SZIDOSZ elnöke, Karesz pedig a SZIDOSZ országos elnökségének tagja. Jól mondtam?
2: Jó. Okay. Megtanulod jövőre.
0: Köszönöm.
3: Jazzy.
0: Együtt vagyunk.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin.
1: Foglaljanak helyet, a szíves invitálás azt jelenti, hogy üljenek le, illetve mindenféleképpen gondoljanak arra, amire leülhetünk, tehát a szék lesz a főszerepben. Pedig képzőművészetről beszélgetünk, és a Dávid Galériában látható Szóló című kiállítást ajánljuk szíves figyelmükbe. Terdik Szilvia festőművészhez kötődik a kiállítás, de nem csak fest, néha szobrok, néha installációk is láthatók a Falk Miksa utcában, mert hogy ő Terdik Szilvia évekkel ezelőtt kiválasztotta múzsájának a széket. Központi szerep, de ne pusztán tárgy, úgyhogy egy nagyon frappáns kérdést intéztem a Reggeli Express vendégéhez, Terdik Szilviához. Nagyon frappáns leszek. Szilvia, ez milyen szék, amin most ül? Az jó vagy rossz?
2: Ez egy nagyon jó szék, tehát ennek imádom a színét, és egyébként ez egy nagyon jó kérdés, mert hogy ki milyen széket választ magának, már ez is egy érdekes dolog.
1: Mi választjuk a széket?
2: Sokszor igen, de az én esetemben, meg kell, hogy mondjam őszintén, a szék választott engem. Volt egy ilyen nagyon kemény mélypont az életemben. Munka nem volt, pénz nem volt, párkapcsolati szakítás volt, tehát hogy minden úgy rám zuhant, és utána, amikor elkezdtem ebből nagyjából úgy kimászni, hogy egy-két évvel később, akkor teljesen ösztönösen spontán vettem néhány vásznat, és elkezdtem ilyen széttört, pusztuló székeket festeni. De nagyon az akkori lelki világom volt benne ezekbe a képekbe, és ebből csináltam egy olyan 5-6 festményt. És körülbelül egy ilyen 10 évvel ezelőtt valahogy a kezembe kerültek megint ezek a festmények, és akkor valahogy bekattant nálam megint ez a szék dolog. És akkor jöttem rá, hogy igazából én székekkel rengeteg mindent ki tudok fejezni. Karaktereket tudok megformázni, emberi érzéseket tudok kialakítani székekkel, társadalmi kérdéseket tudok megfogalmazni székekkel. És még mindig bele vagyok szerelmesedve. Tehát az egyik kiállítás megnyitó, nekem azt mondta a megnyitó hölgy, hogy gyakorlatilag a székek lettek a múzsáim, és ebben nagyon igaza van. De nem úgy, hogy emberi alakként jelenítettem meg, és pont ez a lényeg. Hogyan lehet egy élettelen tárgyat, amit naponta megfogunk, arrébb lökünk, ráülünk, használunk, észre se vesszük, de hogyan lehet ebbe életet lehelni? Nem emberi alakot adok neki, de mégis, hogyha valaki ránéz arra a képre, akkor rögtön fogja látni, hogy ez egy női forma. És ugyanígy akár egy férfi széket, hogyan lehet ezt így megformázni, vagy különböző karaktereket, vagy érzéseket, hogyan tudok egy élettelen tárgyba belevinni, úgyhogy mindezt vásznon, színekkel, formákkal, egy teljesen üres vásznon jelenítem meg. Annyira végtelen lehetőségeket biztosít számomra, hogy amit gondolok, amit érzek, amit tapasztalok a hétköznapokban, és ami nem csak engem érint, hanem egy csomó minden más embert is. Tehát, hogy ezeket hogyan tudom vászonra vinni székek segítségével. Imádok sokféle stílusban festeni, és az egész munkásságom is jellemző, hogy megvan a szék, de hogy milyen stílusban festem meg, vagy milyen technikával, vagy milyen eszközt, milyen médiumot használok hozzá, az mindig attól függ, hogy milyen, mit mond a téma nekem. Kurátor Balogh Béla nagyon jól válogatta össze ezt kiállítást, mert hogy többféle médium van, amiben a székeket jelenítem meg. Láthatnak ott egyrészt festményeket, vászonképeket, akkor láthatnak például egy fotósorozatot, amit például a Velencei Biennálén készítettem, ugyanúgy székekkel, ahova kivittem ilyen kisebb székeket, és a székeket különböző helyeken raktam le a Biennálén, és különböző szögekből fotóztam be. És így teljesen más hangulatot, más módon mutattam be a Velencei Biennálét, és sokkal jobban tudtam kapcsolódni az egész kiállításhoz, meg az ott kiállított művekhez. És odaálltak mellém, és elkezdték a kis székeimet fotózni. Ugyanúgy olyan szögből, ahogy én is csináltam. Aztán vannak például most kiállítva installációim is, és ez a social media-n azt látom, hogy tehát ez egy olyan világot mutat nekünk, ahol mindenki ragyog, mindenki csillog, mindenki fényes, mindenki utazik, mindenki a legszebb, legjobb oldalát mutatja a social médiába. Ugyanakkor van egy másik oldalunk is, amit nem rakunk így ki. És ez a téma volt, amit foglalkoztatott, hogy hogyan tudom ezt valamilyen médiumban megfogalmazni, megjeleníteni, nyilván úgy, hogy a székek is benne legyenek. Itt egy ilyen nagy, fényes, ragyogó állarcszerű valami, aminek viszont, ha belenézünk a szemébe, akkor egy tükörként saját magunkat látjuk benne, és az összes olyan dolgot, amit nem rakunk ki. És ez a fajta kettősség, amit szerettem volna ezzel az installációval bemutatni, és nyilván ebben is ott vannak a székek, mert hogy ez egy világháló gyakorlatilag, és a székekkel jelképeztem, minden széken ül valaki, és ezek a székek vannak összekötve. Körülbelül 2-3 évvel ezelőtt nyúltam először ehhez az AI témához, készítettem egy olyan alkotást, aminek egyetlen egy promotot adtam meg a mesterséges intelligenciának, és ő kiköpött nekem erre egy képet, egy festményt. És ez a kép is most ott ki van állítva. Tehát, hogy ez is egy ilyen ikonikus alkotás, mert ugye ez volt az első ilyen alkotásom, amit mesterséges intelligenciával készítettem, és természetesen ebbe is benne van a szék, mert hogy kértem, hogy egy rózsaszín széket tegyen bele, ami hangulatában el is vitte az egész képet, de pont ettől izgalmas. Aztán van egy monotípiás alkotásom, amit gyermelyen készítettem egy művésztelepen. Most itt jelenik meg két szobrom is. Én igazából mostanában a fő témám, hogy nagyon-nagyon beleástam magamat a mai kortárs művész világba, ami azt jelenti, hogy elvégeztem a Kortárs Műgyűjtő Akadémiát. Próbáltam ezt a kortárs művész világot nagyon-nagyon feltérképezni, a szereplőiktől, a paraméterekkel, hogyan működik, mitől lesz egy kortárs mű valóban mondjuk így drága, vagy mitől lesz olcsó, tehát hogy mi határozza meg az árát. És így, hogy elég sokkal találkoztam, így az indított el abba az irányba, hogy elkezdtem egy olyan kortárs művész projektet, mai kortárs művészeket mutatok be, de úgy, hogy a saját székükön keresztül. Tehát azon a széken, amin ők dolgoznak, alkotnak, vagy amit naponta megfognak, vagy használnak, vagy ilyen családi örökségként a részükhöz tartozik. Én ezeket a székeket fogom meg, ez az alapja, és ezeket a székeket úgy festem meg, úgy viszem vászonra, hogy az adott művésznek a munkásságát is beleépítem. Úgy hívom ezt a sorozatot, hogy székportrék sorozat. Én azt gondolom, hogy egy művész nem az arca mutat meg, hanem az, hogy milyen nyomot hagy maga után. Egy ilyen kordokumentumot szeretnék készíteni. Tehát azt megmutatni, hogy ma hogy néz ki a kortárs művész világ. Három darab szép portrét lehet látni ott ezen a kiállításon most a Dávid Galériában. Dávid Norbert a tulajdonos, ő mindig úgy csinálja kiállításokat, hogy mindig valami plusz még hozzátesz a kiállításokhoz. És ennél a kiállításnál is van még egy ilyen habatortán, hogy így mondjam, hogy ő készített egy ilyen animációt is, ami a székekről szól. Különböző szék idézeteket összeszedett, és a festményei mellé illesztette, ami azt jelenti, hogy egy ilyen totál újfajta szemléletmódot, egy ilyen újfajta jelentéstartalommal egészítette ki ezeket a munkáimat. Lesz egy tárlatvezetés, ami nyilván én is ott leszek, meg a kurátorunk, a kurátorom a Balogh Béla is ott lesz. Május 26-án lesz 18 órakor, Falk Miksa utca 6-ban, és május 29-én pedig szokás szerint csinálunk egy finiszást, ami egy ilyen záró akkordja ennek a kiállításnak. Az is 16 órakor lesz ugyanúgy a Dávid Galériában, ott is én is ott leszek, és én örömmel órákat tudok zengeni, úgyhogy ezekről a témákról, meg magukról a székekről, mert hát ez nekem egy nagy szerelem, és úgy tűnik, hogy még mindig nem múlt el, tehát, hogy még mindig rengeteg ötletem meg témám van, amit így szeretnék így a székekkel kapcsolatban feldolgozni. És tényleg ezt a legnehezebb megtalálni egy művésznek, hogy mi az az egyedi út, amivel ő tud azonosulni, és amivel azokat a dolgokat, amiket ő szeretne, ki tudja fejezni, meg tudja mutatni a világnak. És én ilyen szempontból valóban olyan szerencsésnek érzem magam, hogy a székek így rám találtak gyakorlatilag, és hogy ezzel ennyire tudok azonosulni, tehát hogy a mai napig ők a múzsáim.
1: Gondolkodtam valami frappáns hála szövegen, de két szék közül nem akarok leesni a padlóra, úgyhogy inkább Terdik Szilvia szóló című kiállítását ajánlom szíves figyelmükbe. A Dávid Galériában kell keresni egészen május 31-ig. Ugye lesz tárlatvezetés, ami nem csak ülésből áll, és egy hihetetlenül önazonos, az útját ismerő művésszel ismerkedhettem meg itt a Reggeli Expressben. Ő Terdik Szilvia.
3: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: A Reggeli Express főváros centrikus program ajánlójában találkozzunk, vagy találkozzanak stílusok, és találkozzanak korszakok. Klasszikus és jazz ez a címe a péntek este 7-kor a Dohnányi Ernő Zenei Központban induló kezdődő koncertnek. Egyrészt a Vibraton Quartet játszik majd Olá Dezsővel, Szanisztó Rihárddal, Olá Péterrel és Pecek Lakatos Andrással, másrészt pedig a Bágyi Balázs New Quartet Bágyi Balázssal, persze Szoszó Lakatos Sándorral, Olá Dezsővel és Olá Péterrel, tehát mindazt, amit hoztak a klasszikus zenei tanulmányokból, és mindazt, amit hoztak a jazz tanulmányokból, illetve a világjárásukból, a két csapat, a Vibraton Quartet és a Bágyi Balázs New Quartet hozza össze. Békés találkozás ez, de szerintem dobognak majd a lábak a Dohnányi Ernő Zenei Központban, tehát pénteken este 7-kor. A hála nagyon fontos dolog, a tanárok iránt kinyilvánított hála pedig talán az egyik legfontosabb, az anyukák után Kertesi Ingrid és Virág Emese tanítványai énekelnek majd hálából, szeretettel és milyen jól szerdán este 6-kor az Öt Pacsirta szalomban, a Fővárosi Szabó Ervin könyvtár zenei gyűjteményében az Öt Pacsirta utcában. Műsoron Bellini, Donizetti, Gunó, Rachmaninov, Debussy, Toszti, Grotte, Kurt Weill, Beyser, Matyó, Tamás áriái és dalai, de hát akik a hálájukat kifejezik Kertesi Ingrid és Virág Emese felé, ő Szugyicki Csenge, Radányi Gréta, Gőg Laura, Pap Viktor, Szabó Ágoston, és ott lesz Virág Emese is, mert zongora az mindig kell, tehát szerdán este 6-kor az Öt Pacsirta szalonban. Egy kis irodalom, illetve egy jó nagy adag irodalom, a Toldi fontos mű, a Toldi egésze fontos mű. A 2014-ben végzett fizikai színházi rendező koreográfus osztály előadása Arany János klasszikusa nyomán, legalábbis ezt ígéri a Szkéné Színházban ma este 7-kor a már elhíresült Toldi, hiszen az egész mű elhangzik. Ez egy innovatív előadás, és a mozgás, a zene, a tánc és a szöveg is a darab szerves részévé válik. A Liszt Ferenc díjas kiváló művész Dress Mihály zenéjével kísérve mutatják majd be, és a Lábán díjra jelölt Toldinak ez már több mint a 150. előadása, úgyhogy nagy siker, tessék igyekezni a Forte társulat előadására, hogy elérjék még egyszer a Toldit, és ha megengedik nekem, akkor ivó napon egy rendkívül fontos eseményre hívom fel a figyelmet, ma este 19:30 az 5-ös 10 művelődési házban Borklub Bácsi Zolival, vagyis hogy egy kicsikét másképp, ha megtehetik, akkor válasszák az arany tizet, és itt találhatják meg a programot, amiről nem is mondok semmit, egyszerűen csak jó szórakozást, jó ittvágyat kívánok minden programunkhoz.
0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Napos időre számíthatunk, helyenként esővel. A visegrádi együttműködés fontosságáról beszélt Magyar Péter Krakkóban. Ma jár le az ESZIA bevallás határideje. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Bizakodó az uniós pénzek hazahozataláról megkezdett budapesti tárgyalások ügyében a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán feltöltött videóüzenetében elmondta, hogy a hétvégére látható majd, hogy mennyire sikerült ebben a tárgyalási fordulóban érdemben előrelépni. A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határkerítés megtartását ígérte a belügyminiszter. Pósfai Gábor a minisztériumi állománygyűlésen fontos célnak nevezte egy új és kiszámítható életpályamodell kialakítását, a bérrendszer rendezését, az eszközpark modernizálását. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgoznak, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalai utca épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit hangsúlyozta, a cél jobbá tenni az oktatást és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Ma jár le az ESZIA bevallás és befizetés határideje, ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 18:00 között nem csak a kérdésekre adnak választ, de a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV infóvonala 18:19 is, amely ma este 20:00 hívható. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés, amely az esza.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. Ma van a méhek világnapja. Az ENSZ határozata alapján 2017 óta tartják ezen a napon, mivel május 20-án született az európai méhészet kiemelkedő alakja, a szlovén származású Anton Jansa. A méhek száma folyamatosan csökken, miközben beporzó tevékenységük elengedhetetlenül fontos az élelmiszerek megtermeléséhez. Szakemberek ezért gyakran felhívják a figyelmet a beporzó rovarok védelmének fontosságára. Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
3: A hírek után újra. Jazzy zene.
5: Lord, did he say that?

0: fejezet?
1: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Kedves utasaink! Ez itt a Business Class Replay, ahol visszakanyarodunk és felidézzük az előző adás legfontosabb beszélgetéseit.
2: Most elvileg kiderül, hogy segítőtárs vagy megfigyelési eszköz-e a mobiltelefonunk. Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi, adatbiztonsági és digitális szakjogász a vendégünk. Hello, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethetünk. Képzeld, miközben készültem erre a beszélgetésre, illetve a hallgatóknak jeleztem, hogy érkezel, érkeztek üzenetek. Mondok néhányat. Szerintem biztos lehallgatnak folyamatosan olyan hirdetéseket kapok, amelyekre rá sem kerestem. Aztán jó reggelt, nekem több érdekes esetem van az okostelefon lehallgatással kapcsolatban. Volt, hogy különböző céges autók mellett haladtam el, ablakos, kőfaragó, stb. És utána ezek a hirdetések jelentek meg a telefonomon. Hozzá kell tennem, hogy éppen házfelújítás közben vagyunk. A másik eset az volt, hogy egyszer megérkeztünk Erdélybe, ez nagyon tetszik nekem, az aposomékhoz, és az Isten hozott pálinka elfogyasztása után alkoholszonda reklám jelent meg a telefonomon. Aztán valaki még írja egy 930-as végű számlóról, hogy a Scotland Yard alkalmazta először, hogy a mobil segítségével sikeres lehallgatást lehet végezni, így ha valaki ettől tart, akkor vegye ki az akkumulátort a telefonjából. Nagyon szépen köszönjük a hallgatóknak, hogy ezt megírták, és hát akkor most a mi szakjogász vendégünkhöz fordulok, hogy ugye sokan meg vannak arról győződve, hogy a telefonjuk lehallgatja őket. Valóban bekapcsolhatja egy alkalmazás titokban a mikrofont, vagy valóban így működik ez?
3: Nagyon érdekes kérdés ez, és ugye rengeteg mindenkit érdekel, hiszen ugye mindennapos használatban van vannak ezek az okostelefonok, okos eszközök, IoT eszközök. Ugye itt el kell különíteni két témát tulajdonképpen, ugye a folyamatos megfigyelés, lehallgatást, ugye erre kevésbé kész a rendszer. Én azt gondolom, hogy ugye ennek gazdasági okai is vannak, tehát hogyha kiszámolnánk azt, hogy mennyit bekerül manapság egy tárhely és a több 10 millió telefonnak a folyamatos megfigyelése, kontrollja, az gyakorlatilag egy hatalmas adatmennyiséget eredményezne, amin ugye borzasztó nehéz. De ugyanakkor mindenki tapasztalja a való életben ezt a fajta jelenséget, amit a kedves hallgatók is elmondtak, hogy itt ugye arról van szó, hogy kulcs szavakra keres rá maga a telematriákkal, kulcs szavakkal operál maga az eszköz, és hát ugye ez egy profilozási tevékenység. Ha nem is mindent vesz fel, akkor attól még ugye ezeket a kulcsszavakat, keresési mintákat, lokációadatokat, helyadatokat, azért ezeket monitoringozni tudja. És ugye itt arról is van szó, hogyha két telefon találkozik, nagyon profánul is leegyszerűsítve, akkor ezek adatokat tudnak cserélni egymással, és tulajdonképpen ugye a keresési előzményeket, illetve az összes profilozási tevékenységet láthatják.
2: Arra gondolsz, amikor két telefon találkozik, amit itt a kedves hallgató is írt, hogy mondjuk egy autó begurul az ő autója mellé, amin egyébként mondjuk egy üveges, vagy egy mit tudom én, egy nem is tudom már milyen példát írt, valamiféle cég hirdeti magát, majd az ő telefonján arrébb megy két utcával, és megjelennek ezek a hirdetések?
3: Igen, abszolút, és ugye ezek a keresési előzményeket, ugye, úgy emlékszem, hogy azt mondta az úr, vagy a hölgy, hogy ők alapból felújításban voltak, tehát ezek a keresési előzmények azért megjelennek a közösségi média felületeken.
2: Persze, de vélhetően az a kedves hallgató, aki pedig arról írt, hogy Erdélyben a rokonoknál megissza az üdvözlő pálinkát, majd utána alkoholszonda reklám jelenik meg, ott vélhetően a telefon nem tudta előre, hogy egyébként ő most mindjárt páleszt fog fogyasztani.
3: Abszolút, igen.
2: Tudod, mi az érdekes egyébként, Judit, az, hogy én is azzal szoktam magam nyugtatni, amit te itt mindjárt az elején mondtál, hogy ugye, tehát nem létezik olyan rendszer, ami ennyi adatot föl tudna dolgozni, hát mindenki használja a mobiltelefonját, mindenki információkban, adatokban él, és hogy talán ezzel nyugtatom magam, ugyanakkor én is azt látom, hogy beszélgetek egy tök jó automárkáról, a haverokkal, majd váratlanul tényleg megjelenik annak a hirdetése mondjuk a Facebook hírfolyamomban. Egyébként, hogyha nem konkrét lehallgatás történik, akkor hogyan lehetséges, hogy egy kimondott téma után szinte azonnal megjelennek ezek a kapcsolódó reklámok szerinted?
3: Hát ugye itt adatkezelési tájékoztatókat fogadunk el, meg süti
2: van,
3: tájékoztatókat.
2: Nem tehát olvassuk ugye el ott alul egyébként, ez teljesen jogos.
3: Igen, abszolút. Tehát, hogy tulajdonképpen hozzájárulunk mindenhez is, én azt szoktam mondani, és ugye ez a hozzájárulás, ez gyakorlatilag egy 75 oldalas vagy 100 oldalas adatkezelés közlekedési tájékoztatóhoz történő hozzájárulás, ami ilyen voice inputokat, engedélyezéseket, voice search, tehát hangalapú kereséseket engedélyez, hát. És ugye itt kezdődnek a problémák, hogy mihez hozzájárulunk, ám bár nem tudjuk, hogy mihez járulunk hozzá. Tehát amikor statisztikai célú adatokat gyűjt rólunk, például vagy szolgáltatás fejlesztése céljából gyűjti ezeket az adatokat, akkor kvázi ugye ezekhez mi mind hozzájárulunk. És ugye ezeket lehetne lekapcsolni a rendszerről.
2: Tisztázzuk már egyébként, hogy alapvetően milyen adatokat gyűjtenek rólunk az alkalmazások és ezek a közösségi platformok, alapvetően mit gyűjtenek rólunk?
3: Személyes adatokat, de nagyon érdekes, hogy itt nem kifejezetten egy embernek a személyes adatáról van szó. Tehát, hogy ha a Facebook vagy ez a közösségi platformok elkezdik profilozni magát a felhasználót, akkor belekerülünk egy sokaságba, ahol például rólam megmondják, hogy név szerint nem, de ikerlányok anyukája érdeklődik a lovasportok iránt, 12 évesek lehetnek az ikrák, és hogy mi az érdeklődési körünk, mi az, amit szeretünk. Gyakorlatilag belekerülünk egy profilozási kategóriába, és onnantól fogva ugye ezeket a reklámokat célirányosan tudják a részünkre ugye megjeleníteni ezeken a platformokon.
2: Egyrészt gratulálok a lányokhoz, ilyen szempontból, meg tök jó az a sport, amit űzöl. Másrészt pedig lehetséges, hogy akkor nem is a telefon hallgat le bennünket, hanem annyira pontos profil készülő rólunk, hogy ez már előre megjósolja, vagy megjósolhatja az érdeklődési körünket?
3: Pontosan így van, igen. Mm. És hát ugye mindemellett ehhez azért mi hozzájárulunk. Tehát, hogy hozzájárulunk, elfogadjuk az adatkezelési tájékoztatót, ott rengeteg fajta adat van, lokációadat, ilyen telematriába összegyűjtött adatok, ami ugye azt jelenti, hogy a telefonunk helyadatai, illetve működési adatok, miket nyitunk meg, sütik, tehát, hogy itt ugye nagyon-nagyon összetett és komplex technológiai dolgokra kell gondolni.
2: És hogyha már technológiai dolgokra gondolunk, akkor szerinted mennyire működnek együtt egymással a különböző appok és a platformok az adataink megosztásában vagy felhasználásában?
3: Ez is egy érdekes kérdés, mert a régen, még ugye a pár évvel ezelőtt a platformok, nevesen ugye ezek a közösségi média platformok, ahol több tízezer felhasználó, több százezer, több millió felhasználó van, gyakorlatilag tartózkodtak mindenfajta kötelezettségtől. Azt mondták, hogy hát kérem szépen, én ide csak beengedem a felhasználókat, itt azt posztol, amit szeretne, és ugye ez a DSA-DMA rendelet, ami az Európai Uniónak az egyik legnagyobb vívmánya, tulajdonképpen kimondta, hogy igenis, itt a platformoknak felelőssége van. Szűrni kell, kötelező ezeket a tartalmakat átnézni, hogy AI-jal felturbózott-e, tehát hogy AI-t használnak-e hozzá, különböző jelöléseket kell kezdeni felhasználni, tehát hogy itt igazából aktív, tevőleges magatartást kell tanúsítani a minden egyes platformnak, ami nem tetszik nekik, hát ugye ez rengeteg munkával jár.
2: Mindjárt megnézzük, hogy a GDPR és az Európai Adatvédelmi Szabályozás mit mond erről az egészről, de előtte nézzük már meg egy picit a dolognak a lelki vonulatát, hogy ugye az emberek gyakran azt érzik, hogy belelátnak a gondolataikba. Ez tulajdonképpen szerinted pszichológiai hatás, vagy tényleg ennyire fejlett lett, vagy lehet a célzott hirdetés?
3: Itt két dolgot kell ugye...
2: Tehát lehet, hogy üldözési mánián van, bocsánat, hogy beszélgettem a haverokkal szép autóról, és egyébként pont a hírfolyamomban jött egy-két ilyen autós reklám. Lehet, hogy üldözési mánia?
3: Nem gondolom, mert hogy ugye ezek tűpontosan meg tudják határozni, hogy kinek mi az érdeklődési köre. Ugye ez a profilozás a GDPR-on belül, meg ugye ez az automatikus döntéshozatal már ugye 2018-ban ismert volt. És ugye megvannak a fő szabályai, hogy hogyan kell ezt alkalmazni. És ugye a legtöbb cég, a legtöbb platform, a legtöbb entitás azért kap általában bírságot, mert hogy ennek az előre tájékoztatási kötelezettségnek nem tud eleget tenni. Hozzájárultatunk ott is, ahol nem kéne hozzájárultatni. Tehát, hogy itt ugye pont arról van szó, hogy nem tudják ezek a platformok annak teljes valójában elmagyarázni a felhasználók számára, hogy mi történik pontosan, és ugye itt boldog-boldogtalan hozzájárul, gyakorlatilag a félveséjét is eladja egy ilyen adatkezelési tájékoztatóban, és ugye ez a rákfenéje ennek az egésznek, hogy hol van az a határ, amíg például mi jogászok is meg tudjuk ezt meg tudjuk mutatni a felhasználónak, hogy adatkezelési szempontból ugye mi történik. Ezt piktogramokkal tudjuk-e megtenni, vagy tényleg egy szükséges hozzá egy 120 oldalas adatkezelési tájékoztatót, ezek nagyon érdekes kérdések.
2: Azért tegyük hozzá, Judit, hogy, és nem ennek a beszélgetésnek a témája ez, de hogy sokszor ezek az adatvédelmi tájékoztatók nem is engednek tovább lépni, hogyha nem pipáljuk ki őket. Tehát, hogy bele vagyunk húzva egy olyan helyzetbe, hogy mi aztán utána tényleg egy csomó adatunkról tulajdonképpen jóvá hagyásra által az internetre szétküldünk mindent.
3: Rengeteg bírság is van ebből. Mert hogy ugye a hozzájárulás, ugye a hozzájárulásnak önkéntesnek kéne lennie, és ugye két darab választási alternatíva közül kellene, hogy tudjak választani. És ugye az nem az, valljuk be őszintén, hogy most, ha igénybe veszed a szolgáltatást, akkor már pedig így, vagy pedig neved igénybe. Tehát, hogy ez nem választási alternatíva, mégis bele vagyunk préselve felhasználóként ebbe a faramúci helyzetbe, és így ezáltal nem is érdekel minket, mert nem tudunk valósan dönteni arról, hogy melyik adatunkat hogyan használja fel maga a telefon például, vagy egy alkalmazás.
2: Értem. Na nézzük a GDPR-t és az európai adatvédelmi szabályozást. Mi számít most momentán jogszerű adatkezelésnek?
3: Ha van egy előre tájékoztatás, tehát igazából mindig rendelkeznie kell az adott platformnak, a weboldalnak, vagy bármilyen entitásnak egy adatkezelési tájékoztatóval, és hát ugye itt attól függően, hogy belép-e az AI, tovább bonyolódik a helyzet, mert ugye a mesterséges intelligencia eszközt, vagy szoftvert, vagy alkalmazást is meg kell feleltetni egyébként a hazai előírásoknak, és ugye a mesterséges intelligencia rendeletnek. Tehát most gyakorlatilag azoknak a cégeknek, akik innoválni szeretnének, borzasztó nehéz, mert két párhuzamos rendszert kell fenntartaniuk.
2: Nézzük meg azt, hogy egy átlagos felhasználó honnan tudhatja, hogy egy alkalmazás mondjuk túl sok jogosultságot kér tőle. Mire kell figyelni egy telepítéskor?
3: Ezek a voice search-ök például, tehát ez a hangalapú keresés, akkor a statisztikai adatok, ezeket a címszavakat nézzük, ezek ilyen red flag-ek gyakorlatilag, hogyha ez adatkezelési tájékoztató mellékletében felugrik például egy pop-up ablak, hogy akkor engedélyezem a mikrofonhoz való hozzáférést, ugye ezt a hangalapú kereséseken túl nagyon kevés olyan adatkezelést tudok, amihez ezek okvetlenül kellenek, és ezeket általában tiltja is egyébként az adatvédelmi hatóság, tehát a hangalapú kereséseket lehet ugyan folytatni, de ugye ahhoz mindig be kell kapcsolni a mikrofont. A fejlesztés céljából gyűjtött adatok, tehát hogy ez mindig egy ilyen red flag tulajdonképpen, mert fel kell, hogy kapcsolódjon egy vészcsengő gyakorlatilag a fejünkbe, hogy itt miről is van szó tulajdonképpen. Ez nagyon általános, és nem mondja meg ugye a célhoz kötöttség szerint, hogy konkrétan mire akarja ő felhasználni ezeket az adatokat.
2: És szerinted melyek a legveszélyesebb, vagy leggyakoribb adatvédelmi hibák, amelyeket a felhasználók egyébként nap mint nap elkövetnek?
3: A jelszó kezeléssel kapcsolatosak általában, ugye mindenhol mindig ugyanazokat a jelszavakat adjuk meg, tényleg boldog-boldogtan hozzájárulási mintákhoz, adatkezelési tájékoztatókhoz hozzájárulunk, kattingatunk össze-vissza, ugye nem nézzük meg, hogy ez az adott cégnek ugye egy online platformnak mondjuk mi a weboldala, és ugye hogyan mit tartalmaz, pedig egyébként ki lehetne szűrni a csalásokat, hiszen hogyha valaki megnyitja az adatkezelési tájékoztatót, akkor ott gyakorlatilag ha nincs, nem szerepel konkrét cég, hiszen ugye ez egy mérföldkő, hogy az adat kezelőnek a személyét, az adat kezelőnek a cégét tulajdonképpen megnevezzem, akkor ott a gyakorlatban az biztos, hogy valamilyen online csalásnak leszünk az áldozatai.
2: Egyébként szerinted van különbség, nem biztos, hogy témába vág, vagy hogy te tudsz erre válaszolni, nem mint hogyha nem lenne kielégítő minden válaszod, az Android és az iOS vagy iPhone rendszerek között ilyen szempontból, mármint adatvédelmi szempontból?
3: Adatvédelmi szempontból azt, ugye a szakma úgy ítéli meg, hogy ezek az iOS rendszerek kevésbé feltörhetőek az androidos, de valószínűleg azért is, mert hogy az applikációk, amiket iOS-re lehet fejleszteni, ott sokkal-sokkal kevesebb van. Tehát ugye ha megnézzük, hogy ezt párhuzamosan, akkor az Android-ra fejleszthető applikációk mérföldkővel rengeteg, tényleg nagyon sok applikáció van, amit ugye föl lehet tölteni, és ugye ezáltal sérülékenyebbek sokkal.
2: Érkezett egy 308-as végű számról egy üzenet, a Shazam is monitorozza, hogy mi szól a környezetben, hogy egy-két másodperc alatt meg tudja mondani, hogy mi szól éppen az óriási zenei adatbázisból, de az összes szolgáltatás, amit hanggal is tudunk vezérelni, például az OK Google vagy az Alexa, kénytelen folyamatosan figyelni a beszélgetéseinket, hogy hallják, hogy mikor szólunk nekik.
3: Igen, ugye ezeket el kell választani, tehát hogy ahhoz, amihez feltétlenül szükséges, hogy ugye hangot is tudjon detektálni, illetve felismerje a hangot és tanuljon rajta, hiszen ugye azok az eszközök, amik AI-jal futnak, ott ugye az egyik legfontosabb hozadéka, hogy tanítsuk magát az alkalmazást, ez így igaz. Egyébként ezek eszenciálisan kellenek ezekhez a programokhoz, alkalmazásokhoz.
2: Judit, és akkor nézzük már meg, hogy mit tehet az, aki szeretné minimalizálni a digitális megfigyelést és a személyre szabott reklámokat. Itt ugye volt egy, hát nyilvánvalóan nem könnyen követhető példa, amit az egyik hallgatónk írt SMS-ben, hogy egyszerűen vegyük ki az akkumulátort a telefonból. Hát azért az borzasztó bonyolult dolog, sokszor csak a szerviz tudja egyébként megtenni, például az én telefonomon is csak a szerviz tudná ezt megtenni. Szóval ez nem olyan egyszerű ám.
3: Nem, és valószínűleg lehet, hogy arra is gondolt, hogy az információ biztonsági szakemberek nagy része mindig azt mondja, hogy vágjuk le magunkat az internetről, egy fekete szobába gyakorlatilag kapcsoljuk le magunkat mindenhonnan, és akkor leszünk teljesen 100%-os biztonságban. Ugye a biztonság az egy idealizált fogalom.
2: De ez bolondság, így van, ezt akartam mondani.
3: Ez sajnos nélkül nem tudunk már ezek nélkül, az eszközök nélkül működni. Tudatosság. Én azt gondolom, hogy a tudatosság az nagyon fontos, hiszen hogyha megnézzük a kutatások nagy részét, akkor azért rettegünk, azért félünk, mert nincsen meg számunkra ez a megfelelő adat, biztonsági, tudatos információ, hogy hogyan is kell egyébként kezelni, elfogadni ezeket az adatkezelési tájékoztatókat, mi van benne, hogyan kéne ennek kinéznie a gyakorlatban. Tehát egy ilyen online tudatosítás az mindenképpen edukatív lenne is szükségszerű, és hát ugye olvassuk el, próbáljuk meg elolvasni ezeket az adatkezelési szabályzatokat.
2: Oké, a te 12 éves lányaid használnak mobiltelefont és internetet?
3: Használnak,
2: igen. Az én 11 éves lányom szintén. Ők milyen hibába eshetnek bele leginkább? Mi az, ami őket át tudja verni? Nyilván te, mint anyuka, és nyilván aki ennek a témának a szakértője, jobban odafigyelsz erre, de mik azok, amik például ezeket a gyerekeket bevezethetik az erdőbe?
3: Én mindig azt szoktam mondani, hogy a legnagyobb veszélyt a fénykép felhasználás és a jogtalan fénykép felhasználás jelenteni, és ők nagyon tudatosak ebben, hát nyilván ebben nőttek föl, ők nem is engedélyezik soha, csak nagyon-nagyon ritkán, hogy a fényképeiket felhasználjuk.
2: Az enyém sem mutatja az arcát soha egyébként, tehát olyan fotókat tesz fel, amelyeken ő rajta van, de arca nincs rajta.
3: Igen, és ugye ez a legnagyobb rákfenéje, hiszen ugye az online bullyingnak is ez az alapja, 90%-ban jogosulatlan fénykép felhasználással követik el ezeket. A sextingtől kezdve egyébként nagyon-nagyon kiterjedt szakirodalma van sajnos Amerikában, és hát ugye én mindig azt szoktam, ez a vesszőparipám, hogy kétszer kell a hozzájárulása gyakorlatilag a fotó alanynak is. Egyszer, amikor ugye mi egymásról csinálunk egy képet, nem kell itt nagy dolgokra gondolni, tehát bőven elég, hogyha egy like-jelet mutatsz, vagy belenézel a kamerába, tehát hogy magánemberként nem kell ezt túl gondolni, nyilván cégként ugye más az adatkezelés, de te csak ahhoz járulnál hozzá, hogy a rólunk készült fénykép az gyakorlatilag elkészüljön. Még egyszer kellene a hozzájárulásom, hogyha abban az esetben, hogyha ezt tovább akarom küldeni a családnak, vagy ki akarom rakni Facebookra, vagy valamilyen más adatkezelési manővert szeretnék vele elkészíteni.
2: Közben azért mosolyogtam, mert az az érdekes, hogy ugye itt 11-12 éves lányokat, vagy még gyerekeket pozícionáltunk ezzel a kérdéssel, miközben ebben a válaszban nem csak a gyerekekre vonatkozott maga az információ, hanem a felnőttekre is, hiszen egy csomóan ebben a cipőben járnak, mint amiben ami egykorú, vagy nagyjából egykorú gyerekeink. No, a végére még egy kérdés, ami kicsit így kitágítja a témát. Szerinted a jövőben merre haladunk? Egyre átláthatóbb lesz az adatkezelés, vagy egyre kifinomultabb módszerekkel fognak majd profilozni bennünket? Melyik irány lesz a nyerő?
3: Én azt gondolom, hogy a B. Már ugye az AI segítségével is akkor olyan adatmennyiségeket tudunk feldolgozni, hogy az elképesztő. És ugye itt a személyes adatoknak a sorsa, egyáltalán, hogy beszélhetünk adatról, mi az információ közti különbség, ugye ezek filozófiai kérdések, ezzel is foglalkozom, PhD-zom, és azt gondolom, hogy ugye ezek méretetlenül fontos. Pontosak ahhoz, hogy megértsük, hogy a háttérben milyen folyamatok zajlanak.
2: Hát egy kalap alap PhD-t hoz, Judit. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi, adatbiztonsági és digitális szakjogásszal beszélgettünk arról, hogy vajon segítőtárs vagy éppen megfigyelési eszköze a mobiltelefonunk, és nagyon szépen köszönjük azt a rengeteg üzenetet, amit egyébként be tudtunk építeni a beszélgetésbe Judit számára is, meg a többi hallgató számára is, amit önök küldtek. Köszönjük szépen, Judit, még egyszer köszi.
3: Köszönöm.
1: Jazzy.

0: Kedves utasaink, helyezkedjünk kényelembe, kapcsoljuk be az öveket, felszállunk. Indul a Jazzy reggeli műsora, a Business Class. Gazdaság, tudomány, kultúra, aktualitások. Utazás a világ legfontosabb hírei körül minden hétköznap reggel, itt a Jazzyn. Reggel is együtt vagyunk.
1: Jó reggelt! Május 20-a van, és egészen pontosan reggel 6:30. A stúdióban Súr Imre köszönt Önöket, SMS számunk 06302010909. Hát remélem, hogy jól indult a reggelük. Bár ez egy kicsit hűvös reggelnek indult, mert korra reggeli 10 fok volt, de azt írják a meteorológus kollégák, hogy napközben már egészen 24 fokig fölmegy majd a levegő hőmérséklete, illetve hogy nem kell számítanunk felhőre, szóval szép napsütéses napunk lesz, legyen, és erre vártunk egész. Na gyorsan nézzük végig, hogy mi minden fog történni a mai műsorunkban. Hétre után a témánk, hogy minden idők legszárazabb nyara jöhet a fővárosban, ezért minden segítségre szükség van. Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítészét hívjuk majd telefonon, és beszélgetünk vele erről. 7:30 után a témánk a rolleres balesetek veszélyéről, itt a bukósisak használatának fontosságáról, és a nagy diák Kressz tesztről beszélgetünk majd Szalvi Józseffel, a Dual Media Hálózat alelnökével, illetve Berzei Zsolt, az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság főtitkárával. 8 óra után Németországról fogunk megint beszélgetni Stefán Csabával, a Magyar Külügyi Intézet kutatójával, mert hogy Németországban továbbra is forronganak a dolgok. Friedrich Merznek a népszerűsége az 16%-on van egy év után, és csak mondjuk azt, hogy a korábban szintén nem túl népszerű Schröder, ő is 20%-on zárt 4 év után, tehát ilyenkor neki még 30% fölött volt. Hát Merz valamitől brutálisan népszerűtlen, azt fogjuk megvizsgálni többek között, hogy

0: miért, milyen döntéseket hoz, mi áll ennek az egésznek a hátterében. 8:30 után a magyar olajkészlettel és a védett üzemanyagár vitatott rendszerével foglalkozunk majd Egri Gáborral, a Független Benzinkutak Szövetségének szakértőjével és elnökségi tagjával. 9:00 után a ma reggel megjelenő márciusi KSH kereseti adatokat beszéljük át majd Árgyály Józseffel, a Bankmonitor vezető elemzőjével. Illetve 9:30 után a mozgásszervi rehabilitáció és prevenció egyik különleges módszerről beszélgetünk majd Mészáros Semes, illetve Klapka Rékával, az Allkor operátorokkal. Kérem szépen, személyes tapasztalatom van, talán nem titok, 2 hónapja műtötték a térdemet, meglehetősen elkoptak benne a porcok, és hát elég lassan halad a rehabilitációm. Sajnos azt kell, hogy mondjam, azt érzem, hogy nem olyan mértékben jön vissza az egészség a térdembe, mint ahogy én azt szerettem volna. Most egy ilyen állapotban talált meg ez az Allkor 360 lehetőség, kipróbáltam, és nekem működik. És hogy hogyan és mitől, és hogy egyébként még hány mozgásszerv és egyéb betegségre jó, hát erről fogunk majd beszélgetni 9:30, semmiképpen ne szalasszák el. Azt gondolom, hogy az a generáció, aki engem hallgat, minket hallgat itt a Jazzy Rádióban, azoknál előbb-utóbb elő fog jönni valamilyen mozgásszervi probléma, és ez egy elég komoly megoldás jelenthet rá. Én nagyon-nagyon szkeptikus vagyok minden ilyen új módszerrel kapcsolatban, a régiekkel is, az újakkal aztán meg végképp, és én a szkeptikusból lettem hívő. Úgyhogy, hát ha gondolják, akkor tartsanak velünk. Most jön az egyik születésnaposunk, úgy hívják az újat, hogy Israel Iz Kamakivovo Olé. Ő egy havai származású natív énekes, és hát biztos sokaknak megvan így a formája. Ő egy ilyen 150 kilós ember, aki ráadásul nagyon szép lágy hanggal rendelkezik, és egyébként pedig ukulelén kíséri saját magát. Mindjárt 2 dalt összetett, a Somewhere Over the Rainbow-t, illetve What a Wonderful World-ot. Ez következik most itt nálunk a Jazzin.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: öveket bekapcsolni. Indul a Business Class.
1: Na, ő volt Israel Kamakabi Ole, amerikai Hawaii zenész, énekes, és hát sajnos tragikusan rövid élet jutott neki, csak 38 év, de be gonosz szerepet játszott az is, hogy hatalmas testet kellett mozgatni, a nagyjából ilyen 150-160 kilót. Kérem szépen, vannak még születésnaposaink, egy másik születésnaposunk 1946-ban született ez napon, őt pedig úgy hívják, hogy Cher. Ugye Cher, hát valami egészen elképesztő formában van, nem tudom, hogy hány műtétje volt egyébként, nem is illik megkérdezni tőle mondjuk, viszont bomba formában van, úgy, hogy a hölgy, mondom, 1946-ban született, tehát most, ma 80 éves. És nem úgy néz ki, mint egy 80-es, inkább úgy néz ki, mint mondjuk egy ilyen 50-es éveinek az elején járó hölgy. Nem ez az igazi szenzáció benne, hanem az, hogy harmadszor is meg fog nősülni, sőt, már meg is nősült, mert azt mondta, hogy a 80. születésnapja előtt, tehát az ma van, tehát akkor most már megnősült. De képzeljék el, hogy a párja az egy nálánál 40 évvel fiatalabb zenei producer, egy kifejezetten jóképű fekete fiatalember. És imádják egymást, nagyon sokáig titkolták a kapcsolatukat, mert hogy hát megszólták mindkettőjüket, mit akarsz ettől az öregasszonytól, meg mit akarsz ettől a taknyos gyerektől, kapták az évet rendesen mind a ketten, de egyszer csak úgy gondolták, hogy ők annyira jól érzik magukat egymással, és ez már nem csak egy ilyen múló fellángolás, hanem ez most már ők úgy érzik, hogy igaz szellem, hogy évek ezelőtt fölvállalták, és azóta is boldogan élnek. Úgyhogy egészen elképesztő, hogy Cher is mit tud hozni, és az is nagyon érdekes egyébként, hogy Chernek, az egy dolog, hogy a fiatalember most már a harmadik férje, de hogy hanyadik megújulása, zenei megújulása, hisz első férjével, Sonny Bonoval azért ott akkor is már alkottak. És eltelt közben 40-50 év, és kérem szépen még mindig ott van a színpadon, és még mindig énekel. Hát valaki ezt csinálja utána 80 évesen. Na, Cherrel folytatjuk, jön a Take Me Home.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Öveket bekapcsolni. Ez a Business Class.
1: Ő volt a ma 80 éves Sher, és azon gondolkodtam, hogy tényleg ezt a párt mennyit piszkálták a 40 év korkülönbség miatt. És még csak azt lehet mondani, hogy a fiatalember esetleg a vagyonáért, Sher vagyonáért akarná elvenni Shert, mert hogy a fiatal egy jól menő zenei producer, akinek megvan a saját vagyona. Tehát nincs szüksége Sher pénzére. És az emberek mégis, hogy hajlamosak ítélkezni. Van egy ilyen nagyjából elfogadott szokás, hogy mondjuk egy ilyen 4-6-8-10 év maximum, ami szerint az emberek szerint belefér egy párkapcsolatba. Ez a 40 év, ez ilyen kirívó. Már a 20 is az, de hát a 40 aztán meg végképp. Főleg úgy, hogy a hölgy az idősebb. Tehát, hogy ezek nagyon sok kérdés fölvet. Írják meg nekünk a véleményüket. SMS számunk 06302010909. Önök mit gondolnak erről? Mi lesz ezzel a kapcsolattal, hogy most 40 év korkülönbség van közöttük? Ugye azt tudjuk jól, hogy ma már a tudomány annyira előre haladott, hogy folyamatosan tolódik ki az átlag életkor. Tehát lehet, hogy még van simán jó 20 évük. Ez is benne van a pakliban. Önök hogy látják? Írják meg nekünk. Még egyszer mondom, 0630 2010 909, és van még egy nagyon-nagyon érdekes hírem. Egy férfi a világ összes országát bejárta, és ez a hely volt, amit imádott annyira, hogy végleg oda költözött. Hát mindjárt kiderül az is, hogy mi volt ez az ország. Egy amerikai világutazó, Ramblin' Randy története egészen egyedülálló. Sikerült ugyanis eljutni a világ összes ENSZ által elismert, mindez mind a 193 országába. A kaland azonban nem csupán rekorddöntés volt számára, mert az utazásai során rátalált arra a helyre is, ami annyira magával ragadta, hogy végül oda költözött. San Diego-ban származó utazó 2023-ban Türkmenisztán meglátogatásával teljesítette a célját, kipipálva ezzel az utolsó országot is a listáján. Bár sokan azt gondolnák, hogy ennyi élmény után szinte lehetetlen kedvencet választani, Randy számára ez meglepően könnyen ment, már évekkel korábban beszélt arról, hogy egy hely különösen mély benyomást tett rá, ez pedig nem volt más, mint Brazília. A döntő pillanat egy egészen váratlan helyzetben érte, miközben az egyik repülőútja során még a gépről pillantotta meg Recife városát. Amikor a partok fölött repültünk, megláttam a koralszínű pasztelárnyalatú felhőkarcolókat közvetlenül az óceán mellett. Az egész olyan volt, mint Miami Beach, emlékezett vissza. A látvány annyira lenyűgözte, hogy a következő útján már célzottan odatért vissza, rövid időn belül a lakást is talált magának, majd hazautazott, hogy felmondjon munkahelyen és új életet kezdjen Brazíliában. Összepakoltam, mindent magam mögött hagytam, és oda költöztem, és ez volt életem egyik legjobb és legizgalmasabb időszaka, mondta. Az útja során egyébként nem csak földrajzi határokat lépett át, hanem gondolkodása is megváltozott, elmondása szerint megtanulta elfogadni és értékelni a különböző kultúrákat, ez pedig talán még fontosabb eredménynek tartja, mint magát a rekordot. Na de vissza a Sherékhez, írják meg nekünk, legyenek kedvesek, önök hogyan vélekednek Sher is 40 évvel fiatalabb párjának a házasságáról. Jó lesz ez? Nem lesz jó? Önöknek milyen tapasztalatok vannak? Addig pedig zenélünk, jó, már is Mario Biondi.

0: little piece of my life.
1: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Egy csepp a természetből, egy jó falat a régióból. Add át magad az önfelett élvezeteknek, miközben a kányavári borbirtok remek borait kóstolod, isteni harapnivaló kíséretében a kányavári borteraszon mesés kilátással a kis Balatonra. www.kanyavari.hu.
2: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 990 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
1: Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban füröztjük hallgatóinkat a Tej Világnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Jazzyben minden fenékig tejfel lesz.
3: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzyn.
4: Nyár végén érhetnek véget a tárgyalások a hazánknak járó uniós támogatásokról. Egyre több felsőoktatásban tanuló hallgató küzd depresszióval. Napos időre számíthatunk, helyenként esővel, a hőmérséklet csúcsértéke 20 és 25 fok között alakul. Jó reggelt kívánok! 2026. május 20-a szerda van, a mikrofonnál Vukovi Judit. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó uniós források ügyében, közölte a kormányülés után tartott tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, egyeztetett az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és megkezdődött a tárgyalás a kormánytagjai és az uniós testület Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a támogatások hazahozatalát. Több döntést is hozott legutóbbi ülésén a kormány. A végrehajtási rendszer átalakítását június közepéig kell előkészítenie az igazságügyi minisztériumnak. A hatályba lépésig azonban javasolni fogják a kilakoltatások felfüggesztését. Emellett átalakítják a közjegyzői rendszert, megvizsgálják a paksi atomerőmű bővítését és a harmadik országból érkező munkavállalók helyzetét is. Szigorítják továbbá a kék villogó és a honvédségi repülőgép használatát. Döntött a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés országos kezelésének megkezdéséről a kormány. Ezt Köböl Anita kormány szóvívő jelentette be Budapesten a kormányülés után tartott sajtótájékoztatón. Közölte, a kormány azonnali hatállyal megvizsgálja az Ausztriából érkező kőzetanyagok behozatalának és forgalmazásának felfüggesztését. A szóvívő elmondta, a cél az érintett települések lakóinak azonnali védelme, a szennyezett területek azonnali feltárása és a felelősségi viszonyok tisztázása. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézy Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása, amelynek köszönhetően az emberek kevesebb időt töltenek utazással és korszerűbb szolgáltatásokat kapnak. Átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának felújított szubintenzív részlegét. A fejlesztés után Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátóhelyen még több pácienst képes kezelni. Évente több mint 1000 érmegnyitó kezelést végeznek az orvosok, és a centrum jelentős szerepet tölt be az oktatásban, kutatásban is. A felsőoktatási hallgatók több mint 40%-a küzd depresszióra utaló tünetekkel, és csak nem ugyanennyien számoltak be öngyilkossági gondolatokról. Egyebek között erre figyelmeztetett a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb tanulmánykötete. Ebből kiderül, hogy a magyarországi felsőoktatásban résztvevő hallgatók mentális egészsége kritikus helyzetben van. A fiatalok gyakran a közösségi médiát használják a szorongás enyhítésére, ami általában csak súlyosbítja a már meglévő pszichés problémákat. Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és komoly felhővel, legfeljebb a nyugati határnál lehet egy-egy zápor, zivatar. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vukovi Juditot hallották.
5: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
6: Jó reggelt kívánok! Napsütéses a reggel, gyér a forgalom, balesetről nem kaptunk hírt. A Gyáli úti felüljárón a kifelé tartó oldalon lezártak egy sávot. Félpályás korlátozás van a 12. kerületben a Márvány utcában, Újpesten a Megyeri úton a Külső Szilágyi és Sárpadak utca között. Egyirányosították a Nagymező utcát a Dezsőfi és Zsicsi Jenő utca között, és lezárták a Török utcai szakaszát Budafokon, tudtok meg a BKK-tól. Jó utat, további szép napot kívánunk!
5: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Business Class, a valódi gazdasági koktél.
1: Jó reggelt, május 20-a van, 7 óra és 1 perc, SMS számunk 06302010909, a stúdióból Súr Imre köszönti önöket. 11 fok van most így reggel, napközben 24 fok várható, és azt írják a meteorológus kollégák, hogy valószínűleg nem nagyon lesz felhő az égen, tehát szép napsütéses napunk lesz. Na, ennek megfelelően már egy kicsit belecsaptunk az előző fél órában abba, hogy mi kiket ünneplünk, és kiknek vannak a születésnapjai, így köszöntöttük már Cher-t is, az amerikai ének kesnő színésznőt, akinek egyébként most volt a harmadik házassága, és hozzá, mint egy nálánál 40 évvel fiatalabb emberhez, egy fiatal emberhez, és boldogak, tehát évek óta együtt vannak, nagyon szeretik egymást, nagyon boldogok, sokáig kicsit titkolták is a kapcsolatukat, mert hogy hát mindenki megszólta őket, hogy mit akarsz egy nálánál 40 évvel fiatalabb vagy idősebb embertől, de aztán ők úgy gondoltak, hogy senkivel és semmivel nem foglalkoznak, ők összeházasodnak, mert ennyire szeretik egymást. És miközben mentek a zenék, én itt kollégámmal, technikus kollégámmal, Puzs Gergővel beszélgettem, és neki is érdekes, kicsit sarkos volt a véleménye, hogy oké, szeretik egymást, oké. Tehát van azért az a 40 év közöttük, és ezzel az a 40 év azért az egy rettenetesen nagy idő. Én meg úgy gondolom, hogy bizonyos tekintetben igen, tehát hogy biztos, hogy nem biztos, hogy együtt fognak járni mondjuk futni. De közben meg szeretik annyira egymást, hogy ez rengeteg örömöt és szépséget hozhat számukra. Akkor meg miért ne csinálják? Hogyha el tudják fogadni azt, hogy nem egy átlagos kapcsolatot fognak érni, nem átlagos programokkal, hanem egy másfajtát, és számukra ez így komfortos és jó, akkor miért ne csinálnák? Na, írják meg nekünk 0630 2010909, én pedig már is köszöntöm a névnaposokat. Elsősorban Bernát, Felícia, Balabán, Bernárd, Bernárda, Bernárdina, Galamb, Gerle, Hanna, Hanna Dóra, Hanna Liza, Hanna Róza, Johanna, Kolombia, Kolombina, Paloma és Tárja nevű kedves hallgatóinkat. És akkor gyorsan nézzük azt is, hogy kik eznek a napnak a nagyszülöttjei. 1799-ben született Honoré de Balzac francia író, aztán 1944-ben Joe Cocker amerikai énekes, hát szerintem őt nagyon sokan szeretik és ismerik, ő lesz majd a harmadik olyan születésnaposunk, akit zenével illusztrálunk. 1946-ban született a már említett Cher amerikai énekes és színésznő, 1959-ben azaz Israel Kamakivivo Oli amerikai Hawaii zenész énekes, akitől már szinte játszottuk az Over the Rainbow-t, aztán 1968-ban született Bősze Ádám magyar zenetörténész, műsorvezető, ő is volt, Ádám is volt már nálunk többször vendégként itt a műsorban. 1972-ben született Busta Rhymes, amerikai rapper, aki hát egy egészen fantasztikus hanggal bír, az ő felvételét én kifejezetten kedvelem. És akkor ezek után még van egy világnapunk is, ez pedig nem más, mint a méhek világnapja. A méhek világnapját szlovén kezdeményezése 2018 óta ünnepeljük, ugyanis 1734. május 20-án született Anton Jansa, szlovén származású, de az osztrák méhészeti iskola kiemelkedő alakja. Ugye ez még annak idején, amikor nagy monarchia volt, az osztrák monarchia abból az időből. Ja, a jeles nap célja a figyelem felhívása méhek veszélyeztetettségére, a bolygó legfontosabb élő lényei közé tartoznak. Hát ezzel egyetértünk, úgyhogy ezek után illetne más, mint egy jó kis Joe Cocker muzsika, már is jön az Unchange My Heart.
0: Jazzy, együtt vagyunk.

0: Öveket bekapcsolni. Ez a Business Class.
1: Jó reggelt, május 20-a van, 7 óra és 10 perc, van a túlsó végén, itt van velünk Bardoszi Sándor, Budapest fő tájépítésze. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Sándor, azt olvastam, hogy azt prognosztizálta, hogy klimatikus vészhelyzet lesz nyáron Budapesten. Ez valóban így van?
2: Hát, hogyha csak azt nézzük, hogy az elmúlt néhány napban leesett egy csomó eső, és ennek következtében már csak 70 mm csapadék hiányzik.
1: Aha.
2: Akkor igen.
1: Uh-huh. Mennyinek kellene, tehát hogy mondjam, mennyi az át, mondjuk az átlagos április-május?
2: Hát az átlagos, mondjuk így, hogy május vége június, az nagyon csapadékos szokott lenni, tehát ez a legcsapadékosabb hónap általában június, hogyha bejön a medárd, de hát mostanában nem jön a medárd.
1: Aha.
2: És hát néhány éve azt érzékeljük, hogy a nyarak azok elképesztően szárazak, van, amikor másfél-két hónapig nem esik eső, és ez iszonyatosan megviseli a zöld felületeket is.
1: Mit lehet ilyenkor tenni? Ugye azt mindenki azt mondta, hogy ültessünk fákat, mert hogy minél több a fa, annál jobb lesz a klímánk.
2: Hát ez egyrészt igaz, másrészt ezt ezerrel csináljuk mi magunk is, de ettől sokkal fontosabb, hogy a meglévő fáinkat, és különösen azokat a fákat, amiket nemrég ültettünk, azt hogyan gondozzuk. És ebben minden civil segítségre is szükség van, mert tehát a főkert évek óta a tervezetnek a 60%-ával többet mosul az öltözőleteken, és még az is kevés.
1: De mit tehetnek a civilek?
2: Hát tavaly meghirdettünk egy önkéntes vízadás programot, ami nagyon-nagyon sikeres volt. Borzasztóan sokan csatlakoztak, civil szervezetek, önálló emberek, csoportok, és ugye ez nagyjából arról szól, hogy mi felrakjuk minden évben azokat a fákat, amit egy-két éve vagy az idén ültettünk, és ezeknél a fáknál jelképesen örökbe fogadva azt a fát időnként egy-egy vödör vizet, vagy akár több vödör vizet meg lehet locsolni, ez segíti egy applikáció, ez a Bico nevű applikáció.
1: Bocsáss meg, ezt ismételjük azért meg, jó? Még egyszer, te mi az applikáció neve?
2: Tehát az a neve, hogy Bico, vagy Bico.
1: Aha. Két eve van? Tehát ez a Bico, ez a két E, akkor egy ugye? Jó gondolom.
2: Két E.
1: Oké.
2: Okay. És igazából ezen föl vannak rakva a főváros által ültetett fák. Az idején az lesz az újdonság, hogy egy vagy több kerület, ez még nem dőlt el, és csatlakozni fog, és a saját fáikat ők is föltölték. És így ki lehet nézni magunknak egy-egy kis csemetét, ami a közelünkben van, és arra rá lehet tervezni egy társaságot, hogy életben tartsuk. Uh-huh. Az első három év a kritikus, amíg a
1: kisfáknál?
2: A kisfáknál, igen, amikor a begyökeresedés még nem indult el, és nem hatoltak mélyebbre a gyökerei, ahol talán több vizet talál.
1: De hogy képzeljük ezt el, hogy azt mondom, hogy örökbe fogadok egy ilyen fát, és akkor nekem naponta, hetente kell locsolnom, vagy hogyan történik hát, mindez?
2: Hát ahogy éppen ráér, nyilván érdemes lenne mondjuk hetente kétszer, az a stabil, és mondjuk egy-egy ilyen alkalommal minimum 60-70 liter vizet kijuttatni. Tehát egy vödör víz, egy 10 literes vödör, az azért édeskevés, mert ilyenkor óriási nagy a párolgási veszteség. És gyakorlatilag nyilván attól is függ, hogy az ember mikor locsol. Ha napközben locsol, akkor a víznek a jelentős része elpárolog.
1: Azonnal. Hát én kiköltöztem Martonvásárba, és mi ugye szalmával, meg mulcsal, meg mindenhogyan próbáljuk óvni a fák tövét, pont azért, hogy ne párolgjon el a tövéből a víz.
2: Ez teljesen jó irány. Tehát ilyenkor a talajtakarás az borzasztóan sokat számít. Mi is a faültetési protokollunkat teljesen átterveztük, és most már csak úgy ültetünk fát, hogy egyrészt ilyen nagyobb tányér, ami akár 150 liter vizet is befogadni képes, másrészt pedig a tányér nagyon vastag mulcsalt akarjuk, hogy ez a talajtakarás meg tudjon valósulni.
1: Mit tudunk elérni egyébként? Tehát milyen ütemben folynak az ültetések? Elég fát ültetünk? Vagy lehetne azért még többet?
2: Igazából faültetés terén nagyon jól állunk.
1: Na, végre egy jó hír.
2: Hát igen, csak mellette az van, hogy viszont a fáink irtózatosan megviseli ez a változás, és bizonyos taxonok feladják a szolgálatot, tehát azok, akik a medvesebb klímához, a hegyvidékihez vannak inkább jobban hozzászokva, tehát mondjuk a nyírfák, vagy a fenyők, azokat tulajdonképpen el kell többig búcsúznunk, mint a fajoktól, és olyan klímafákra cserélni, amik ezt a szárazodó klímát sokkal.
1: Na, Sándor, nagyon jót mondtál, akkor menjünk azon is egy kicsit végig, hogy milyen fák vannak nagyobb veszélyben, illetve helyette milyen fákat kéne ültetnünk ahhoz, amelyek jobban bírják a szárazságot.
2: Igen, tehát a tűlevelűek közül egyedül a cédrus, illetve a tiszafa, talán a boróka, a hazai borókák azok, amik mondjuk még ezt a klímát is elviselik. Az összes többit, tehát például a tuja, hamis ciprus, ilyeneket, ezt már
1: kevésbé viselik.
2: Igen. Uh-huh. És ugye nagyon sokan azt gondolják, hogy azzal, hogy jön a klímaváltozás, hát akkor ültessünk mediterrán növényeket. Uh-huh. Őket le kell lombozzam, mert ugye elég csak az idei télre gondolni, hogy időnként azért még van tél. És ezek a mediterránban élő növények jelentős része fagyérzékeny. Uh-huh. Nem tudja mondjuk ezt a rövid hideg periódus sem elviselni, éppen ezért nagyon szűkülnek a lehetőségeink. Tehát az említett fenyőkön, nyírfán kívül nyilván a bükkfák azok, amiknek már teljesen alkalmatlan Magyarország.
1: De akkor milyen típusú fákat ültessünk? Inkább akkor menjünk a pozitív oldalára, tehát mi az, ami jól bírja esetleg meg ezt a klímát?
2: Hát juharok, hársak még viszonylag jól bírják. Uh-huh. Ugye mi nézegetünk olyan a városfásításban olyan fákat, amik nem feltétlenül somasak. Tehát például a ginkó, ami az atomvillanást is túléli, az egy ilyen. A hazai fajok közül a mezei juhar az, ami elég jól bírja uh-huh. a gyűlődést. Mit tudom én, még nem hazai hazaiak közül a déli ostorfa, ami, uh-huh. ami ugye a Balkáról jön, nem olyan messziről, és hát lassan olyan klímánk lesz, mint nekik.
1: Tehát igen.
2: Abban van egy kis potenciál. Van ez a három ujjas juhar, ami szintén nem őshonos, de azt így úgy tűnik, hogy ez jól tűri, tehát van néhány lehetőség, de összességében...
1: Utána tudunk nézni valahol? Van önöknek egy olyan honlapja, oldala, ahol ajánlanak nekünk fákat?
2: Ezt még egyszer nem értettem.
1: Tehát, hogy az a kérdés, hogy van-e önöknek esetleg egy olyan honlapja, egy olyan oldala, ahol utána tudunk nézni, hogy önök ajánlanak nekünk fákat, szárazságtűrő fákat, vagy legyen a Google a barátunk, vagy az AI?
2: Igazából szerintem a legjobb forrás az a Magyar Díszkertések Szövetsége minden második évben kiad egy várostűrő fák kiadványt, ami online is elérhető. És itt föl vannak sorolva ezek a fák, amiket használunk közterületen, és táblázatokban ott vannak, hogy ilyen kockázatai vannak. Ezeket ilyen kis X-el jelölik, a mindenféle kórokozókat, kártevőket is feltüntették. Ebben az a rossz hír, hogy egyre több az X a különböző taxonok mellett, de tehát ahol kevés az X, azt még lehet ültetni, és az ajánlott.
1: Jó, mit tehetünk még? Tehát azt most már elfogadtam, hogy akkor hetente többször lemegyünk egy pár vödör vízre, és meglocsoljuk a kedvenc fáinkat, adunk nekik inni. Mit tudunk még tenni esetleg?
2: Hát civilként tulajdonképpen annyit, hogy a kertünket is valami ilyen klímaváltozáskori történeté alakítjuk, tehát például a sokszor emlegetett mélegelőzés, vagy a fűnek a magasabbra hagyása, a nyírásnak a csökkentése, az is egy ilyen talajtakaró hatás, illetve az, hogy ne a talajnak a felszíne ne száradjon ki. Ebben nagyon-nagyon sokat tudnak tenni azok, akiknek kertje van a városban. És ez, ők nincsenek kevesen, vagy ez a felület nem olyan kicsi, mert hogy a zöld felületeinknek több mint az egy harmada az magántulajdonban van Budapesten. Tehát iszonyatosan sokat tudnak tenni azért, hogy egy kicsit természetesebbé, kevésbé művivé, kevésbé ez a ifjú tujasövény kombinációvá tegyék a kertéket, hanem valódi ökoszisztémává vagy élőhelyekké. Ezzel borzasztóan sokat tudnak segíteni azon, hogy ezek a felületek hűtsék a várost.
1: Van azért egy kritikus pont még, amikor annyira elfogy a víz, mondjuk volt már ilyen augusztusban, vagy augusztusban szokott leginkább előfordulni, hogy az embereknek is kevés jut. Akkor mit tudunk tenni? Akkor is azért locsoljuk, vagy próbáljuk még csak kevesebbet, hogy túléljék valahogy?
2: Hát ez Budapesten még nem állt elő ez az állapot, ugyanis a budapesti vízszolgáltatást az 2,5 millió emberre tervezték, és ehhez képest a népesség az elmúlt 20 évben folyamatosan fogy. Ez inkább az agglomerációs településeket érinti.
1: Így van.
2: Tehát, hogyha még az a kérdés, hogy mit tudunk tenni, akkor nem kell kiköltözni az agglomerációba, aki még itt benn lakik, mert hogy tulajdonképpen ezt az egyensúlytalanságot, így az agglomerációban rendkívül sok zöldmezős beruházással valósulnak meg olyan lakóterületek, amiknek a vízellátottsága, az infrastruktúrális ellátottsága az alacsony. És ehhez képest folyamatosan nő az agglomeráció, és bizonyos agglomerációs településeken ezért alakul ki vízhiány, mert hogy alul van tervezve, és közben itt van a jó infrastruktúra Budapesten, ahol nyilván sokkal drágábbak az ingatlanok, de egy ponton túl az ingázás miatt és az infrastruktúrális ellátatlanság miatt is az embernek el kell kezdeni mérlegelnie, hogy valóban jó ötlete, vagy annyira jó ötlet az agglomeráció.
1: Hát ebben most nagyon vitába tudnék szállni, mert én nemrég költöztem ki pont Budapest belvárosából az agglomerációba, és pont azért, mert kezdett Budapest belvárosa számomra élhetetlenné válni. Aha. Tehát mindegyiknek másokabb az igényei, úgyhogy ezen nem fogunk összeveszni.
2: Abszolút, csak ugye ez egy olyan negatív spirál az össznépesség tekintetében, ami fogja okozni azt, hogy ezek a agglomerációs infrastruktúrák össze fognak omlani a súlya alatt.
1: Hát, hogyha nő, de hogyha meg tudják tartani, ezt például nálunk Martonvásárban évek óta stabilan, nagyjából 6000 lakják a kisváros, és nem is nagyon engednek ebbe, nem is nagyon engednek ebből, nem engednek új lakóparkot, és így tovább. Meg lehet ezt azért oldani. Sándor, nagyon szépen köszönöm, Bardozi Sándor Budapest főtájépítészével beszélgettünk attól, hogy hát jön egy klimatikus vészhelyzet esetleg a nyáron, és hogy hogyan tudjuk komfortosabbá, elviselhetőbbé tenni a fáink és a zöldjeink számára. Márom ezt az egészet. Sándor, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönöm. Én is.
1: Szép napot kívánok.
2: Szervusz.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük.

0: Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
2: Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd vezérkar főnökének a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán közölte azt is, nem csak a képességek fejlesztése, hanem az emberekbe vetett hit visszaállítása is kulcskérdés. Sándor Zsolt a szakparancsnoki szintől a legmagasabb vezetői beosztásokig jutott, szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben is. Szépkártya tulajdonosok százezreit érintheti a veszélyhelyzet megszűnésével érkező változás. A régebbi egyenlegeknél visszatértek a korábbi szabályok, és aki nem költi el időben a pénzét, attól a szolgáltatók már júniustól havidíjat vonhatnak le, írja a vg.hu. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 2024-ben feltöltött összegeket 2026. május 31-éig lehet külön költség nélkül elkölteni. A határidő után a szolgáltatók már havonta legfeljebb 3%-os díjat számíthatnak fel a bennragadt összegre, minimum havi 100 forint értékben. Francia nyelvből, valamint filozófiából vizsgáznak ma az érettségiző diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbeliei pénteken fejeződnek be. A szóbelik júniusban kezdődnek. Meghalt Scherrer Péter Jászai Mari díjas színművész. Karakteres alakításaival és színházi rendezéseivel a kulturális élet kiemelkedő alakja volt. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe, de játszott a Kontroll, az Argó, a Valami Amerika és a Kincsem című filmekben is. Megkapta a Színi Kritikusok és a Film Kritikusok díját, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovak keresztjét és a Karinti gyűrűt is. Scherrer Péter 64 éves volt. Napos felhős idő várható, több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok és zivatarok. A déli szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik, napközben 17-25 fok valószínű, délkeleten lesz melegebb. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt Vukovi Juditot hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Jó reggelt kívánok! Lassulást tapasztalhatnak a 10-es főúton a Városhatártól befelé, a 11-es főúton ugyancsak a befelé vezető sávokban a Pünköstfürdő utca előtt, illetve az M5-ös autópálya bevezető szakaszán az autópiactól és az M3-ason befelé a Szilas pihenőhelytől a Szerencs utcáig. Lezárták a külső sávot a Nagy Lajos király útján az Őrsvezértere felé a Kerékgyártó utca előtt közműjavítás miatt. Tart a csatornajavítása a 6. kerületben a Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében, ezért az érintett útszakaszt egyirányúsították az Andrássy út felé. A Kossuth-Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelve jár, nem érinti a Zicsienő utca és a Bátori utca Balcsy-Zsilinszky út megállót. Várhatóan reggel 8 órától délig nem működnek a jelzőlámpák az Alkotás utcában a Nagyenyed utcánál, illetve a Nagyenyed utcában sem a Böszörmény útnál áramszünet miatt. Az Alkotás utcában a forgalmat rendőrök irányítják. Kertészek okozhatnak ma napközben útszűkületet a Vörösvári úton a Váradi utcától befelé, illetve a Kőrösi Csoma Sándor úton is a Dréher Antal út és a Vaspálya utca között. Varga Etele, BKK Info.
4: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsga állomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
1: A hírek után újra. Jazzy zene.
5: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Minden szülőnek fontos, hogy mivel táplálja gyermeket testét, lelkét, no és persze szellemét. A Business Classban kiemelt figyelmet fordítunk a csemeték fejlesztésére is. Legyen szó pénzügyi, életvezetési, egészségügyi tanácsokról. A Jazzy gyerekmenüt most szervírozzuk itt, a Business Classban.
1: Jó reggelt, május 20-a van, 7:30. Az előző témánkban Bardozi Sándor Budapest főtájépítésszel beszélgettünk arról, hogy a fákat gondozni kell, és számítanak a civilek segítségére is, olyan értelemben, hogy egy applikáció segítségével mindenki választhat magának egy fát, aki aztán nyáron gondoskodik és öntözgeti. Na most ehhez jött egy SMS-ünk Szakál Pétertől, azt írja, hogy szia, az a probléma a fa ültetéssel, hogy szinte teljesen mindegy, hogy milyen fát ültetünk, mert az ültetett fák soha nem lesznek szárazságtűrőek. Viszont ha vetjük a fákat, tehát helyben magban lönt ki a fa, akkor lesz neki karógyökere, ami fajtától függően akár 4-8 méter mélyre is lemegy, és letolják a felszíni szárazságot. Igaz, hogy lassabb a folyamat, de így a viharos szél is kisebb eséllyel dönti ki a fákat, az ültetett fáknak soha nem lesz karógyökere. Érdekünk Péter. Péter, nagyon szépen köszönjük a véleményedet. Illetve van még egy nagyon-nagyon fontos témánk. Ma 80 éves Cher, aki a napokban harmadszorra is férjhez ment, méghozzá egy nálánál 40 évvel fiatalabb fiatalemberhez, évek óta együtt járnak, imádják, szeretik egymást, és azt mondták, hogy ezt megpecsételik egy házassággal. És akkor most már itt van két új vendégünk, dr. Szajli József, a Nagy Diák Banktudós Tesztet szervező DUE médiahálózat alelnöke, illetve Berzei Zsolt, az ORFK országos a Baleset Megelőzési Bizottság főtitkára. Jó reggelt, urak, sziasztok!
2: Jó reggelt!
1: Mit
2: jó
1: gondoltok reggelt. Egy ilyen párkapcsolatról, 40 év a különbség, ez működteti, hogy látjátok?
2: Hát, egy autó esetében el tudom képzelni. Ha maradjunk már a szakterületemnél, akkor igen, mert nekem is volt egy régebbi típusú autóm, tehát tudom, milyen az,
1: amikor... Humanoid legyen, tehát ha a párunk humanoid, akkor el tud képzelni?
2: Hát nehéz kérdés, fordítva talán igen, el tudnám képzelni, de
1: 40 éve fiatalabb hölgyel.
2: De remélem, hogy ő nem hallgatja ezt a feleséget.
1: Oké, rendben. Józsi?
3: Hát őszintén szóval én is, hogyha ez kötelező lenne, akkor legfeljebb a fordított verzióban. De
1: azért az is komoly kihívás. Azért gondolkodtam, tehát, hogy egy ilyen kapcsolatban oké, hogy nem fognak mindent, tehát nem fognak valószínűleg együtt menni futni, mondjuk reggelenként. De közben meg egy csomó minden más tudnak együtt csinálni, és egy csomó mindenben megtalálhatják a szépet és a jót. Tehát akkor meg miért ne, hogy ha ennyire szeretik egymást, és egyébként meg számukra nem diszkomfortos, tehát egy jó teljes életet tudnak egymással élni.
3: Persze, elképzelhető elvileg, bár egy ilyen ismert sztár, mint Cher esetében azért az érdek az mindig úgy érzi az ember.
1: Képzeld el, hogy nem, a fiatalember az egy menő zenei producer. Tehát megvan a saját vagyona. Nem a vagyonáért házasodik össze Cherrel.
3: Hát mondjuk Cher azért van benne mit szeretni, mondjuk nem feltétlenül a korán, de ez a
1: neki. Oké. Na, teljesen más a témánk. Nagy diák banktudós teszt.
3: Hadd javítsanak ki, mert valóban volt egy banktudós teszt, azt egyesen lezártuk, és Zsoltán most a Kreszt teszt miatt érkeztünk.
1: Igen, bocsánat, igen. Nekem itt elírták a szerkesztő kolléganők, de nem baj. Tehát a diák Kreszt teszt. Ezt csináltuk ugyanúgy évről évre, ugye? Jól emlékszem.
3: Olyannyira, hogy jubileumi évhez érkeztünk, tehát most 2026-ban 10. alkalommal rendeztük meg a Nagy Diák Kreszttesztet, ami azt jelenti, hogy az elmúlt 10 évben most itt csináltunk egy ilyen számvetést, már több mint 200 000 fiatal játszott ebben a játékkal, és
1: több. Évi 20 000, vagy ez folyamatosan inkább nő?
3: Ez folyamatosan nő, tehát olyan 16-18 000-ről indultunk, most már fixen 20 000 fölött van az éves kitöltőszám.
1: Nagyon jó. Mi a korosztály?
3: A korosztály az 14-24 évesek, tehát középiskolások és egyetemisták. Őket hozza talán izgalomba a két fő díj, mert az a kezdetek óta szerintem igen vonzó. Egyrészt egy robogót lehet nyerni, másrészt pedig ingyenes jogosítványszerzési lehetőséget.
1: Ha mind a kettő vonzó, persze.
3: Full ingyenes, tehát a vezetéssel meg mindennel együtt 0 forint, 0 fillérért juthat valaki.
1: Akkor hadd kérdezek, akkor milyen menjünk is tovább, hogy a teszt egyébként azt ingyenesen lehet kitölteni?
3: természetesen ingyenes a teszt. Ez egy háromfordulós játék, mind az összes többi nagy diák teszt, akár a banktudós teszt is volt. Az első forduló online zajlik, az már lezajlott és véget ért április végén.
1: És akik a legjobbak azok...
3: be ugye ez a több mint 20 000 fiatal. Közülük az 1000 legjobbat hívjuk be a középdöntőre, és aztán utána pénteken lesz egy nagy esemény, az Országos Ifjúsági Sajtófesztivál, aminek a keretében zajlik majd a nagy diák kereszttesztnek a döntője egy tévéfelvétel.
1: Hány ember jutott be a döntőbe?
3: 1000 főt hívtunk be a döntőbe, és közülük a 10 legjobb játszik majd a fődíjakért a színpadon. Ezt egyébként az ORFK OBB-vel szervezzük most már évek óta, tehát a teszt mögött mindig kérdezik, hogy ez milyen teszt, hát azért elég komoly szakmai támogatás van.
1: Na jó, akkor Zsolthoz fordulok. Miért kellett nekünk ez a teszt, hogy miért támogatja az ORFK ezt a tesztet?
2: Egy hasonlattal tudnék élni, szóba kerülnek itt a fák, hogy milyen, hogyan ültessük, ugye, vessük-e, vagy esetleg vásároljunk egy csemetét. Hát én azt gondolom, hogyha időben elvetjük azt az információt, már a gyerekek esetében, és már itt óvodásokról beszélünk, akkor várhatjuk el, hogy felnőtt korában egy olyan járművezető, vagy közlekedő lesz, mert akár lehet, hogy soha életében nem fog járművet vezetni, csak gyalogosként vagy tömegközlekedéssel fog közlekedni. Tehát egy olyan közlekedő lesz, aki tudatos, és a másikat pedig partnerként kezeli a közutakon. Tehát azok a cselekmények, amelyeket közutakon nagyon gyakran sajnos látunk, az agresszív járművezetők, akik nem tisztelik a szabályokat, másokat, ezáltal egyébként önmagukat is veszélyeztetve közlekednek. Én azt gondolom, hogy ilyen közlekedőkre nincs szükség az utakon. Tehát ezeket az információkat edukálni. Tehát edukálni, ez a lényeg már kisgyermekkorban, és ezeket a ismereteket, jelen esetben a kreszt, már folyamatosan egymásra építve, életkornak megfelelően kell eljutatni hozzájuk, és utána ugye már fiatal korban, vagy fiatal felnőtt korban azt gondolom, hogy egy olyan tudatos közlekedővé válik. Na persze ez nagyon sok kell, tehát nem feltétlenül csak a tudás, hanem ide tartozik a szülői példamutatás is.
1: Abszolút, de én azt tapasztalom, hogy kétféle autós van. Az egyik autós az, aki nyomkodja a telefonját, és ezáltal mindig késre indul el a lámpánál, mindenki bejön elé, hogyha te pont mögötte vagy, akkor megőrülsz már attól, hogy hát de miért nem megyünk. És akkor van a másik, aki meg mindenhova siet, és tulajdonképpen cikázva halad. Ez a két véglet van, és akkor hát van egy szűk réteg, aki meg valahol a kettő között van.
2: Ez így van, tehát ez mindenhol megfigyelhető, hogy elmész egy üzletbe, ott is vannak olyanok, akik nagyon komótosan ráírva vásárolnak, valaki meg rohan, sőt, még beáll el ide sorba. Tehát alapvetően, itt mi úgy szoktuk mondani a közlekedés esetében, hogy a közlekedési kultúra az alapvető feltétele a közlekedés biztonságnak. Tehát enélkül én azt gondolom, hogy nem beszélhetünk közlekedés biztonságról. Sok,
1: megértettem, várj kicsit, de vissza kell lépnünk odahol, amit te mondtál, hogy nem mindenki autóvezető. Na most az autóvezetőnek jogosítványt kell szereznie. Egy biciklistának már nem kell jogosítványt szereznie, a rolleresnek jelen helyzetben még mindig nem kell jogosítványt szereznie, nem beszélve a gyalogosokról. Tehát, hogy ez egy kicsit ilyen fura, ugye abban az értelemben, hogy van egy réteg, akinek van jogosítvány, és akinek legalább meg kellett tanulnia, kötelező volt megtanulnia valamilyen szinten a kreszt, és van egy csomó ember, akinek még nem volt kötelező, és mégis közlekednek. Ezzel mit tudunk kezdeni?
2: Hát azt, hogy bekerül a tananyagba, tehát már általános iskolai tananyagba bekerül a közlekedés, a nevelés. Tehát a Nemzeti Közlekedési Portálon...
1: Picit gyere közelebb a mikrofonhoz,
2: már is nehezebb. Megtalálható halad. Egyébként az a digitális tananyag, amit a pedagógusok, illetve a gyermekek olvashatnak, elsajátíthatnak, és ebből, hát nem is vizsgáznak, de legalább számot adnak oly mértékben a tudásukról, hogy megkérdezi őket valaki, hogy hogyan közlekedünk gyalogosként, kerékpárosként. Tehát nem feltétlenül kötném én ezt vezetőjengedélyhez, mert látjuk, hogy sokan rendelkeznek vezetőengedéllyel, mégsem tartják be közlekedési szabályokat, és akkor ugye ide jön ugye a közlekedési kultúra kérdése. De vannak olyan esetek, például a kerékpárosok, amikor már a közúti forgalomban részt vesznek, ő magukat egyébként egyenrangú partnernek tekintik, tehát és ezt el is várják, egyébként ez így van jól, de ugyanakkor mégsem tartják be mindannyian a közlekedési szabályokat, és akkor ez nagyon szemet szúr az autósoknak, ha látják azt, hogy ott állnak a piros lámpánál, majd egy kerékpáros elsuhan. De mondom még egyszer, ugyanezt egy autós is megteszi, de nem feltétlenül csak a jogosítványon, vezetőengedélyén múlik az, hogy valaki kultúráltan, szabálytisztelően közlekedik.
1: Na, akkor is visszatértünk megint a Józsihoz és a nagy diák Kresteszhez, mert tulajdonképpen, ahogy ti is mondtátok, itt az edukáció nagyon fontos. És tulajdonképpen ez a Kreszteszt, és azzal, hogy ösztönözik a fiatalokat arra, hogy ezt kitöltsék, illetve hogy erre fölkészüljenek valamilyen szinten, ez már is közelebb hozza őket a kultúrált közlekedéshez. Mi most a legfontosabb, tehát mi most a legforróbb téma egy ilyen Kresztesztben?
3: Hát nagyon széles a skála, amin ez mozog. Ugye a diák kreszteszt az egy kicsit hasonlít az igazi kreszteszthez, amit mondjuk a jogosítvány megszerzésekor kell kitölteni. Hasonló jellegű kérdések vannak benne. 30 pontot lehet benne elérni. Nyilvánvalóan itt nem olyan nagy a tét, mint a jogosítványnál. Hogyha ez bárki bárhányszor újra és újra kitöltheti. Ugye ezért is lehet ebből a tesztből sokat tanulni, mert egy nagy adatbankból válogatja a kérdéseket a program, tehát hogyha valaki többször neki fut, akkor újabb és újabb kérdésekkel találkozik. Tehát például egy segédmotoros vizsgához, vagy jogosítványszerzési vizsgához én bátran ajánlanám játékos felkészülésnek ezt a programot. És ezzel a felkészüléssel azt gondolom, hogy nő az ismeretük, és nő valószínűleg a közlekedési kultúrájuk is, mert ugye sokan olyan korban kezdik ezt már el kitölteni, amikor még nincs esélyük jogsira, de már foglalkoznak a témával. Közben bicikliznek, gyalogosok, ahogy ugye beszéltünk itt róla, tehát a hétköznapi életben nap mint nap találkoznak forgalmi szituációkkal, és gyakorolhatják a gyakorlatban is ezt a megszerzett tudást.
1: Mi a helyzet a rolleresekkel? Én azt gondolom, hogy ha van forró téma, akkor az ilyen például az elektromos roller.
3: Hú, ez rendre fölmerül nálunk, és mindig csak azt tudjuk mondani, hogy nagyon várjuk a szabályozást, de hát ebben azt gondolom, hogy az OBB sem tud addig sokat tenni a jó tanácsokon kívül, amíg nem lesz ez.
2: Zsolt, hogy nálunk jobban senki nem várja, én azt gondolom.
1: Jó, ugye várjuk ugye az új Kressz módosításokat.
2: Így van.
1: De ez most elég régóta húzódik, nem? Mikor a várható? Van valami végleges időpont kitűzve?
2: Hát elhangzott egy dátum, szeptember hónap, de én azt gondolom, hogy ami elkészült, tervezett, az én azt gondolom, hogy egy nagyon jó tárgyalási alap. Biztos, hogy lehet még rajta finomítani, esetleg más még olyan szükséges dolgokat beletenni, de ami a legfontosabb, én azt gondolom, az a rolleresek, tehát a mikromobilitási eszközöknek a szabályozása, mert az nagyon hiányzik. Van nekünk egy felmérésünk, hogy nevezzük statisztikának. Az elmúlt évben 80%-kal nőtt a rolleresek, tehát elektromos meghajtású rollersek által okozott baleseti számok. Tehát 80%.
1: Azt brutális szám.
2: Tehát, hogy
1: mennyi rolleres van most Budapesten?
2: Hát tudjuk? Nem tudjuk,
3: és ez is folyamatosan nő.
1: Ugye? Ráadásul ugye rengeteg a maga a bérelhető roller is.
2: Tehát annak számát még azért meg tudjuk mondani, vagy becsülni, de rengeteg roller van már magánkézben, és ugye megint felvetődik az, hogy akkor most milyen ismeret szükséges ahhoz, hogy ezt a gépi meghajtású járművet vezessék, hol közlekedhetnek, milyen védőfelszereléseket kell használni. Tehát visszatérve a korábbi gondolatmenetemhez, ha már tegnap bevezették volna ezeket a szabályokat, már késő lenne. Tehát úgyhogy ha lehet valamit kérni a jogalkotóktól, akkor én ezt rendőrként azt kérném, ha lehet ezt mi hamarabb, még a nagy végleges Kressz változás bevezetés előtt ezeket a szabályokat valamilyen módon bele kéne csempészni a jelenlegi Kresszbe, mert emberéletek, egészség, mások egészsége, testi épsége múlik ezen, hogy végre tudjuk azt mondani, hogy mi szabályos rollerrel, mi nem, hogyan közlekedjünk, és itt nem arról van szó, hogy mi szankcionálni szeretnénk ezt a közlekedői réteget.
1: Pedig muszáj, igen.
2: Hát az nem lehet sosem cél, az csak egy eszköz, a legvégső eszköz, de lehet őket akkor már edukálni, tudjuk őket tanítani megfelelő módon, gyakorolni, hogy hogyan lehet közlekedni, hisz valljuk be, hogy tényleg egy nagyon praktikus közlekedési eszközről van szó, én magam is kipróbáltam, többször használtam, stb., de nagyon veszélyes. Ennek hát, több oka van. Bocsás,
1: látok egyébként megoldásokat, én voltam pár évvel ezelőtt Riminibe, és ott például azokon a területeken, ahol sétáló utca van meg, sétáló rész van, ott a GPS leszabályozta a roller sebességét 6 km per órára.
2: Igen.
1: Tehát ott például remekül megoldották azt, amikor a Vác utcában mondjuk sétálok, és ott elmegy mellettem 20-25-tel egy rolleres, akkor így borzasztóan rossz érzés volt, de mondom, ezt külföldön már megoldották, hogy le tudják szabályozni a sebességet egy GPS segítségével. Ez itt elhatározás kérdése, vagy mi múlik ez?
2: Hát itt elsősorban ott a bérelt rollerek esetében látom ezt megvalósíthatónak. Aki ugye magának vásárol egy ilyen rollert, annak nem érdeke, hogy ezt a rendszert használja, de hogyha ezt is szabályozzuk, előírjuk, akkor én azt gondolom, hogy ennek nincs akadálya, tehát, hogy sőt, a mai technológia lehetővé teszi akár még azt is, hogy meghatározza maga a roller azt, vagy felismerje, hogy milyen úton közlekedik járdán, vagy úttesten, és ehhez állítja be a sebességet. Tehát mindenre van megoldás, én azt gondolom, csak elhatározás kérdése, hogy ezt bevezetjük-e.
3: Én azt gondolom egyébként, hogy ez nekünk roller felhasználóknak is érdekünk, hogy legyenek abszolút egyértelmű szabályok, tehát tudjam, hogy mikor vagyok szabályos, mikor nem, és azt gondolom, hogy aki nem rollerezik, annak is, hogy kevesebb legyen emiatt a konfliktus, és hát pláne a baleset.
2: És ami még nagyon szomorú, hogy a legtöbb sérült, az gyermek, fiatalkor, uh-huh, vagy fiatal felnőtt. Tehát rengetegszer láttok olyan posztokat a közösségi médiában, hogy maguk az orvosok álltak ki amellett, hogy tényleg most már annyi ilyen sérült jelenik meg az ilyen szakellátásban, a sürgősségi osztályokon jellemzően felsérüléssel, belső sérüléssel, hogy most már tényleg valamit tenni kell, mert ez így a továbbiakban nem működhet. Én azt gondolom, hogy legyen egy stabil szabályozás, és utána még azt lehet majd finomítani a későbbiek során, de tudjuk azt, hogy mihez tartjuk magunkat.
1: Na jó, akkor Józsi, egy utolsó kérdés. Hol tart most a Crest Test?
3: Nagy izgalomban vagyunk, már készülünk a jubileumi döntőre.
1: Ez mikor lesz?
3: Ez a középdöntő és a döntő az ezen a héten pénteken, uh-huh, tehát holnap után lesz itt Budapesten, az App rendezvényközpontban Újpesten.
1: Igen. Az újpesti piac.
3: Így van, egész napos program, annak keretében a délelőtt folyamán zajlik a középdöntő, és 12:30-kor pedig a tévés nagy döntő. Az a jó hírem, hogy ezt streameljük is majd, tehát aha, lehet majd online is követni, hogyha aha, valaki nem tud eljönni, vagy nem fér be éppensége az appba, és utána pedig az MTVA M5 csatornája is bemutatja majd a döntőről készült tévéműsort.
1: Urak, nagyon szépen köszönöm dr. Szajli Józseffel, a nagy diák Crest-tesztet szervező DUE médiahálózat alelnökével beszélgettünk, illetve Borzai Zsolttal, az ORFK balesetmegelőzési bizottság főtitkárával. Urak, még egyszer köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltatok.
2: Köszönöm a meghívást.
3: Köszönjük.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.
4: Oh! Play. Adentro.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
2: Mario Biondi koncert a Margit Szigeti Színházban május 23-án. A világhírű olasz énekes mediterrán szenvedélye különleges koncertélményt ígér. Ötvözve a jazz, a soul és a popzenét. Madrid, Barcelona és Prága után Budapesten lép fel a jazzikon. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
3: Budapestre érkezett az Európai Bizottság delegációja az uniós források felszabadítása miatt. Magyarország gazdasági érdekének nevezte az euró bevezetését a jegybank elnöke. Napos, felhős idő lesz többfelé esővel, a hőmérséklet csúcsértéke 20 és 25 fok között alakul. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Vukovi Judit. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Kármán András pénzügyminiszter azt mondta, a hétvégére derül ki, milyen érdemi előrelépések lesznek a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. Konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében a Magyar Nemzeti Bank, erről Varga Mihály elnök beszélt egy szakmai konferencián. A jegybank elnök szerint a bevezetés Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Az egyik legfontosabb, hogy alacsony legyen az infláció, illetve az államháztartási hiány ne haladja meg a GDP 3%-át. Egy új, 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozik a szaktárca. Ezt írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalai utcai épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás, a cél pedig jobbá tenni az oktatást és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Még több százezren nem rendelkeztek adójuk 1+1%-áról, amire ma éjfélig van lehetőség. A határidő fontos, mert a késve beküldött felajánlás érvénytelen, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A közlemény szerint az 1+1%-os felajánlásával mindenki támogathat egy számára fontos civil szervezetet, illetve egy vallási közösséget vagy a Nemzeti Tehetségprogramot. Bejelentette a következő évad újdonságait a debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója. Vadász Dániel elmondta, hogy 17 új bemutatóval, 15 műsoron maradó előadással, 7 tantermi előadással és a Magda Fesztel várják a színház szerető közönséget. Az első bemutató Ifjabb Vidnyánszky Attila rendezése az Izzik a Galagonya című ifjúsági komédia lesz. Verdi grandiózus operája az Ajda a Nagyerdő szabadtéri színpadán látható majd. A Csókos asszonyt, a Végözvegyet és a West Side Story-t szintén műsorra tűzik. Ma van a méhek világnapja. Az ENSZ határozata alapján 2017 óta tartják ezen a napon, mivel május 20-án született az európai méhészet kiemelkedő alakja, a szlovén származású Anton Jansa. A méhek száma folyamatosan csökken, miközben beporzó tevékenységük elengedhetetlenül fontos az élelmiszerek megteremtéséhez. Szakemberek ezért gyakran felhívják a figyelmet a beporzó rovarok védelmének fontosságára. Napos idő várható általában, kevés fátyol és komoly felhővel. Helyenként kialakulhat egy-egy zápor, zivatar, napközben gyakran megélénkül a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul, késő estére 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vukovi Juditot hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
4: Jó napot kívánok! Nem működnek a jelzőlámpák a 12. kerületben, az Alkotás és Nagyenyed utca kereszteződésében, a forgalmat rendőrök irányítják. Kifejezetten erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-as autóúti csomóponttól befelé, valamint Gödöllő és Magyaród között a kiépített terelésnél. Sokan autóznak a Budaörsi úton, a Gyáli úton, a Margit körúton, a Hungária körgyűrűn, és Dunakeszi felől a 2-es úton befelé, illetve a Váci úton is, ahogy szokás szerint a Megyeri út után autóval mérik az arra elhaladó gépjárművek sebességét. Jó utat, további szép napot kívánunk!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Öveket bekapcsolni, ez a Business Class.
1: Jó reggelt, jó reggelt! Május 20-a van, 8 óra és 7 perc, nagyjából 13 fok van, viszont már a 24 fokot mondtak a meteorológusok, és azt mondták, hogy nem nagyon lesz felhő az égen, szóval egy szép napsütéses, igazi májusi napunk lesz, és ennek mi nagyon örülünk. A stúdióban Súr Imre köszönti Önöket, vendégünk pedig itt a stúdióban Stefán Csaba, kutató Magyar Külügyi Intézettől. Szia Csaba, jó reggelt! Mai témánk, az pedig egy mai születésnaposhoz kapcsolódik, ugye Serma 80 éves, és a napokban harmadszorra is férjhez ment, egy nálánál 40 évvel fiatalabb fiatalúrhoz, aki egyébként azért érdekes, mert hogy sokan azt mondták, hogy hát biztos csak önös anyagi érdekekből ment hozzá Serhez, de a fiatalember egy jól menő zenei producer, akinek megvan a saját vagyona, tehát nincs szüksége Ser vagyonára. És föltettem azt a kérdést a hallgatóinknak, illetve vendégeinknek is fölteszem mindig ezt a kérdést, hogy mit gondoltok arról, hogy 40 év korkülönbség? Azért az egy tetemes korkülönbség, az nem az 5-10 kategória, ami sokak szerint szintén nagynak gondolnak, hanem a 40 év. Tehát, hogy te hogy látod? Várjál, bekapcsolok a másik mikrofonnal, mert most jó.
2: Először is jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat. Én azt tudom mondani, hogy ha tényleg egy összeillő párról van szó, akkor személyes véleményem az, hogy a 40 év is akár oké lehet, inkább a probléma az, hogy ugye a túl sok idő telik el, a másik fél túl idős, akkor az előbb olyan egészségügyi problémákkal járhat együtt, ami meg fogja nehezíteni a kapcsolatot. Tehát ugye más életciklusban vannak ezek az emberek, hordozhat egy ilyen kapcsolat olyan problémákat,
1: veszélyeket.
2: Ami elkerülhető lenne.
1: Aha. Zsupi azt írta nekünk, hogy a korkülönbség pláne ilyen nagy, csak akkor számít, ha a kötődés nem őszinte, minden más megold majd a szerelem, szeretet, tisztelet és a sok-sok humor. Teljesen egyetértek a Zsupival, úgyhogy köszönjük szépen Zsupinak is ezt az SMS-t. Na és akkor rátérünk kedvenc témánkra, Németországra, hogy a Csaba a kutató a Magyar Külügyi Intézetben Németországot kutatja, őket követed, én meg Németország rajongó vagyok, többek között a származásom, de ugye bennem bőven van sváb vér, és akkor egy kicsit így akkor lépjünk bele. Hol tart most a német kormány? Ugye most volt egy éves a német kormány.
2: Igen, ugye május 6-án röviden összefoglalom az én véleményemet. Nem áll jól, eddig sem áll túl jól, egyre rosszabbul áll. Ugye folytatódnak azok a ciklusok, és most is egy ilyenben vannak, hogy mindig megígéri Merz, hogy most akkor változás jön, most akkor reformok jönnek. Ugye ez volt először az, hogy majd az első nyáron jobb lesz. Aztán a reformok össze, most reformok nyarát ígérnek, de továbbra is igazából minden kicsi dolgon koalíciós partnerével, szociáldemokratákkal összevesznek.
1: Aha.
2: Igazából áprilisban is volt egy német sajtó, kinagyította hatalmas összevesés a felek között, már a legmagasabb szinten is. Alapvetően alkancellárával, Klingbeerrel jóban van. Ez is egy kicsit elromlott, és emiatt a választók folyamatosan azt látják, hogy hiába vannak kisebb kompromisszumok, kisebb reformok, mint például a munkanélküli segéllyel kapcsolatban, a nyugdíjjal kapcsolatban, azt áterőltetni tudják csak, és emiatt kevésbé számítanak az eredmények, és inkább számít az, hogy a percepció, hogy a kormány az döntésképtelen, vagy káosz van.
1: Aha, na, a népszerűségük az ott van valahol a bányász béka hátsója alatt, akár kormány szinten, akár Merz szinten.
2: Valóban, ugye most 13% elégedett csak a kormány munkájával.
1: 13%, ezt ízlelgessük azért.
2: Ízlelgessük, de hozzá akarom tenni, félig szarkasztikusan, hogy ez még nem rekord, még 2004-ben 12% volt az elégedettség az akkori Schröder kormánnyal.
1: Csak nem egy év után.
2: Valóban, ez pontosan igaz, az már a ciklusnak a vége volt, jelen esetben pedig egy év után tart ennél. Tehát és ez a következő időszakban, amiatt a problémák miatt, amit elmondtam, és még tartanak, csak csökkenni fog még.
1: Igen. Na, nézzük azért a jó oldalát is. A gazdaság éveken keresztül vagy csökkent, vagy stagnált, most van egy 0,2%-os növekedés.
2: Volt, és a mostani évre körülbelül 0,5%-os növekedést, a következőre meg 1%-os növekedést.
1: Ami elmozdulás a holdpontról.
2: Elmozdulás, de talán az előző beszélgetésünkkor is elmondtam, hogy ezek viszont olyan, hogy is mondjam, olyan előrejelzések, amiket folyamatosan lejjebb kell csökkenteni. Uh-huh. Ugye eddig beszélhettünk volna arról mondjuk 3 hónappal ezelőtt a iráni háború kezdete előtt, hogy akkor évre 1,4%-osat várnak, vagy erre az évre 0,9%-osat. Ez a újabb energiaválság miatt és a külső tényezők miatt folyamatosan csökken. És azért valljuk be, persze elmozdulás a jobb irányba, de azért ez még mindig stagnálás. Sőt, ugye a német gazdaság régi dinamikus növekedéséhez képest nagyon
1: hát
2: rossz.
1: Hát ez semmi. Tehát ugye Európa legerősebb gazdaságáról beszélünk mind a mai napig. Tehát még mindig Európa legerősebb gazdasága, és ehhez képest tulajdonképpen egy helyben toporognak most már évek óta.
2: Igen. Ez ugye belső tényezők, külső tényezők miatt is van, ugye a külső tényezőket már elmondtam, de még ide tartozik a továbbra is folyó orosz-ukrán háború. A belső tényező...
1: A hormuzi szoros,
2: az ugye...
1: Tehát az energiabizonytalanság
2: is. Energiabizonytalanság, ugye valamennyire stabilizálni tudták például a benzinárakat, de így is összességében 20%-kal növekedtek a háború előttihez képest, vagy például úgy viszik el további pénzek, bocsánat, elfogalmazom. Tehát például amiatt, hogy az energiárakat csökkenteni tudják, van egy 17 eurócentes kedvezmény a benzinadóra, amit ugye a kormány fizet, az tovább csökkenti a bevételeket. Még mindig beszélhetünk arról a költségvetési hiányról, ami 25-30 milliárd euró, ez csak hogy kontextus elmondjam hozzá, az egész föderális német költségvetés következő évben 540 milliárd euró lesz, de akkor is ez egy jelentős része. Tehát az alapvető problémákat, a versenyképességbeli problémákat, azt, hogy ugye szenved a német autóipar, amiket mindig idejövök, elmondok, egy éve nem tudták megoldani, és alapvető probléma, ez már kicsit a politikai része a dolognak, hogy a választók szemében a CDU-CSU legitimitását mindig az adta, hogy ha ők jönnek, akkor jobb lesz a gazdaság. És akkor lesz egy gazdasági felrendülés, és most nem. Uh-huh. Egyáltalán nem. És ezért van az, hogy ennyire népszerűtlen a kormány, és ha megkérdezik a választókat, a legnagyobb problémájuk minden esetben az, hogy a kormány által ígért gazdasági felrendülés nem történt meg.
1: De emellett még ráadásul nehezített a pálya, mert hogy Friedrich Merznek olyan mondatai vannak, ami nem is tudom, hogy honnan érkezik. Tehát olyan, mint hogyha egy kicsit szeretném megmutatni, hogy mi németek nagyok vagyunk és erősek vagyunk, és ezért beszélok akár Trumpnak, akár az Egyesült Államoknak, aztán ezt kijavítom, aztán megint csak valami böszmeséget csinálok, tehát Merz olyan, mint hogyha néha nem tudná, hogy mit csináljon, vagy mit csinál, vagy.
2: Alapvető probléma, hogy Friedrich Merz igazából fontos politikai pozíciót az életében sose vállal. Tehát nem volt...
1: Korábban,
2: ugye nem volt sose miniszter.
1: Merkel-el volt egy komoly konfliktus, mert a Merkel nem bízott benne.
2: Igen, Merkel, nem azt mondom, hogy kitúrta a pártból,
1: de ez történt,
2: tehát úgy tengert lengett a
1: BlackRockhoz,
2: mert... Igen, és akkor ő gazdasági szférában dolgozott, versenyszférában dolgozott nagyon sok ideig, de nincs meg az a politikusi tapasztalata, ami azt mondta vele, hogy mikor érdemes erős mondatokat mondani, és mikor nem. Ugye sokadjára fut bele Merz abba a problémába, hogy van egy olyan erős kijelentése, amit aztán lehoz a német sajtó, és akkor lehet rákcsálni egy hónapig, két hónapig, hogy úristen, mit mondott már megint a Merz. Ilyen esetben ez éppen a nyugdíjakkal kapcsolatban volt, amikor megkérdezték, hogy mit lát a következő nyugdíjreform kapcsán, akkor ő úgy fogalmazott, hogy igazából a nyugdíjnak már csak egy alapvédelemnek, nem a legpontosabb fordítás, de körülbelül ezt gondolta kéne lennie, hogy...
1: Az emberek is tudjak még mellette dolgozni, és akkor van egy ilyen biztonsági tartalékuk. Valami ilyesmi volt, ha jól emlékszem.
2: Arra utalt, hogy a nyugdíjasoknak is nem ennek kéne az egyetlen bevételünknek lennie. Lényegében ez azért probléma, mert mondjuk Kelet-Németországban még mindig a nyugdíjasok 80%-ának teljes egzisztenciája az a nyugdíjból jön. Ugye, ha az nem elég, akkor mi legyen még, és ugye természetesen ez egy nem vétető.
1: Magyarországon azt mondták ugye már korábban is, hogy hát ott van a család, a gyerekek azok támogassák a szüleiket, ahol alacsony nyugdíj.
2: Hát most igen, de...
1: Igen, de nem. Igen.
2: Tehát nem ez lesz az átlagos választó gondolata, miután Merz kimondja ezt, hogy erre gondolt.
1: Na jó, hogy látod Merz jövőjét? Ki fogja tudni tölteni szerinted az idejét?
2: Mindig, amikor megkérdezed, akkor az a válaszom, hogy igen, kezdek én is szkeptikusabb lenni. Talán az egy fontos adat, hogy a választók 58%-a már azt mondja, hogy nem fogja tudni kitölteni, de ez mindig hozzá kell tenni azt, hogy alkotmányosan a német alaptörvény szerint nehéz megbuktatni a német kormányt. Ugye külsőleg csak konstruktív bizalmatlansági indítványa lehet, ami azt jelenti, hogy egyből egy másik kormányt a helyébe kellene ajánlani, ha pedig új választásokat akarnak, akkor meg saját magát kell megbuktatni a kormánynak. akkor bukik meg a kormány, hogyha egy olyan belső identitásválság alakul ki mindkét pártban, CDU-nál, a szociáldemokratáknál, ami ott belülről omlik össze. Ez egyébként, én azt mondom, hogy ahogy halad az idő, és egyre kevesebbet tudnak tenni, egyre kevésbé tudják a megígért reformokat bevezetni, nagyobb az esély, főleg, hogy gondoljunk bele abba, hogy igazából itt egy markánsan jobboldali és egy markánsan baloldali
1: párt. Mondjuk jobb közép és bal közép, tehát viszonylag közel is vannak egymáshoz, de mégiscsak az egyik jobb a másik.
2: Közel vannak, de ugye most is például arról vitatkoznak, és arról vitatkoznak már a koalíció kezdete óta, hogy a SPD szeretné az, hogy legyen legalább a legtöbbet keresők számára egy adónövekedés, amit ugye a CDU a saját identitásából kiindulva el kell utasítania. És ha arról van szó, hogy legyen egy adóreform, amiről jelenleg beszélnek, akkor teljesen más kiindulásból kezdenek el róla beszélni, és teljesen más céljaik vannak. És ezért van az, hogy nem tudnak kiegyezni egymással, vagy csak nagyon felvizezett kompromisszumok lesznek ezeknek a tárgyalásoknak a végei.
1: Jó, akkor nézzük a jövőt. Folyamatosan azt látjuk, hogy az AfD, aki eddig fej-fej mellett volt, és folyamatosan növekedett, tovább növekedett, a CDU-CSU az tovább csökkent. Gyakorlatilag most olyan 3% különbség van a két párt között. Az AfD javára.
2: Igen, ez egész pontosan azt jelenti, hogy az AfD kb. 27%-on van, a CDU-CSU pedig 24%-on, még a szociáldemokratákat is meglemítem, hogy kb. 12%-on. Tehát, igen, hogyha most lennének a választások, akkor már nem lenne ilyen kormánytökség, bőven nem lenne. Azt is kontextusnak talán érdemes elmondanom, hogy egy jó 8-9 hónapig be voltak fagyva ezek a támogatottsági százalékok, most történt egy változás. Eltelt egy év.
1: Bocsánat, olyan városokban, ahol korábban mindig vagy kereszténydemokrata, vagy szociáldemokrata polgármester volt, ilyen városokban most sorra nyernek az AfD jelöltjei.
2: Igen, ugye nem feltétlenül azért, mert abszolút többségük van, hanem mert a centrumpártok annyira meggyengülnek, hogy relatíve az AfD lehet adott esetben a legerősebb. Ez egyébként fontos információ, hogy még nem is a CDU-CSU-tól húzza el a legtöbb szavazót jelenleg az AfD. Volt egy ilyen időszak, de most már inkább a nem szavazók pártolnak át hozzájuk, illetve a munkásosztály. Tehát egyébként a szociáldemokratáknak a gyengülése, az onnan elvándorolt szavazók kis része, oké, lehet megy a zöldekhez, de egy nagyon jelentős része, a munkásosztály nagyon jelentős része az AfD-hez megy.
1: Van még egy érdekesség, hogy a CDU-CSU-nak volt egy olyan taktikája, hogy megpróbáltak egy kicsit még jobbra tolódni, hogy elvegyenek szavazókat az AfD-től. Az AfD-nek jót mosolyogott ez, és azt mondja, látjátok, nekünk volt igazunk, hisz most már a mi irányunkba jött a CDU-CSU is.
2: Azért nem működik szerintem ez a stratégia, mert teljesen más szinten politizálnak. Ugye tradicionálisan a középpártoknak az a véleménye, hogyha jól csinálják a szakpolitikát, akkor az elég.
1: A gazdasági szakpolitikát?
2: Minden szakpolitikát, okay, de gazdasági szakpolitikát is. Még a AfD-nek és általában még a radikális jobboldalnak sokkal inkább van egy ilyen politikai kulturális megközelítése, hogy a politikai diskurzus kell uralniuk, és az fogja hozni a szavazókat. Ugye ez a kettő stratégia egymással ellentétben áll, mindkettő nem lehet sikeres egyszerre, jelenleg nagyon úgy látszik, hogy az AfD-nek a felfogása sikeres, és nem elég, hozzáteszem, nem is tökéletes a szakpolitikája a kormánynak, de nem elég az, hogy egy politikai fókuszt legyen ahhoz, hogy visszanyerjenek szavazókat.
1: Mi a helyzet azzal, hogyha most ezt így nézzük, és ezeket a trendeket nézzük, akkor hogyha kitölti a Merz kormány, tehát van még akkor 3 évük, akkor 3 év múlva lesznek választások, nagyjából prognosztizálhatóan egy 10, akár 12%-os AfD vezetéssel mondjuk a CDU-CSU-val szemben, nem beszélve a többi pártól, ami szintén folyamatosan amortizálódik le. Talán a baloldalon, a valódi baloldalon, tehát a nem közép, bal középnél, ott van még hasonló feljövetel egy-egy ilyen kisebb a dilinkénél. Tehát, hogy mi lehet az eredmény? Tehát ugye itt megint több kérdés fölmerül, láttunk már ilyet nem is olyan régen Ausztriában, hogy nem a jobboldali párt, aki nyert, tehát nem az kapott felkérést a kormányalakításra, hanem a második helyezett, azért, mert azt mondták, hogy az a jobboldali párttal senki nem szeretne koalícióra lépni, tehát akkor tulajdonképpen jön az a két párt, akik koalícióra tudnak lépni.
2: Egy olyan elméleti helyzetben, amit el lehet mondva, hogy 35% körül van az AFD, és tegyük fel 19-20% a CDU. Én azt mondom, hogy valószínű az osztrák eset, tehát annak ellenére, hogy jelentős győzelmet ér a radikális jobboldali párt, a középpártok akár a D-Linkével kiegészülve megpróbálhatnak összeállni. Fölmerülhet a kérdés, hogy jó, de miért? Ez már nem logikus, és itt talán azt is el kell mondanom, és ez valamennyire kapcsolódik ahhoz, amit elmondtam, hogy máshogy politizálnak. Uh-huh. Ezek a pártok más szinten politizálnak. Hiába jobboldali a CDU, CSU és az AFD is, jelentősen máshogy tekintenek a konzervativizmusra. Jelentősen más ideológiai megfontolásaik vannak, és ez érvényes a főszavazóikra is, akár jelentősen máshogy állnak a gazdasághoz is. Ugye az AFD-nek van egy neoliberális oldala, de közben egy ilyen állami beavatkozó kelet-német identitásból eredő gazdasági oldala is. Még ők maguk se döntötték el, hogy melyik dominálljon.
1: Az Alicia és a másik.
2: Igen. Ugye közöttük még bőven van egy szembenállás azzal kapcsolatban, hogy a pártnak pontosan milyen identitásának
1: melyik a genetikája, igen.
2: Ellenzékből ez könnyebb kezelni, hogyha adott esetben kormányra jutnának, akkor az már más lenne.
1: Nagyon érdekes, és akkor egy kicsit most visszatérek a gazdasági részéhez, mert én azt látom, hogy az Alicia a beszédeiben nagyon komolyan olyan, mint hogyha ilyen gyógymódokat kínálnak. Tehát, hogy vissza kell hozni az olcsó energiát, ezért nem kell vámolni, és nem kell büntetni az autóipart, és itt tovább, és itt tehát, vannak. Ja, és ott van még a szociális ellátás, pedig hát a migránsoknál azt le kell csökkenteni, vagy haza kell őket küldeni, mert a túl nagy a kiadás a szociális oldalon. És úgy nézem, hogy egyre több német vevő erre a három gondolatra. Te hogy látod?
2: Vevő, hozzáteszem, ezek klasszikusan olyan szempontból populista szövegek, hogy mindent megígérnek, aztán a megvalósíthatásukkal kapcsolatban fönnállnak kérdések. Most csak egy példát mondjak, és ezzel nem is feltétlen egyből ellenezni akarok mindent, amit az Alice Weidel mond, hanem inkább azt mondani, hogyha például az összes szírt hazaküldik, amire egyébként Merz is utal, de hogyha az összes szírt hazaküldik, akkor az egyből kiváltan egy orvos ilyen Németországban, mert annyira alapoznak a szakképzett bevándorló munkaerőre is. Uh-huh. Vagy, hogyha arról beszélünk, hogy ezt az adót csökkentik, azt a kiadást növelik, ilyen támogatást adna egy AFD kormány, azzal az lenne a probléma, hogyha most nem tudja fedezni a kiadásait a német kormány, akkor hogy tudná egy AFD alatt?
1: Világos. Jó, számos kérdést merül még föl, de akkor csak így nézzük végig, hogy látható valami, vagy látsz te olyan valamit, amilyen földindulásszerű változás hozhat Németországban?
2: Olyan szempontból igen, hogy jelenleg megint csak arról folyik a diskurzus, hogy legyen egy ilyen mindent átfogó hatalmas nagy reformcsomag, ami készüljön a nyárra. Nagyon szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy ez megtörténik-e. Esetleg kicsit növelhetné a kormánypártok népszerűségét, ha sikeresen át tudják tolni, bár még ennek a tartalma sem tudott, és esetleg az indulhatna földindulást, hogyha nem tudják áttolni ezt a reformjavaslatot, hanem hülyén fogalmazok, kipukkad, mint egy lufi.
1: Aha. Jó, Csaba, nagyon szépen köszönöm. Stefán Csabával, kutatóval, a Magyar Külügyi Intézet munkatársával beszélgettünk. Remélem, hogy önök is élvezték, nem csak én.
2: Én is köszönöm.
1: Köszönöm szépen.
0: Jazzy.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest kukaszjazzy.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
2: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
3: Várhatóan pünköst után jövő kedden ül össze az országgyűlés, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkentessék a kiadásokat. Jelezte azt is, meg kell határozniuk a miniszterek és az államtitkárok fizetését, ami jóval alacsonyabb lesz, mint az előző kormány idején. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá. Elrendelte a büdzsé teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát a kormány. Erről az idei költségvetés átláthatósága miatt döntött a kabinet. A vonatkozó határozat már megjelent a magyar közlönyben. Június 30-a a vizsgálat határideje, felelőse pedig Kármán András pénzügyminiszter. Az ez évi költségvetést 2025. júniusában fogadta el az előző országgyűlés, a dokumentumot azonban a leköszönt Orbán kormány többször is módosította. Mindenben támogatja a kormány a Bajnokok Ligája budapesti döntőjének szervezőit, a közlekedési cégeket és a rendvédelmi szerveket a sikeres lebonyolítás érdekében, közölte Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter kiemelte, a május 30-ai mérkőzés miatt az eddigi legnagyobb utasforgalmi terhelés vár majd a budapesti repülőtérre és a tömegközlekedésre. Vitézy Dávid és Pósfai Gábor belügyminiszter ezért soron kívüli egyeztetésen fésült össze a feladatokat a rendőrség, a BKK, a MÁV és a repülőtér vezetőivel. Változóan felhős, többnyire napos időre számíthatunk, az ország nyugati területein előfordulhat egy-egy zápor. Időnként megélénkülő szél mellett napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt Vukovi Juditot hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: Jó reggelt kívánok! Baleset miatt számítsanak fennakadásra a főváros 19. kerületében, a Lehel utcában, az Üllői út közelében. Továbbra is lassan járható az M1-es M7-es közös bevezető szakasza az Egér úttól, és a folytatásban a Budaörsi úton is akadozik a haladás. A Szerémi úton a Rákóczi hídhoz közeledve szintén lassulást tapasztalhatnak. Egybefügg a sor a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északi irányba.

0: és a Műegyetem rakpart is csak nehezen járható a befelé vezető oldalon. A 10-es főút bevezető szakaszán Solymártól az Ürömi körforgalomig, illetve a 11-es főúton a Budakalászi körforgalomtól a Pünköstfürdő utcáig akadozik az előrejutás. Az M3-as bevezető szakaszán a Szilas pihenőhelytől az M5-ösön befelé az autópiactól szintén erős a forgalom. A Soroksári úton befelé a Rákóczi híd előtt tapasztalhatnak jelentősebb torlódást, az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton szintén befelé a közös csomópont előtt. Napközben szakaszonként kertészek okozhatnak útszűkületet a Vörösvári úton, a Váradi utcától befelé, illetve a Kőrösi Csoma Sándor úton is, a Dréher Antal út és a Vaspálya utca között. Varga Etele, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Termékek, szolgáltatások, adózás. Minden a mindennapok kereskedelméről. Ez a Duty Free a Jazzy Business Classban.
1: Jó reggelt, május 20-a van, 8:09 a stúdión vendége Egri Gábor szakértő, elnökségi tag a Független Benzinkutak Szövetségétől. Jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Na, megkerülhetetlen téma, nem tudunk róla eleget beszélni, mindenkit érint, és mindenki valamilyen szinten, ha más nem, a közérben, amikor vásárol, akkor is érinti, ez pedig a benzinár, illetve az energiaár. Kezdjünk egy kicsit külföldről, jó? Nézzük meg, hogy mi a helyzet nemzetközileg.
2: Az a baj, mindig reggeli műsorokban szoktam általában szerepelni, és elrontom a hallgatóknak a jó kedvét. Ez sok jót nem tudok mondani, de nagyon röviden összefoglalva azt látjuk, hogy az ukrán hadsereg nagyon sikeresen veri szét az orosz olajinfrastruktúrát, tehát legutóbb a Razanyi finomító, a Moszkvai finomító, Moszkva körül egy 400 kilométeres üzemanyagellátó csőrendszer lett szétverve, szétbombázva, tehát nagyon bizonytalan az orosz kőolajellátás, nagyon bizonytalan az orosz olajiparnak a helyzete, tehát innen levezetve a Barátság kőolaj vezetéken történő ellátás is. Tehát az, hogy ma megy, és ebben az órában működik, az nem jelenti azt, hogy a következő órában fog működni. A másik olyan nemzetközi pozíció, ugye az iráni, a hormuzi szoros, ott meg az a helyzet, hogy az amerikai blokkád alá vették a szoros, nem engednek iráni hajókat. Körülbelül 500 millió dollár kárt okoz Iránnak, tehát már ott tart az iráni iszlám köztársaság, hogy a hadseregnek, a rendőrségnek és a forradalmi gárdának nem tudják a fizetéseket rendesen fizetni.
1: Azért álljunk meg, tehát azért
2: nagyon komoly.
1: Ez nem csak egy mondat, tehát ez egy olyan helyzetet teremthet Iránban, mert hogyha ez tovább fokozódik, akkor...
2: belső forradalom várható. Tehát láttam interjúkat Teheránból, és ott a piacon a magánemberek elmondják, hogy két hét alatt, képzeljétek el, 70%-ot romlott a vásárló ereje a fizetésének. Tehát nagyon komoly gazdasági problémák vannak. Na most nagyon komolyan sérült ugye a háborúba az öbölmenti országoknak az olajinfrastruktúrája. Jelenleg 13 millió barel olaj hiányzik a nemzetközi piacról. A Nemzetközi Energiaügynökség számítása szerint 1 milliárd barel olaj már eleve kiesett a piacról a háború miatt, és pár héten belül óriási olajhiány lehet a nemzetközi piacokon, azért, mert a 400 milliót, amit stratégiai készletekből, világméretekből olajból felszabadítottak, annak az 50%-a elfogyott. Tehát egy abszolút energia szegénységbe, energia hiányba tántorog be a világ.
1: Gábor, álljunk meg. Tehát mondom a másik oldalt. Ugye ott van az Egyesült Államok, aki bizony tudta növelni a kitermelését.
2: Így van. Ők nagyot nyernek, tehát az amerikai energetikai ipar, aki főleg támogatták a Trump kampányát, ők óriási pénzeket nyernek, tehát
1: ott van Venezuela, szinten, ami szintén most már amerikai befolyás alá kerül.
2: Így van, Venezuela, hogy a világ legnagyobb olaj tartalékával rendelkezik, de annyira leromlott a kitermelési kapacitás, hogy az évek, amíg az följön, de szép lassan azért emelkednek a kitermelési számok, és alapvetően Amerikának Venezuelára azért volt szükség, mert a mexikói öbölbe, vagy amerikai öbölbe lévő amerikai finomítók alapvetően a nehéz Venezuela olajra voltak beállva, és ezért kellett a Venezuelát kvázi úgy hónaj alá csapni.
1: Na jó. Nézzük meg, tehát beszéltél arról, hogy most már külföldön is ugye ezeket a stratégiai készleteket felszabadították, és ugye ez is vészesen fogy. Mi a helyzet nálunk?
2: Hát én azt mondom, hogy drámai a helyzet, tehát nem tudom ezt jobban megfogalmazni. Tehát én borzasztó, ugye 22 óta ebben a rendkívül rossz helyzetben bele vagyunk kényszerítve, mint független KKV-k és benzinkutak, akik forgalmazzák Magyarország üzemanyag ellátásának a 30%-át, hogy a politika egyszerűen ezt megtalálta, mint választási, hát hogy mondjam,
1: fegyvert,
2: marketing eszközt 22-ben is, és sajnos 26-ban is, és ennek a nagy részét megfizeti ez a KKV-szektor, a magyar KKV-szektor, aki üzemanyaggal foglalkozik, plusz a magyar lakosság. Tehát amit most látunk, az az, hogy a Fidesz kormány ugye felszabadított 1 milliárd litert, ennek az 1 milliárd liternek a felszabadítása, a beszerzési ár, és utána a visszapótlási ár közötti különbség jelenleg 150 milliárd forintnál tart. A 600 millió liter, amit most a Tisza kormány felszabadított, megszabadított. Itt azt látjuk, hogy egy viszonylag magas beszerzési áron lesz ez most kitárolva, de viszont a jegyzések emelkednek, mert a helyzet fokozódik a Hormuzi öbölbe, és en blokk azt látjuk Európában, hogy üzemanyag hiány van, tehát az arra régióban, tehát Antwerpen, Amsterdam, Rotterdam, ami a legnagyobb üzemanyag hábja Európának, 7-8%-kal csökkennek a készletek, tehát Európa kifut kőolajból, kifut kerozinból és kifut gázolajból.
1: Mi lehet a megoldás?
2: Nagyon sokszor elmondtuk, tehát el kell engedni ezt a kérdést, tehát el kell engedni az árokat, és egy támogatási rendszert, például a logisztikai cégeknek, hogy a kenyér, a zöldség, gyümölcs ára ne emelkedjen, bevezetni.
1: Tehát, hogy nem mindenki kapja meg a hatósági áras benzint, illetve gázolajat, igen, hanem elérte azt mondod, hogy legyen minden piaci alapú,
2: így van,
1: és akkor a piaci alap mellett viszont különböző olyan stratégiailag fontos cégek, mint mondjuk a szállítás, élelmiszerszállítás, stb., hogy ezek kapjanak olyan támogatást, hogy annak legalább ne emelkedjen a költsége.
2: Így van, fókuszálni kell, tehát a nincset nem lehet sok felé elosztani, a nincset csak limitálva lehet elosztani, és fontos lenne azonnali hatállyal fogyasztás korlátozást bevezetni, tehát jelenleg a Nemzetközi Energiaügynökség megfogalmazása szerint is az elkövetkező 3-5 év az energiaszegénységről fog szólni, ami azt jelenti, hogy kevesebb molekula áll rendelkezésre, mint amennyit felhasználni szeretnénk. Tehát ezt visszafogni csak úgy lehet, hogy az árakkal és a fogyasztás drasztikus visszafogásával. Tehát ez megkerülhetetlen, ez az út.
1: Jó. Több országnál bevezették azt mondjuk már most, hogy legyen több a home office, mert akkor nem kell bejárni dolgozni, és így tovább. Nektek van-e hasonló gondolatotok arra, hogy hogyan lehetne spórolni üzemanyaggal?
2: Hát én azt gondolom, hogy nagyon többféle variáció lehet, tehát például a tömegközlekedés ingyenessé tétele, tehát mondjuk elengedjük a piaci árakat, de azért azt figyelembe kell venni, hogy most is a 600 forintos üzemanyag árból 300 forint a költségvetésbe folyik be. Tehát ha mondjuk 700 forint lesz a üzemanyag ára, akkor abban 350 forint per liter befolyik a költségvetésbe, tehát van elég fedezet arra, hogy például megsponzorálni úgymond a tömegközlekedésnek az üzemanyag részét, és
1: akár mondjuk a vasúti közlekedést is.
2: A vasútit, a busz, a tömegközlekedést, és átültetni az embereket a tömegközlekedésre.
1: Rengeteg országban azt mondták, hogy az idén ne tervezzenek hosszabb repülőutakat, vagy egyáltalán nagyobb utakat, mert a kerozinon is spórolni kell, és kerozinból sincs elég.
2: Nincs, tehát a kerozin Európának úgy nézett ki a kerozin beszerzése, hogy 30-40% az Közel-Keletről jött, alapvetően Kuwaitból, ezek a beszerzési források teljes mértékben elapadtak. Még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a Lisszaboni szerződés az egy nagyon fontos szerződés az Európai Uniónak, az lehetővé teszi, ha egyes országok mondjuk készletből kifogynak, akkor más ország készleteiből kisegítésre kerülnek. Ez pont Németországban volt egy kérdés, mert Németország 1 millió tonna kerozin tartalékkal rendelkezik. És fel kell ajánlani a Franciaországnak, Hollandiának, azon országoknak, akik segítséget kérnek. Tehát a Lisszaboni szerződéssel egy nagyon komoly szolidaritás van Európában ilyen szinten is.
1: Na jó, hogy látod, mi várható rövid és mondjuk középtávon?
2: Hát mi nagyon szeretnénk azt, hogy végre a kormányzattal egy szakmai megbeszélést tudjunk folytatni, és ne politikai döntések szülessenek. Én azt gondolom, hogy a Fidesz politikai rendszerét azért is küldték el az emberek, és azért kapott a Tisza kormány, vagy a Tisza párt bizalmat, mert az emberek azt mondták, hogy elegük van a marketing és marketing alapú politizálásból. Tehát a racionális tények, a professzionális munka, a professzionális szakmai munkának kell előtérbe helyeződnie, és nem pedig a politikai marketing megközelítésnek.
1: Gábor, ezt értem, de most ha jól értem, akkor a Tisza kormány egyelőre ugyanolyan döntéseket hozott eddig, mint a korábban a Fidesz kormány.
2: Igen, tehát ez, hogy folytatják egy ilyen helyzetben a védett tárat, ez nem egy szakmai döntés, ez egy politikai döntés, egyértelmű.
1: Uh-huh. Tehát akkor tényleg az a véleményetek, hogy hatodik haszakad, el kell engedni a védett tárat, és piaci alapúvá kell tenni.
2: Igen.
1: Mennyire fog így fölmenni szerinted a benzinét, a gázolajára?
2: Hát, ugye erre is van többféle megközelítés, hogy most mennyire megy föl, mennyire éhes a magyar költségvetés, mert ahogy beszéltük, hogy a 600 forintos üzemanyagban árból azért 300 a költségvetésben megy be, forint per liter, tehát Lengyelországban, Nyugat-Európai országban, Spanyolországban áfa jövedéki adó csökkentéssel azért visszavették ezt a piaci nyomást, tehát ezzel azért van egy jelentős lehetőség a költségvetésnek játszania. Tehát ma én úgy látjuk, hogy minden molekulát be kéne gyűjteni Magyarországra, tehát minden import molekula, ami elérhető, és az csak a piaci árakkal lehet. Tehát én azt gondolom, az ellátásbiztonságnak prioritása van a politikai megközelítéssel szemben. Tehát jelenleg nem a politikai korrektség, vagy a politikai megfelelőségnek kell előtérbe helyeződnie, hanem a szakmai, professzionális és ellátásbiztonsági megközelítésnek.
1: Jó. Középtávon mi várható? Fog ez valamennyire javulni a helyzet? Vagy ti hogy látjátok, hogy milyen esélye van Magyarországnak, Európának? Ugye, és akkor még arról nem beszéltünk, hogy ez a gazdaságnak is a motorja, tehát nem lehet teljesen kivenni ebből az egész, nem csak az embereket érinti, az átlag autóst érinti, hanem tulajdonképpen az egész gazdaságot érinti.
2: Így van.
1: Tehát ez egy inflációt generálhat.
2: Így van, tehát jelenleg, igen, de ha meg nem tesszük meg, tehát ha nincsnél drágább, nincs. Tehát amikor leáll a just-in-time üzem, vagy a logisztikai cégek leállnak, mert nincs elég gázolajuk, vagy nincs elég üzemanyagellátás. Tehát annál drágább megoldás a gazdaságnak nincs. Tehát a kevesebb rossz, vagy a rosszabb rossz, vagy a kisebb rossz mellett én azt gondolom, hogy a piaci megoldás az egyetlen megoldás. Korlátozni kell a felhasználást, az piaci árakkal lehet, és támogatási rendszer kidolgozni azért, hogy a felelhető, még most kicsi mennyiségben felelhető import Magyarországra bejöjjön. Mert ugye jelenleg 1 milliárd, tehát a Fidesz kormány 1 milliárd litert szabadított föl, a mostani Tisza kormány 600 millió litert tudott felszabadítani, annyi lett visszapótolva, de a következő felszabadítás már nem fognak ezek a mennyiségek rendelkezésre állni, mert képtelenek a nagykereskedő cégek ezeket a mennyiségeket visszapótolni. Tehát olajellátási szűkület van, tehát akár az OMV, akár az Orlen csoport, akik finomítókkal rendelkeznek itt a környékben, de még a MOL is nagyon komoly problémákkal kerülhet szembe, akár holnap, vagy akár a következő órában.
1: Gábor, köszönjük szépen. Egri Gábor szakértővel, elnökségi taggal, a Független Benzinkutak Szövetségének tagjával beszélgettünk. Köszönjük szépen.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.990.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
2: Az első csak a kezdet volt. Világszínvonalú musicalek az Erkelben. A trón, Elizabeth, Apácasó, Hogyan tudnék élni nélküled, Rebecca, és hamarosan érkezik a Wicked. Dobban a szív a következő évadban is. erkelszínház.hu.
3: Május 18-a és június 1-e között Tejben bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Ezen a héten a Jazzyben minden fenékig tej fel.
4: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
5: Nyilvánossá tették a kegyelmi ügy dokumentumait. Rekordkísérletre gyűlnek össze citerások a budai várban. Záporok szakíthatják meg a napsütést, délután 20 és 25 fok közötti értékeket mutatnak majd a hőmérők. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Vuka Viudét. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját, ezek az igazságügyi minisztériumban őrzött iratok. Magyar Péter az ügyben rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, ahol hangsúlyozta, a dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés és ugyanaznap történt. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatoknak kell lennie. Bizakodó az uniós pénzek hazahozataláról megkezdett budapesti tárgyalások ügyében a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalára feltöltött videó üzenetében elmondta, hogy a hétvégére látható majd, hogy mennyire sikerült ebben a tárgyalási fordulóban érdemben előrelépni. Csak átmeneti enyhülést jelenthet az Aszályban a hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék, hangzott el az Országos Vízügyi Koordinációs Központ újabb egyeztetésén. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azt közölte, a csapadék nagy része beszivárgott a talajba és az esőkből a bevezetett intézkedésekkel mintegy 10 millió köbméterrel növelték a visszatartott vízmennyiségét. Így a megtartott vízkészlet jelenleg 625 millió köbméter. Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodást kössön az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a Fehérháznál tartott tájékoztatón arra utalt, hogy a hétvégéig kivárnak, de az amerikai haderő készenlétben áll. Guinness rekord kísérletre készülnek a magyar citerások jövő szombaton a budai vár oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, felülmúlva a tavalyi létszámot. A program különlegessége, hogy a népi hangszerek segítségével felcsendül a Bajnokok Ligája himnusza is. A rekord kísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogathatók. Fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, záporok, zivatarok többfelé előfordulhatnak. Helyenként élénk lehet a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. Késő estére 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vuka Viuditot hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
6: Jó reggelt kívánok! A főváros 20. kerületében várhatóan délután 4 óráig a Nagy Sándor József utcában csak a fél útpálya járható a Pirók Gyula utca közelében, mert útburkolatot javítanak. Szintén burkolatjavítás miatt kell sávlezárásra számítani a Gyáli úti felüljárón kifelé egy rövidebb szakaszon. Kertészek okozhatnak napközben szakaszonként útszűkületet a Vörösvári úton a Váradi utcától befelé, illetve a Kőrösi Csoma Sándor úton a Dréjer Antal út és a Vaspálya utca között. Nehéz az előrejutás az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán az Egér úttól. A folytatásban tehát a Budaörsi úton is akadozik a haladás. A Hegyalja út, Erzsébet híd, Kossuth-Lajos utca útvonal szintén csak nehezen járható, ahogyan a Szerémi út is a Rákóczi hídhoz közeledve. A budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északra és a Műegyetem rakparton befelé a Petőfi hídnál ugyancsak torlódásra készüljenek. Egybefügg a sor a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton a Szilágyi Erzsébet fasor előtt, erős a forgalom a Szélkálmán tér környékén, a Margit körúton is mindkét irányban és az Alkotás utcában a déli pályaudvar előtt szintúgy. Varga Etele, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Nem csak értjük, hanem el is magyarázzuk a hétköznapi gazdasági összefüggéseket. Economy Class. Most a Jazzy Business Classban.
1: Jó reggelt, május 20-a van, 9 óra múlt 4 perccel a stúdióban, Súr Imre köszönt Önöket. SMS számunk 0630 2010 909, a stúdiónk vendége pedig Argyalán József bankmonitor vezető elemző, akivel a most megjelent KS adatokat fogjuk elemezni. Jó reggelt!
2: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
1: Mert hogy hát kijöttek az új KSH adatok, méghozzá ugye a gyakorlatilag a keresetek emelkedéséről van szó, de nézzük a részleteket, hisz mindig abban rejlik az ördög.
2: Ugye a márciusi adatok jelentek most meg, tehát a tavasz végi adatokról tudunk beszélni, elei adatokról tudunk beszélni. A bruttó átlag kereset az 779.800 forint lett, tehát majdnem 780.000 forint. A nettó átlag kereset az 546.000 forint lett.
1: Ugye ez egy nagyon nagy emelkedés. Azt, tehát mindjárt tegyük hozzá, egy 9,2%-os emelkedés a bruttónál.
2: A bruttónál 9,2 és a nettónál még ennél is nagyobb, 11,3%-os emelkedést láthatunk. Fölmerült a kérdés, hogy miért nő nagyobb mértékben a nettó kereset. Ugye az utóbbi időben bevezetett kedvezményekről, adókedvezményekről,
1: családi kedvezményekről,
2: családi adókedvezmény duplázása, három gyermekes édesanyák adómentessége,
1: két gyermeket nevelő családi adókedvezmény,
2: két gyermekes édesanyák adókedvezménye. Ugye ezek nem mind teljesen friss történetek, de az egyéves időtávban nyilván kifejtették hatásukat.
1: Abszolút.
2: Emiatt növekedett nagyobb mértékben a nettó kereset, mint a bruttó, legalábbis átlagban mindenképpen. Ugye látni kell, hogy azért márciusban egy egész kedvező inflációs időszak volt, 1,8%-os áremelkedést mért a KSH egy éves időtávban. Ez azt jelenti, hogy a béreknek a vásárló ereje, az hogy mennyi árut is tudnak vásárolni, az is nagyon nagy mértékben növekedett. És ez itt egy nagyon kihangsúlyozott dolog, hogy ilyen mértékű reálbérnövekedést átlagban legalábbis már rég lehetett látni, hogy 20, az annyira nem régen, de mondjuk 24-ben lehetett látni, de akkor azért az átlagbér is bőven 10% fölött nőtt. Tehát, hogy az, hogy a reálbérek most ilyen mértékben emelkednek, az egy nagyon szerencsés együttállás, a bérek erős emelkedése
1: és az infláció csökkent.
2: Így van.
1: Na, kicsit menjünk bele jobban a részletekbe. Mire elég ez? Olyan értelme kérdezem, hogy ez stabilizálhatja az embereknek a vásárlóerejét, ami ugye hajtja gazdaságot Magyarországon, hisz az ipar nem tudott annyival nőni, a mezőgazdaság szolgáltatóban nem tudott annyival nőni, viszont az utóbbi időben pont ez, hogy az embereknek nagyobb a több pénz van a zsebükbe, ez hajtotta igazából a gazdaságot.
2: Igen, azért az elmúlt időszakban főleg a fogyasztás pörgette a GDP-t, de azért a GDP pörgetéséről, jó, az utolsó negyed évben kifejezetten szép számokat lehetett látni, de az előző években azért a GDP pörgetéséről nem beszélhetünk, mert inkább stagnálás volt. Mondhatjuk azt, hogy a fogyasztás az kompenzálni tudta azt, ami az iparból kiesett, ami a beruházásokból elmaradt, és így nagyjából stagnált, oldalazott a GDP, nem növekedett. Most, hogyha ez a fogyasztás, vagy ez a kereset ilyen magasan marad, a fogyasztásnak valószínűleg támaszt tud nyújtani. Ha emeli a beruházások, és mondjuk az ipar is el tud indulni, hogy az iparból már láttunk szép számokat az első negyed évben, akkor a GDP újra egy masszívan növekedő pályára tudna állni.
1: Időt kérek, arról beszélünk, hogy ha a gazdaság és ha az ipar elindul, de közben azért van egy komoly energiaválság, ami már most is van, és ugye pont az előző beszélgetésünkön megállapítottuk, hogy hát ez inkább még fokozódni fog. Ez mennyire vetheti vissza majd a teljesítményt az iparnál?
2: Nem csak az iparnál.
1: A teljes
2: magyar gazdaságnak egy nagyon-nagyon fontos kérdéskör az, hogy hogyan és mikor, főleg, hogy mikor zárul le ez a mostani olajválság. Azért a Magyarország egy relatív kicsi, egyértelműen nyitott gazdaság, és nagyon komoly energiabehozatalról szorul. Márpedig, ha az energia világpiaci árak kedvezőtlen alakulnak, márpedig egy ilyen válság esetén sajnos kedvezőtlen alakulnak, akkor az nagyon komoly hatást gyakorolt a teljes magyar gazdaságra. Azt megérezzük. Első körben megéreznénk a benzinárakon, amit ugye most árstoppal fékeznek, de nem csak a benzinárakon éreznénk meg, ugye a benzinárakon keresztül az inflációba is becsorognak, nem csak a üzemanyag ára menne föl, hanem minden terméknek az ára, különösen amit masszívan szállítanak és logisztikai dolgok szükségesek hozzá, illetve természetesen maga az ipar és a gazdaság egyéb ágazatait is nagyon erősen érinteni.
1: Na akkor viszont adódik a kérdés, hogy akkor mi lesz velünk? Tehát van egy kicsit a múltból azt mondanám, hogy bizakodhatnánk, hisz beindult végre az ipar, valami elindult, és akkor egyszer csak itt vagyunk egy ilyen nemzetközi válságban.
2: A nemzetközi válságra hatást nagyon nehezen tudunk gyakorolni. Magyarország szerintem gyakorlatilag erre a válságra nem tud hatást gyakorolni. Inkább azt tudja, arra kell felkészülni,
1: hogy hogyan
2: tudja kivédeni, hogyan lehet kezelni az abból eredő hatásokat. Az előző beszélgetésben elhangzottak például olyan megoldások, amik mondjuk akár az adóbevételeknek a mérséklésével tudnák mondjuk kompenzálni az energiaáraknak az emelkedését, vagy mondjuk stratégiai ágazatoknak a kedvezményes áron biztosítanak üzemanyagot. Igen, ám, de azért a költségvetésnek a másik oldalát is látni kell, hogy azért a költségvetés nem egy fenékig feneketlen zsák, és azért a jelenlegi költségvetési helyzet nem is olyan nagyon stabil, azért elég masszív hiány halmozódott fel az elmúlt időszakban. Tehát, hogy ez egy nagyon szépen hangzó dolog, de azért a másik oldalt is látni kell, hogy a mozgástere relatív szűk a mostani kormánynak, hogy ilyen típusú költségvetési engedményeket tegyen. De az biztos, hogy Magyarországnak egy ilyen helyzetre fel kell készülnie, és ez mondjuk az egyik lehetőség, egy ilyen típusú felkészülés.
1: Van a vállalati szektor, illetve van az állami szektor. Az állami szektorban még valamilyen szinten van is ráhatás az államnak arra, hogy mondjuk ott a bérekkel esetleg, vagy juttatásokkal, vagy akár egyéb dolgokkal hogyan tud ráhatni. De hogy látod, ez mennyire lehet jelentős, ez segíthet?
2: Hogy a vállalati, hogy az állami szektorban a béreket
1: nem, például akár, növelik. Hát nem akár, hogy tovább növelik, vagy éppen megállítják, és akkor nem növelik tovább, hanem mondjuk ilyenekkel, hogy azt mondják, hogy akkor legyen home office, és akkor kevesebben járnak be, és itt, tehát ilyen apró pici dolgokkal ezt tudhatni valamennyire, vagy a nagy egészet tekintve ez egy olyan minimális valami, ami...
2: Azért az állami szektor nem annyira minimális méretű, tehát hogy azért a foglalkoztatottak nem kis része dolgozik ott, és azért az államnak a bérköltség sem csekély. Tud ilyenekkel is hatni, akár a költségvetésre is, akár a teljes gazdasági bevételekre is, akár fokozni is tudja, akár mérsékelni. Nyilván egy home office-szal a béreket nem fokozza, nem változtatja, de mondjuk a saját kiadásait tudja kordában tartani, csökkenteni. De az kétségtelen, hogy mondjuk ez a magánszektort nem egyértelműen, és nem azonnal fogja megmozdítani, tehát ha mondjuk a béreket elkezdik az állami szektorban emelni, tegyük fel, az ugye a magánszektort maximum késéssel reagál rá, mert azt látja, hogy mondjuk elszívja az állami szektor a magánszektorból a alkalmazottakat. De azért jelen pillanatban inkább azt lehetett látni, legalábbis az elmúlt időszakban, hogy az állami szektornak a béremelkedése elmaradt a magánszektorban látható béremelkedésektől. Most egyébként ebben a legfrissebb adatban pont nem. Tehát igen, azért már egy korrekciós, kompenzációs, mondjuk így kiigazítási elem történt a közigazgatási szektorban dolgozók részére, itt azért most a bérek ott magasabb mértékben emelkedtek az átlagnál, de az elmúlt időszakban azért ez nem volt igaz, tehát azért nem mondhatjuk azt, hogy azért a magánszektornak nagyon félnie kéne attól, hogy nagyon gyorsan el tudná szipkázni onnan az alkalmazottakat az állami szféra.
1: Új kormány van, az új kormánynak vannak vállalásai, ígéretei, mennyire befolyásolhatja ez az ő ígéreteit? Mert hogy hiába ígér, mondjuk azt mondja, hogy egészségügybe akkor több pénzt fogunk tenni, vagy az oktatásba több pénzt fogunk tenni, hogyha egyébként most nem olyan a nemzetközi környezet.
2: A gazdasági helyzet és a költségvetés helyzete egyértelműen befolyásolja a kormánynak a ígéreteit, illetve az ígéreteit nem, az, hogy azokat az ígéreteket mikor és hogyan tudja teljesíteni. Nagyon komoly vállalásokat lehetett látni, akár az SZI átalakítással kapcsolatban, ugye ott a mediánbér alattiaknak különböző adókedvezményekkel szeretnék
1: visszahoznak
2: növelni.
1: Visszahoznak esetleg a katát?
2: Növelni a bevételt. Visszahoznak a katát. A nyugdíjrendszerben is komoly ígéretek vannak, ugye a 120 ezer forintra emelt nyugdíjminimummal, illetve ugye a nyugdíjas szépkártyával. Ezek több száz, akár több ezer milliárd forintba is kerülhetnek. Ezeket biztos, hogy nem tudják azonnal végrehajtani, már most lehetett hallani például, hogy az SZIA-hoz jó eséllyel az idei évben nem fognak hozzányúlni, mert most a költségvetésben nincs erre lehetőség. És fontos is, hogy ne is nyúljanak hozzá mindez azonnal, mert a költségvetés egy hirtelen borulás, ami már most is eléggé komoly hiánnyal küzd. Gyakorlatilag az azt eredményezné, hogy elúszna a teljes költségvetés. Ez egyébként az EU pénzek hazahozatalát is gátolhatná, hiszen ott vannak ide vonatkozó kritériumok is. Tehát azért ez minden mindennel összefügg. A legfontosabb az, hogy ezeket az ígéreteket okosan, apránként és fokozatosan vezessék be több év alatt, és mindig úgy, ahogy azt a költségvetés engedi. És igen, ezt a nemzetközi helyzet sajnos nagy mértékben befolyásolja.
1: Többek között a német gazdaság erről is beszélgetünk a Stefán Csapával, aki a Magyar Külügyintézet kutatója, hogy mennyire össze van kötve a magyar és a német gazdaság egyébként, és hogy az is milyen nehézségekkel küzd, hisz gyakorlatilag a sok év is stagnálás után most végre tudtak egy 0,2%-os növekedést hozni, aminek ők már örülnek Németországban. Jó, mondjuk nekik azért van honnan.
2: Igen. És ez például a magyar iparnak a helyzetét nagyon jól tükrözi, hogy a német autóipar, német ipar, német gazdaság, német autóipar helyzete, az nagyon nagy mértékben befolyásolja a magyar ipar, azon belül is elsősorban a magyar autóipar helyzetét. Tehát az elmúlt időszakban látott kifejezetten gyenge számok, azok nem kis részben a német autóipar
1: gyengékedésének
2: voltak köszönhető. Uh-huh. Nyilván voltak más tényezők is, de nagyon komoly hatás volt.
1: Na jó, látjuk a kereseteket, tehát látjuk, hogy azért nőttek a nettó és a bruttó keresetek, sőt, nőtt a reálbér is. Hogyha egy mindent egybevetünk, akkor mosolygós az arcunk, vagy egy kicsit, most még mosolygós, de azért szkeptikusak vagyunk, mert látjuk azért, hogy ez nem biztos, hogy tartható lesz.
2: Most mindenképpen mosolygós az arcunk, különösen, hogyha a reálbérekre tekintünk, ugye, hogy az infláció a korrigált keresetekre, viszont itt két tényezőt is látni kell. Az infláció nem fog ilyen alacsony szinten maradni. Az elemzők is az idei évre, nem drasztikus emelkedésekről beszélek, az elemzők az idei évre olyan 3,8%.
1: A mostani 1,3, vagy ha jól emlékszem, egy évvel ezelőtt az 1,3 volt, ugye?
2: Most márciusi volt 1,8, az 1,8, 2,1, és de hogy az egész évre átlagosan 3,8-at várnak, az azt jelenti, hogy azért az év végére itt azért 5% körüli infláció is lehet. Mm-hmm. Egy adott hónapban, nem?
1: Igen, világos. Passzívan.
2: Tehát, hogy azért egy kicsit gyorsuló áremelkedés, nem vészes, nem kell itt félni, hogy visszajön a 20%, nem ott tartunk, de azért az 5%-os áremelkedés mellett már egészen másképp néznek ki mondjuk ez a 10%-os nettó béremelkedés is, még mindig reálemelkedés, de a potenciálisan az is benne van, hogy azért a bérek is, a bérek emelkedés is valamelyest mérséklődhet. De azért mondjuk a 7-8%-os reálbéremelkedés, vagy nettó béremelkedés mellett is még mindig pozitív reálbéremelkedés, nagyobb vásárlóerő.
1: Hát és az egy komoly dolog, mert főleg ahogy beszéltük is a beszélgetésünk elején, hogy tulajdonképpen ez hajtotta a gazdaságot előre.
2: Fogyasztási oldalon. Fogyasztási mindenképpen, oldalon. Igen. Tehát jó eséllyel ez a 10% körüli reálbéremelkedés le fog csökkenni, de azért az elemzők, még a mértéktartók is azt gondolják, hogy még mindig pozitív tartományban fog maradni az idei évben.
1: Na jó, hát akkor egy ilyen jó pozitív mondattal tudtuk zárni a beszélgetésünket. Arjál József, a Bank Monitor vezető elemzőjével beszélgetünk. Köszönöm szépen neked.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzin. Hírek a Jazzin.
1: Időt nyert a főváros. 60 napos fizetési haladékot adott a magyar kormány a fővárosi önkormányzatnak a szolidaritási hozzájárulás 2025. decemberi 7,5 milliárd forintos részletének megfizetésére, miután a magyar államkincstár a háborús veszélyhelyzet megszűnése után azonnal inkasszózni akarta az összeget, írja a Népszava. Ez már a második halasztás, amit a szolidaritási hozzájárulás ügyében kapott a főváros. Letarolta egy házkertjét egy irányíthatatlanná vált taxi Pest Erzsébeten. Május 18-án a 20. kerületben egy taxi egy ütközés után áttörte egy családi házkerítését, majd az udvarban állt meg. A Budapesti Autósok Közössége oldal azt írja, a vétkes kocsi sofőrje egy egyirányú utcából a menetirányjal szemben hajtott ki, és nem adott elsőbséget az érkező taxinak. Az ütközés ereje akkora volt, hogy a taxi lesodródott az útról, átszakította a kerítést, majd a családi ház kertjében állt meg. Egész Afrikára kiterjedő közegészségügyi veszélyhelyzetet hirdetett a WHO a kontinensen rohamosan terjedő új Ebola vírus variáns miatt. Kelet-Kongóban a halálesetek száma 131-re emelkedett, miközben már több mint 500 gyanús esetet tartanak nyilván, és a fertőzés városi területekre, illetve Ugandába is átterjedt. Kongó sűrűn lakott keleti régiójában egy amerikai állampolgár is megfertőződött. 22 év után újra angol bajnok az Arsenal. A Manchester City csak egy-egyes döntetlent játszott tegnap, ezzel behozhatatlanná vált a hátránya. Egy fordulóval a bajnokság vége előtt az Arsenalnak 82 pontja van, így 4 egységgel előzi a 78 pontos Cityt. Az is biztos már, hogy a 68 pontos Manchester United végez a harmadik helyen. Napos és felhős időszakok váltakoznak, záporok sokfelé alakulhatnak ki, időnként feltámad a szél, napközben 20-25 fokig melegszik a levegő. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vukovi Juditot hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: Jó reggelt kívánok! A főváros 20. kerületében várhatóan délután 4 óráig a Nagy Sándor József utcában csak a fél útpálya járható a Pirók-Gyula utca közelében, mert útburkolatot javítanak. Szintén burkolatjavítás miatt kell sávlezárásra számítani a Gyáli úti felüljárón kifelé egy rövidebb szakaszon. Kertészek okozhatnak napközben szakaszonként útszűkületet a Vörösvári úton a Váradi utcától befelé, illetve a Kőrösi Csoma Sándor úton a Dréjer Antal út és a Vaspálya utca között. Nehéz az előrejutás az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán az Egér úttól. A folytatásban tehát a Budaörsi úton is akadozik a haladás. A Hegyalja út, Erzsébet híd, Kossuth-Lajos utca útvonal szintén csak nehezen járható, ahogyan a Szerémi út is a Rákóczi hídhoz közeledve. A budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északra és a Műegyetem rakparton befelé a Petőfi hídnál ugyancsak torlódásra készüljenek. Egybefügg a sor a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton a Szilágyi Erzsébet fasor előtt, erős a forgalom a Szélkálmán tér környékén, a Margit körúton is mindkét irányban és az Alkotás utcában a déli pályaudvar előtt szintúgy. Varga Etele, BKK Info.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.
3: I'm your radio.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Testbeszéd, fitness, egészséges életmód, kiegyensúlyozott táplálkozás, vagy egy kiemelt sportesemény. A Business Classban mindez testbeszéd tárgyát képezi.
1: Jó reggelt, május 20-a van, 9 óra és 28

0: percenként forog, nem túl gyorsan, nem túl lassan, percenként 360 fokot fordul meg, ezt többször megteszi velem, és egyébként ennek a forgásnak köszönhetően nekem jobb lesz majd a térdem. Hát, ha valaki azt mondja, hogy beülök egy gépbe, és ettől nekem jobb lesz a térdem, ezt egy kicsit azért az ember úgy, mondjuk úgy, hogy óvatosan fogadja, de aztán kiszálltam a gépből, és azt tapasztalom, hogy tényleg jobb lett a térdem, tehát mondhatja, hogy a szkeptikusból, akkor én most hívő lettem, és teljesen hiszek ebbe az all-kor gépben, de kezdjük akkor a leves a legelején. Réka, miért lett ez all-kor, ez a gépnek a neve?
1: Sok szeretettel köszöntjük a jazzy hallgatókat. Nagyon fontos a kérdés, így van, hogy mit jelent az, hogy all-kor. Ez a készülék, ez a gép, amiről most a személyes tapasztalatodat megosztottad, aminek nagyon örülünk, és veled voltunk nyilván ezeken az edzéseken. Azt jelenti, hogy a teljes kórizomzatot, azaz a mélyizom,
0: alapizmokat
1: edzi rövid idő alatt, nagyon intenzíven, és ezáltal egy olyan segítséget nyújt a szervezetünk számára, ami a mozgásszervrendszer és minden mozgás alapja, méghozzá az, nagyon egyszerű képpel elmondva, hogy a tartó szerkezet tulajdonképpen a mélyizom.
0: A váz, igen, a mélyizom.
1: A három rétege van az izmoknak, ez a legmélyebb rétege, tartja a gerincet, a testcsúlyunkat, kelleme, csigolyákat a helyén. De mivel a mai ember alapvetően is gyengébb már a mélyizomzatunk, és a mai korban az ülőmunka, a telefonálás, az autózás, tehát nyilván rengeteget ülnek az emberek, ez a mélyizom, ez a tartó szerkezet, aminek tartani kellene bennünket.
0: Gyengül.
1: Na most, mi által gyengül, ezáltal a testsúlyunk és minden terhelés ráterhelődik a gerincoszlopra, az izületekre, a térdünkre, a csípőnkre, a vállunkra, tehát olyan súlyt viszünk a mozgásszervrendszerünkbe, ami irreális. Ehhez képest még egy rövid kép, vagy egy egyszerű kép, hogy féloldalas a tartása majdnem mindenkinek, tehát gyakorlatilag egy féloldalasságra rájön egy olyan súly, ami időkérdése, hogy kinek hol van a gyenge pont, hol fog kijönni. Ez az edzőgép, ez egy mélyizom edzőgép, így ahogy elmondtad, beleülünk, és azáltal, hogy
0: egy bizonyos szögben, az én esetemben 70 fokban
1: így van,
0: elkezd engem forgatni.
1: Pontosan.
0: És viszont be vagyok szólítva ebbe a székbe, bele vagyok kötözve,
1: így
0: hogy
1: van,
0: ne tudjak
1: stabilan,
0: belőle kiesni. Igen, és hogy forog velem, tulajdonképpen hol oldalra akarok billenni, hol előre akarok billenni, hol hátra akarok billenni, és viszont én ellen akar tartani, legalábbis a szervezetem ellen akar tartani. És akkor ez a hatásmechanizmus így működik?
1: Pontosan megfogalmaztad. A lényeg az, hogy nem dőlünk hátra, van egy támla, de nem használjuk, hanem egyenes háttal ülünk, és gyakorlatilag egy megdöntött szögben, egy tompa szögben ülünk, nyilván erősségi fokozatot lehet állítani, teljesen személyre szabott az edzés, a saját testsúlyunkat meg kell tartanunk a gravitáció ellen, ezt nem tudjuk más, hogy csak ezzel a mélyizommal, ezzel a kórizommal, ugye ez a rekeszizomtól a medencefenék izomig a teljes törzset edzük. Na most mivel forog, ahogy elmondtad, így van, egy perc alatt tesz meg egy kört, ezáltal nem marad ki izom, tehát körben edzük ezeket az izmokat, ahogy tartjuk magunkat benne. Egy atléta így fogalmazta nálunk, hogy ez rájött, hogy ez mi, plank 3D-ben, és aha, nagyon találó, mert plankelünk 3D-ben.
0: Nagyon jó.
1: Na most, ami nagyon fontos, és nyilván, ha még lesz idő, kitérünk rá, hogy milyen korosztály és hogyan használhatja, mert te nyilván sportos vagy erős vagy, tudtunk egy komolyabb szöget is beállítani, de hogyha valaki idős, mozgásszeri problémája van, erős fájdalma van, és bármi, akkor nagyon-nagyon enyhe, finom hangolással van, így van. Tehát ez nem nehéz, de lehet nehéz, hogyha valaki edzeni jön.
0: Nagyon jó. Kezdjük az legelején, hogy ez hogy alakult ki? Tehát ki az, aki erre rájött, hogy ez így működik, és honnan jött ez az egész? Emese.
2: Én is szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Az ötlet egy amerikai kiropraktor, dr. Scott Beltran részéről merült fel, mert önnek egy olyan nagyon súlyos nyaki gerincsérülése volt, aminek a rehabilitációja elképesztően fájdalmas volt, és ő nem szerette volna ezt a fájdalmas tortúrát végig szenvedni, hanem elkezdett kísérletezni, és NASA kutatási eredményeket vásárolva fejlesztette ki az eszközt. Uh-huh. Az eredeti alapverzió, ez még fából készült, és a felesége hajtotta biciklivel.
0: Óriási. Imádom. Hát ez most egy kicsit nekem olyan egyébként, mint valamilyen NASA szék, tehát ebbe az űrhajósok így belekerülnek.
1: Igen. Így is van, tehát a NASA-nál ott van egy ilyen készülék, és az űrhajósok, amikor visszajönnek a gravitáció hiánya miatt leépült izomzatukkal, akkor ezzel a készülékkel épülnek vissza, tehát napi 4 edzéssel kapnak segítséget.
2: A földi életfunkciókat, a földi, gyakorlatilag ezzel
1: állít. Tehát nagyon jó a meglátásod, mert pont ez történik.
0: Mi történik akkor, tehát, hogy Ez mennyi időig érdemes használni, vagy hogyan kell használni? Tehát, hogy hozza az embereket, vagy mi a javasolt?
2: Ez nyilván állapotfüggő is. Tehát, hogyha valakinek egy komolyabb sérülés,

0: Van, akkor a heti 3 alkalmat is szeretettel szoktuk javasolni, hogy a fölépülést felgyorsítsuk, illetve ezek a fölépülési folyamatok stabilitásban is maradjanak. Utána lehet idővel csökkenteni, akár heti 2-re, majd amikor már jobban érezzük magunkat, akkor heti 1 fenntartó forgás is elégséges lehet, ezt mindenki maga érzi. És hát nyilván attól is függ, hogy milyen funkcióra szeretné használni.
1: Na akkor vegyük végig a funkciókat. Vegyük végig egyébként a funkciókat, tehát ugye tulajdonképpen azt mondtátok, hogy ez egy edzőgép, ahol a mézmokat lehet edzeni, de meg azt látom, hogy nekem olyan érzésem volt, hogy mint a térdeim, vagy a térdem, a lábszárcsontom és a combcsontjaim most a helyükre kerültek volna ott a térdemnél. Igen. Tehát most nincs az a fajta feszítő érzés, mint hogy amikor azok ott összeakadnának.
2: Igen, így van.
1: Tehát, hogy de mire lehet ezt még használni? Milyen betegségtípusokra, vagy milyen problémákra lehet ezt használni?
2: Igen. Valójában az elnevezés egy edzőgép, de sokkal-sokkal több ennél, sokkal komplexebb a készülék. Valójában az egyensúly az egy nagyon nagy kulcsszó.
1: Kicsit mutatom a mikrofonba beszél, hogy jobban halljunk.
2: Rendben, köszönöm. Tehát az egyensúly az egy nagyon nagy kulcsszó. Amikor elindul ez a forgás, akkor gyakorlatilag azzal a testtartással, egyenes testtartással, ahogy benne ülünk, és forog a készülék, minden elkezd az egyensúly felé, középpont felé rendeződni. Uh-huh. És ezáltal, amit te is tapasztaltál, ahogy a csigolyák a helyükre kerülhetnek, a kibillent, elmozdult, egyensúlyban elmozdult részeink, mozgásszervrendszerünknek a részei egyensúlyba, középpontba kerülhetnek, felszabadulnak azok a területek, amik eddig nyomás alatt voltak. Az igaz, hogy ez egy edzőgép, tehát nem egy csodatevőgép, és valójában el is szoktuk mondani, hogy a gép tulajdonképpen nem csinál semmit, forog. Hanem aki benne ül, és tartja ezt a testtartást, azért vagyunk ott vele, hogy ez megfelelő legyen ez a testtartás, tehát személyre szabott minden edzés. Ennek megfelelően, ahogy tökéletes a testtartása, minden elkezd erősödni egyrészt, mert tartja magát
1: mert a mézomból,
2: és dolgozik. Igen. Tehát valójában, aki benne ül, ő maga hozza létre ezt a változást, és
1: a csak ez a gép kikényszeríti belőlem,
2: segít abban, hogy ez megtörténhessen.
0: És ez óriási önbecsülést ad, mert nem helyetted csinálja meg valami vagy valaki, hanem te magad hozod létre a változást.
2: Mm. Így van, éppen ezért fontos, amit Emese is említett, hogy ki miért, milyen céllal érkezik. Tehát lehet, hogy komolyabb mozgásszeri problémája van, lehet, hogy megelőzni jön, lehet, hogy élsportoló vagy versenysportoló, és az erőllétét, vitalitását, teljesítményét szeretné fokozni, mivel bárki, aki érkezik hozzánk, egy személyes konzultációval kezdünk, és személyre szabjuk az edzéseit, az edzésprogramját, így állítjuk össze, hogy hány alkalmat javaslunk, milyen időközönként.
1: Azért állítalak meg, mert többször használtad az edzés szót.
2: Igen.
1: És hát amikor az ember azt mondja, hogy edzés, akkor elképzelem, hogy fizikai munkát teszek abba, hogy fittebb legyek. Itt meg beülök egy székbe utcai ruhában, és még a frizurám sem borzolódik össze, most úgy, bocsánat, de nem tudom jobban érzékeltetni, hogy tulajdonképpen nem kell akkora erőt kifejtenem, viszont dolgozik mégis helyettem a testem.
2: Igen.
1: Tehát ez az edzés szót, ezt ne tessenek úgy elképzelni, tehát attól félek, hogy mondjuk van egy idősebb hallgatom, van mondjuk mozgásszerű problémája, ja, edzeni kell, akkor én már nem megyek oda, mert én már ehhez öreg vagyok, vagy én már ezt nem biztos, hogy bírnám. Ez nem, ez egy nagyon kényelmes edzés, azt hiszem, hogy ez
2: kíméletes,
1: kényelmes edzés.
2: Tehát ülni kell, izometrikus mozgásnak hívják, tehát ülni kell, van egy testtartás, hogyha valaki idős, nehezen mozog, fog egy karikát a kezében, és forog, és ül benne. Tehát mivel különböző lehetőségek vannak, van egészen olyan, mondjuk ha valaki nagyon komoly mozgásszeri problémával, felépülés irányával jön hozzánk, akkor gyakorlatilag van, hogy nem is kell tartania magát, elkezd erősödni, és egyszer csak meg tudja tartani magát. Tehát különböző lehetőségek vannak mindenkinek, amit éppen elbír, amit éppen meg tud valósítani, és ezáltal akár, tehát a legidősebb vendégünk 94 éves, és nagyon boldogan jön, és érzi, hogy erősödik, tehát azáltal, hogy
1: fittebbé válik?
0: Illetve nem csak fittebbé, hanem a mozgás koordinációja is látványosan javult.
1: Na, kicsit akkor menjünk rá erre.
0: Az idős embereknél,
1: bocsánat, menjünk rá erre, hogy tulajdonképpen milyen eredményeket tudtok mondani? Tehát milyen pácienseitek voltak, és kiknél segített ez?
2: Igen.
0: De én például most itt az időseknél maradva, mert ezt egy nagyon-nagyon fontos témának érzem, sok családban probléma az, hogy úristen, hogy engedjük el apukát, anyukát egyedül, olyan labilis el fog esni. Most itt ez teljesen visszarendeződik, és gyönyörű szépen megy, egyenesen, határozottan, ez egyensúlyra szeretnék egyébként visszakapcsolódni még egy gondolat erejéig, hiszen hát ez is az, hogy stabilan tudunk járni, és tengelyben tudunk maradni. Ugyanakkor például pedagógusoktól hallom vissza nagyon sokszor azt, hogy nincs kevesebb feladata, de sokkal jobban bírja. Tehát például vannak ilyen hullámok 1-2-3 óra magasságában, amikor már úgy érzi, hogy elfogyott az erő. Ez most 4-5 óra után 6-kor kezd el rajta gondolkodni, hogy jé, még mindig milyen jó a bírom a terhelést. Tehát nem a megoldandó feladatok tűnnek el, hanem mi leszünk erősebbek a megoldására.
1: Csak ragaszkodom hozzá, hogy azért mondjuk példákat, hogy ki mindenkin tudtatok eddig segíteni.
2: Igen. Tehát mivel ahogy említettem az elején, a tartószerkezetet erősítjük, mindenre kihat. Tehát felszabadul a mozgás szervrendszer, akár hogyha valaki súlyosabb, tehát mondjuk gerinc problémája van, erős fájdalma van, ízületi problémája van, vagy egy sérülésből műtét után szeretne talpra állni, és még egyszer fontos, hogy nem egy csodatevő készülékről van szó, hanem mivel rövid idő alatt intenzíven erősíti meg a törzset, a törzsizmokat, ezáltal lesz egy plusz energia, lesz egy plusz erő, amivel a szervezet a helyreállító képességét tudja fokozni. Lekerül a súly, vagy elkezd lekerülni a súly az izületekről, mert átveszi a tartó szerkezet az eredendő helyét, amire ezek az izmok megteremtve vannak, és a gerinc csigolyák is elkezdenek ezzel a forgó mozgással, hogy a gerinc tartó izmok elkezdenek feszesedni, és a helyére segíteni következményképpen a csigolyákat, a kilépő idegek felszabadulnak, tehát egy felszabadultabb, vitálisabb, nagyobb egyensúlyban lévő.
1: Réka, még mindig vissza fogok kérni az eredeti kérdésemhez. Kiken segít?
2: Igen.
1: Ki, mondjuk példákat.
2: Derékfájás, hátfájásban, így van, ami nyakfájás, szintén a gyenge mélyizom következménye.
0: Banyapup konkrétan eltűnt. 74 éves kedves vendégünk 3 hónap alatt megszabadult a banyapupjától. Ezt
2: telefonpup, gerincferdülés, ugye akár minden korosztály, de a fiatalabb korosztályban is különböző izom és izületi fájdalmak, különböző, például most mondok egy példát, egy nagyon komoly gerinc sérves vendégnek a visszajelzését, mert a visszajelzésekből látjuk, hogy sokkal-sokkal több minden történik, mint egy edzés. Például volt egy nagyon szélsőséges eset, hogy eljött hozzánk egy fiatalember nagyon komoly gerincsérvel, olyan fájdalma volt, hogy amíg várakoznia kellett egy pár percet, le kellett feküdni előtérbe, és nagyon a legenyhébb fokozatra állítottuk, és az elején persze nagyon nehéz volt, de néhány kör után ugye 10 kör van, 10 perc egy edzés, tehát 10 perc alatt történik meg ez az edzés. A harmadik, negyedik, ötödik körnél már érezte, hogy enyhül, és mire kiszállt 10 perc után, egyáltalán már talpra tudott állni, és 2-3-4 edzés után fokozatosan csökkent a fájdalma, hát nagyon, nagyon inspirált volt, hogy folytassa ezt az erősödést, és egy-két-három hónapos rendszeres edzés után nem lett szükséges már a gerincműtét, tehát elmaradt ez a gerincműtét, most csak egy kiemelve, hogy mekkora jelentőség.
1: Említettetek korábban egyébként élsportolót is, hogy az élsportolókra ez hogy hat?
0: Így van. Hát az élsportolókra úgy hat, ők úgy fogalmaznak, hogy hát ez legális dopping, mert annyival megjavul a teljesítményük.
1: Mert hogy azáltal, hogy a mélyizmokat megerősítik,
2: szívügyünk egyébként ez a terület, és több élsportolóval és egyesülettel is együttműködve, ugyanis úgy segíti a teljesítményfokozás, hogy közben fokozza az egészséget. Tehát nem a leharcoltság, vagy az elsavasodás, vagy az, hogy ugye mennyire óriási edzésszám, és milyen intenzitásba kell a sportolóknak edzeni, hanem ez egy olyan plusz hozzá, hogy közben erősödik, rugalmasodik, tehát a sérülések veszélye is csökken, és több ereje lesz, tehát stabilabb lesz, és robbanékonyabb lesz, és ez a forró, ez a rotáló mozgás, ami végülis minden sportnak az alapja, ez olyan stabil lesz a törzse, hogy minden mozgásra pozitív hatással lesz, és ez egy teljesítményfokozáshoz is.
1: Azt már látjuk, hogy idősebbeknél ez hatott. Mi a helyzet a gyerekekkel vagy a fiatalokkal?
2: Nagyon fontos kérdés.
0: Én még a másikhoz.
1: Bocsánat, igen, térjünk vissza, igen.
0: Ha szabad még egy gondolat erejéig, jár hozzánk egy idősebb olimpiai bajnok élsportoló, aki már így a korral való meghajlottságból kifolyólag hát nem tudott annyira egyensúlyban lenni, és másfél centis növekedést mért nála az orvosa, illetve 20%-os tüdőkapacitás növekedést, ahogy elkezdte magát újra kihúzni.
1: Nagyon jó.
2: Na, ez még itt az élsport.
0: Az a tartás nagyon fontos, és akkor a gyerekeknél, akik hát ilyen mondjuk túl mozgásosak, vagy nem szeretnék semmiféle kategóriába senkit belegyömöszölni, de az a lényeg, hogy amikor egy nagyon aktív kisgyerek beül a készülékbe, utána 2-3 napig rá sem lehet ismerni.
2: Mi a következménye ez, és előbb kaptunk egy ilyen kérdést, hogy az idegrendszer egyensúlyát hogyan támogatja a készülék, tehát túl azon, hogy a mozgásszervrendszerre ilyen jótékony hatással van, meg nagyon fontos megemlíteni, ez a lassú forgás mind a két irányban segít az idegrendszert kiegyensúlyozni, és ezáltal óriási a stresszoldó hatása, a stresszkezelő hatása, és az alvás nagyon pozitívan hat, tehát ahogy csökken a stressz hormon, a szervezetben sokkal nagyobb erővel tudnak az helyreállító folyamatok belépni. És ez a kiegyensúlyozó, amit itt most Emese elmondott, tényleg a gyerekek, felnőttekre, gyerekekre, de gyerekeknél nagyon látványos ez a megnyugtató, elsimító, egy ilyen lenyugodott állapotot elősegítő helyzet, ez pontosan ebből a nyugodt forgásból adódik, hogy másként szállnak ki a gyerekek a készülékből, és ez a hatás, ez nagyon jelentős, ezt még pluszban szeretnénk kiemelni, hogy a mai ember, a mai korban, hogy annyira sok impulzus ér bennünket, annyira intenzív egy nap, és az, hogy 10, maximum 20, mert 10 perctől 20 percig tartanak az edzések, attól függ, miért választunk, 10-20 perc alatt egy nyugodtabb állapotba lehet kerülni, csökken a stressz, és ezáltal olyan tünetek tudnak javulni, ami a stressznek a hatása volt, tehát oldódik a stressz, és egy nagyon-nagyon sokféle visszajelzés van, akár az alvás és egyéb terület.
1: Bocsánat, pörgetünk el, mert lassan lejár az időnk.
2: Igen.
1: Következő kérdés, hány ilyen gép van Magyarországon? Nagyságrendileg? És hát merre találhatók ilyen gépek?
2: Egyre több, igen. Ugye nálunk a központunkban található két készülék.
1: Ti a Rózsadom Centerben vagytok, itt a Rózsadom Törökvészi út.
2: Így és van, köszönjük igen. szépen, igen. Ott vagyunk, és várunk mindenkit szeretettel.
1: Jött egy ilyen SMS-ünk is egyébként, hogy hol található ez az edzőgép.
2: Nagyszerű. Így van. Rózsadom Center, mint központ, mi a képviselet is vagyunk Magyarországon, egyre több készüléket. Az a célunk, hogy mondjuk Magyarországon, akár minden nagyvárosban lehessen ilyen központ. Jelen pillanatban a Garai téren van, Budapesten, Budaörsön, most nyitott, vagy most napokon belül Paks, Debrecenben, és hamarosan Szentendre, Ráckevet, tehát ez most az irány, és már partnerekkel kapcsolatban vagyunk, hogy egyre több segítséget tudjunk nyújtani.
1: Egy kicsit nézzük a másik oldalát is, ugye ez kezelésnek vagy edzésnek hívjuk, egy-egy ilyen, ez 10 és 20 ezer forint között van, nem akarom pontosan mondani, mert ez reklámnak számítana
2: igen,
1: már.
2: Igen.
1: Az a kérdés, de azt ne hallgassuk el, hogy az első két alkalom az ingyenes.
2: Pontosan mindenkinek, hogy szeretném mi is kihangsúlyozni, hogy a bizalom, és hogy tényleg egy új dolog, egy forradalmi dolog, de hogy el lehet jönni, 10, illetve 20 perces egy első alkalom, ami egy konzultációval kezdődik, és mindenki kipróbálhatja díjmentesen, és két alkalom után konzultálunk.
1: Eldönti, hogy akarja
2: így van,
1: tovább
2: hogy
1: csinálni,
2: hogyan, és milyen ütemben.
1: Jó. Akkor most már csak egyetlen egy kérdésem maradt, hogyha valaki azt gondolja, hogy szeretne, akkor most még egyszer pontosan mondjuk el, hogy mit keressen és hogy keressen. Olkor, tehát alcore.
0: De nagyon egyszerű lenne úgy, hogyha a weboldal címet úgy írja be, hogy AC360.
2: AC360, leegyszerűsítettük, hogy mindenki megtalálja, és akkor
1: ott. Jött közben egy másik WhatsApp üzenet, Svájcban, Zürichben is van már így az egyik kedves hallgató.
2: Így van, Európában, két helyen, Svájcban és Madridban van egy-egy készülék már, így van.
1: Ehhez képest Magyarország akkor előrébb tart, mert akkor már 8-10.
0: Igazából ez egy baráti szálon keresztül, de ez már megy következő 15 perces beszélgetés lenne, úgyhogy ezt most nem hozom ide be.
2: Elhivatottak vagyunk az eredmények kapcsán.
0: Viszont az eredmények széles spektrumára való tekintettel én még egy csodálatos sebészorvosunk, vendégünknek az állítását hadd tegyem ide a végére, mert annyira komplex, és tényleg annyira sok mindenre hat. Ő így fogalmazta meg, hogy a tudomány jelenlegi állása szerint az ókor megelőzi a tudomány jelenlegi állását. Azt hiszem, hogy ez nagy.
1: Nagyon szép mondat volt, és remek záró mondat. Köszönjük szépen. Mészáros Emesivel, ezzel Klapka Rékával beszélgettünk, az ókor operátor terapeuta hölgyekkel. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok
2: velünk. Köszönjük szépen.
0: Szép napot.
3: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Fej vagy írás? Napi tőzsde, devizák, állampapírpiac. Legfrissebb hírek, elemzések szakértőink bevonásával. Itt a Business Classban.
1: Na kérem szépen, jelen pillanatban a vezető devizákhoz képest 1 euróért 362 forintot kell adni, 1 dollárért 311-et. Oldalazik a forint, jól láthatóan most már hetek, hónapok óta ebbe a 355 és 365 közötti tartományban mozgunk. Hál' Istennek, köszönjük szépen, továbbra is erős a forint. A bitcoin jelen pillanatban 77 ezer dollár, ami hát ennél már volt sokkal-sokkal jobb, volt már ennél rosszabb, azt gondolom, hogy szintén oldalazik a bitcoin is. A magyar tőzsde szinte teljesen pluszban van, a BUX jelen pillanatban 131 ezeren áll, az OTP 40.800, a MOL 4.060, és tulajdonképpen a másik két, tehát a Richter is, illetve a Telekom is szépen teljesít, úgyhogy azon majd van okunk örülni. Köszönöm szépen egész napos megtisztelő figyelmüket, munkatársainak, Eszmélyeneknek, Deák Dorkánk és Puzs Gergőnek a segítséget, önnek, hogy végighallgattak és velem tartottak. Búcsúzik önöktől a műsorvezető Súr Imre, szép napot kívánok!
0: Jesse. Együtt vagyunk.

0: A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Futballrajongók, figyelem! Éljétek át az UEFA Bajnokok Ligája döntő hangulatát élőben a Bajnokok Fesztiválján, a Hősök terén. Interaktív programok, futballkihívások, az eredeti BL trófea test közelből, sőt, akár legendás játékosokkal is találkozhattok. Találkozzunk szombaton az óriás kivetítők előtt, és szurkoljunk együtt. A belépés ingyenes, május 28-ától 31-ig. Hősök tere, UEFA Bajnokok Fesztiválja.
2: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
3: Már csak néhány óra maradt az SZIA bevallás leadásáig. Tovább maradnak Budapesten a kínai katonák. Nyárias idő várható záporokkal, a délutáni csúcsok országszerte 20 és 25 fok között alakulnak. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Vukov Judit. Miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter. A kormányfő ezt a közösségi oldalán közölte annak kapcsán, hogy az első hivatalos miniszterelnök kilátogatására Lengyelországba utazott. Magyar Péter közölte, saját és Orbán Anita külügyminiszter miniszterelnök helyettes egyidejű esetleges akadályoztatása esetére Ruf Bálint kinevezéséről döntött. Egyeztetést szorgalmaznak a kormánnyal a harmadik országból érkező vendégmunkások ügyében a legnagyobb munkáltatói érdekképviseletek a júniustól tervezett szigorítás miatt. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint az érintett munkavállalók foglalkoztatásának szabályozását felül kell vizsgálni, de nem hirtelen tiltással, hanem átlátható ellenőrzéssel és a hazai munkaerő tartalék valódi mozgatásával. Ma jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje, ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. Este 6 óráig nem csak a kérdésekre adnak választ, de a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV Info vonala, a 1819 is, amely ma este 8 óráig hívható. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés, amely az esza.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető. Szombaton újra látogatható lesz a Kármelita palota és a volt miniszterelnöki kabinet iroda épülete, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, az első hétvégén 2000-en járták be vezetett túra keretében Orbán Viktor és Rogán Antal egykori munkahelyének épületét. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén folytatódik a program, bárki megnézheti a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkármelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Rengeteg autó akadt fenn a rendőrség egyik nagy razziáján. A kőbányai egyenruhások május 11-e és 17-e között összesen 241 gyors hajtót mértek be a 10. kerületben, írja beszámolójában a budapesti rendőrfőkapitányság. A rekorder sofőr az Albert-Irsai úton a megengedett 50 helyet 92 km/h autózott, amiért 100 000 forint közigazgatási bírságot kell majd fizetnie. Közleményében a hatóság hangsúlyozza, a gyorshajtás az egyik legfőbb baleseti veszélyforrás, visszaszorítása érdekében a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések. A tervezetnél később búcsúznak Budapesttől a kínai katonák. Három héttel tovább, június 14-éig látogatható az Öröklétőrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. Eddig már csaknem 200 000-en látták a Szépművészeti Múzeumban a tárlatot, ami a kínai történelem több mint egy évezredét fogja át 150 ókori műtárgyal, látványos régészeti anyaggal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal és jelképekkel. Változóan felhős lesz az ég, de több órás napsütésre készülhetünk. Záporok csak a nyugati területeken fordulhatnak elő. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet délután általában 20 és 25, késő este 10 és 17 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vukovi Juditot hallották.
0: A hírek után újra

szép napot kívánok! Ez a Jazzy Lexikon, a mikrofonnál Péter Mónika. Baby Huey leginkább hatalmas testalkatáról és egyedi rekettes hangjáról volt ismert. Rövid pályafutása során mindössze egyetlen albumot adott ki, amely azonban nagy hatással volt a soul és funk zene fejlődésére. 26 éves korában szívrohamban hunyt el. A Hard Times szól tőle. Most pedig jön a Kennedy Administration, a brooklyni székhelyű zenekar, a mai New York-i zeneélet egyik legizgalmasabb formációja. Évekig rezidens zenekar voltak a legendás New York-i Groove Clubban, ahol csiszolták stílusukat. Ez a Better Way.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Nils Wölker a kortárs európai jazz szintér egyik legmeghatározóbb trombitása, zeneszerzője és producere, nem fél átlépni a műfaji határokon, dolgozott már együtt Craig Armstronggal is, a High Lines-szól majd. Eva Cassidy apjától tanult meg gitározni, a testvéreivel családi együttest is alapítottak, 1909-ben hozta létre a bandjét, ez a Honeysuckle Rose.

0: Jazzy Lexikon.
1: Többek szerint titkos írás látható a Deák téren, a metró aluljárójában. A színes betűcsempék azonban nem titkos üzenetek, sokkal inkább egy figyelemfelkeltő, modern képzőművészeti alkotás részei. A valóság ugyanis az, hogy 1994-ben Lisszabonban a BKV küldöttségének felajánlották egy festőművész egyedi művét. Az érdekes koncepció portugál költők vers részleteit tartalmazza magyarul, és magyar költők vers részleteit portugálul, többek között Ady Endre, József Attila és Fernando Pessoa sorait.
0: Jazzy Lexikon.

A Jazzy Rendezvún bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Egy tavaly októberben megjelent dal szól Tip Funk előadásában a felhőtlen bulizásról, az éjszakai életről és a zene iránti szenvedélyről. A Funky Love Tonight szól majd. A Ramsey Lewis trió a jazz zene történetének egyik legfontosabb fejezete. A trió vezetője kiváló zongorista és zeneszerző volt, számos szólóalbumot is kiadott. A Dean Crowd szól majd. A Nouvelle Vague alapítója Mark Collin 2008-ban új koncepcióval jelentkezett, ami a Hollywood Mon Amour címet kapta. Hazája klasszikus filmzeneit értelmezte újjá. Erről jön az Ever Falling in Love.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Károly körút 3D előtt, a Dohány utca sarkán, a trolli vezetőket tartó oszlopon egy bicikliével pózoló szakállas alak miniszobrát találjuk. Az alkotás egy 1900 augusztusában készült fénykép alapján örökíti meg Herzl Tivadart, a modernkori zsidó állam megálmodóját. A szobor azért került pont ide, mert a művész szerette volna, hogy amikor az emberek megnézik és lefényképezik az alkotást, kerüljön a látóterükbe a mai zsidó múzeum épülete, aminek helyén egykor Herzl Tivadar szülőháza állt. A Dohány utcai zsinagóga előtti tér is Herzl Tivadar, a cionista mozgalom megalapítójának nevét viseli.
0: Jazzy Lexikon.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A zene mindenhol máshogy szól. A Nemzeti Filharmonikusok évadában idén is 4 ikonikus helyszínen várjuk Önt. A MÜPA lenyűgöző tereitől, a Patinás Zeneakadémia falain keresztül, a Pesti Vigadó eleganciájától, a saját próbatermünk kötetlen nyugalmáig. Legyen szó romantikus nagyoperáról, bécsi klasszikusokról, vagy családias kamarakoncertekről, nálunk megtalálja kedvencét. Találkozzunk a koncerteken. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban fürösztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy 2 főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Jazzyben minden fenékig tejfel lesz.
2: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzyn.
3: Nyilvánossá tették a kegyelmi ügy dokumentumait. Rekordkísérletre gyűlnek összecitárások a budai várban. Záporok szakíthatják meg a napsütést, délután 20 és 25 fok közötti értékeket mutatnak majd a hőmérők. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Vuka Viudét. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját, ezek az igazságügyi minisztériumban őrzött iratok. Magyar Péter az ügyben rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, ahol hangsúlyozta, a dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés és ugyanaz nap történt. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebb tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatoknak kell lennie. Bizakodó az uniós pénzek hazahozataláról megkezdett budapesti tárgyalások ügyében a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalára feltöltött videó üzenetében elmondta, hogy a hétvégére látható majd, hogy mennyire sikerült ebben a tárgyalási fordulóban érdemben előrelépni. Csak átmeneti enyhülést jelenthet az Aszályban a hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék, hangzott el az Országos Vízügyi Koordinációs Központ újabb egyeztetésén. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azt közölte, a csapadék nagy része beszivárgott a talajba, és az esőkből a bevezetett intézkedésekkel mintegy 10 millió köbméterrel növelték a visszatartott vízmennyiségét. Így a megtartott vízkészlet jelenleg 625 millió köbméter. Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodást kössön az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a Fehérháznál tartott tájékoztatón arra utalt, hogy a hétvégéig kivárnak, de az amerikai haderő készenlétben áll. Guinness rekord kísérletre készülnek a magyar citerások jövő szombaton a budai vár oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, felülmúlva a tavalyi létszámot. A program különlegessége, hogy a népi hangszerek segítségével felcsendül a Bajnokok Ligája himnusza is. A rekord kísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogathatók. Fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, záporok, zivatarok többfelé előfordulhatnak. Helyenként élénk lehet a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. Késő estére 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vuka Viuditot hallották.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Szép napot kívánok, 11 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. A brit énekes dalszerző John Allen következik, zenéje a folk, soul, blues és pop elemeket ötvözi. Hangja jellegzetes, rekettes, érzelmes bariton. 2017-ben megjelent Blue Flame című lemezéről szól majd a How It Feels. Előtte a holland Ghostbusters zenéjét, akik a 70-es, 80-as, 90-es évek legnagyobb slágereit modernizálják a mai táncparkettek számára. Hatalmas repertoárral rendelkeznek, szinte minden hónapban kiadnak egy-egy újabb átdolgozást. Ez az Upside Down.

0: Jazzy Lexikon.
1: A nagymúltú Kárpátia étterem a Ferenciek terén található. 1877-ben készült el a Ferenciek bazárja, amelynek terveit Frey Lajos és Kéler Napóleon készítették. Az épület földszintjén nyílt meg az étterem, amely jó konyhájának és remek elhelyezkedésének köszönhetően hamar népszerűvé vált. Sokszor egészen a ferencesek templomáig álltak sorba az asztalra várakozók. 1925-ben a híres vendéglátó dinasztia, a Spolarich család vette meg az éttermet, és a kor ismert művészeinek bevonásával hangulatos termeket alakítottak ki. Az étterem ma is látható, egyedülálló belső tere a magyar gótikát és a török elleni harcokat idézi.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon, Herb Alpert zenéjét játsszuk. A Slow Down megjelenésekor már a 80-as éveiben járt, de a játékos semmit sem veszített frissességéből és precizitásából. Ő a Tijuana Brass alapítója, 9-szeres Grammy-díjas művész, aki több mint 72 millió lemezt adott el világszerte. Most pedig André Espő és kvintetje következik, a londoni zenész soul, funk, boogie, disco és house stílusokban hallhatjuk alkotni. Ez a Let It Go.

Pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzy-n.

Mindjárt dél van, folytatjuk a Jazzy Lexikont. Igazi cirkuszi produkciónak is beillene a Golden Dawn Orchestra egy-egy koncertje. A fantasztikus zenén túl látványos jelmezekkel, zenei show elemekkel kápráztatják el rajongóikat. A Golden Limousine szól majd. Előttük a szaudi zenész Hayai következik, nem csak énekel, hanem maga írja és gyakran maga is hangszerel egy dalait. Zenéjére nagy hatással volt Stevie Wonder, Marvin Gaye és a modern vonalról olyan előadók, mint Anderson .Paak vagy Bruno Mars. A Maybe It's You szól tőle. Most pedig jön a Let You, aminek tagjai tínédzserként kezdték az együttzenélést, gyorsan híremen tehetségüknek New York klubjaiban így indultak. Ez az Everything's Gonna Be Alright, a következő zenei blokkunkat követően jön a Daily Hír magazin, meghallgatjuk Andrew J. Jazzy mixét, aztán folytatódik a Let

0: Jazzy Lexikon.
1: A klasszicizáló stílusú Corvináruházat 1926-ban adták át a vásárlóknak. 1931-ben itt építették meg az ország első mozgó lépcsőjét is. Az áruház megelőzve korát szinte városközpontként működött, akár csak a mai új generációs plázák, hiszen az üzletek mellett étterem, kávézó és szolgáltatások is megtalálhatóak voltak az épületben. Délutánonként szalonzene szólt, vagyis igazi közösségi térként funkcionált. 1967-től a Centrum áruházak részévé vált, és ekkor kapta meg a hírhedt alumínium borítást. A 2000-es évek elején fazonigazításon ment keresztül. Az áruház közkedvelt részévé vált a tetőteraszon megnyitott Corvin tető.
0: Jazzy Lexikon.

A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Négy

0: téged is. www.rozalia.hu.
1: Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Ezen a héten a Jazzyben minden fenékig tej fel.
2: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
3: Reklámot hallottak. A legfontosabbak percekkel mások előtt. Déli hírmagazin a Jazzin.
4: Nyilvánossá tették a kegyelmi ügy dokumentumait. Rekordkísérletre gyűlnek összecitárások a budai várban. Záporok szakíthatják meg a napsütést, délután 20 és 25 fok közötti értékeket mutatnak majd a hőmérők. Ez a Jazzy Daily Hír magazinja 2026. május 20-án szerdán 11 óra 53 perckor, a mikrofonnál Vukovi Judit. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját, ezek az igazságügyi minisztériumban őrzött iratok. Magyar Péter az ügyben rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, ahol hangsúlyozta, a dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés és ugyanaz nap történt. Várhatóan pünköst után jövő kedden ül össze az országgyűlés, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkentessék a kiadásokat. Jelezte azt is, meg kell határozniuk a miniszterek és az államtitkárok fizetését, ami jóval alacsonyabb lesz, mint az előző kormány idején. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá. Elrendelte a büdzsé teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát a kormány, erről az idei költségvetés átláthatósága miatt döntött a kabinet. A vonatkozó határozat már megjelent a magyar közlönyben. Június 30-a a vizsgálat határideje, felelőse pedig Kármán András pénzügyminiszter. Az ez évi költségvetést 2025. júniusában fogadta el az előző országgyűlés, a dokumentumot azonban a leköszönt Orbán kormány többször is módosította. Konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében a Magyar Nemzeti Bank, erről Varga Mihály elnök beszélt egy szakmai konferencián. A jegybank elnök szerint a bevezetés Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Az egyik legfontosabb, hogy alacsony legyen az infláció, illetve az államháztartási hiány ne haladja meg a GDP 3%-át. Egyeztetést szorgalmaznak a kormánnyal a harmadik országból érkező vendégmunkások ügyében a legnagyobb munkáltatói érdekképviseletek a júniustól tervezett szigorítás miatt. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint az érintett munkavállalók foglalkoztatásának szabályozását felül kell vizsgálni, de nem hirtelen tiltással, hanem átlátható ellenőrzéssel és a hazai munkaerőtartalék valódi mozgatásával. Időt nyert a főváros. 60 napos fizetési haladékot adott a magyar kormány a fővárosi önkormányzatnak a szolidaritási hozzájárulás 2025. decemberi 7,5 milliárd forintos részletének megfizetésére, miután a magyar államkincstár a háborús veszélyhelyzet megszűnése után azonnal inkasszózni akarta az összeget, írja a Népszava. Ez már a második halasztás, amit a szolidaritási hozzájárulás ügyében kapott a főváros. Mindenben támogatja a kormány a Bajnokok Ligája budapesti döntőjének szervezőit, a közlekedési cégeket és a rendvédelmi szerveket a sikeres lebonyolítás érdekében, közölte Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter kiemelte, a május 30-ai mérkőzés miatt az eddigi legnagyobb utasforgalmi terhelés vár majd a budapesti repülőtérre és a tömegközlekedésre. Vitézy Dávid és Pósfai Gábor belügyminiszter ezért soron kívüli egyeztetésen fésülte össze a feladatokat a rendőrség, a BKK, a MÁV és a repülőtér vezetőivel. Szépkártya tulajdonosok százezreit érintheti a veszélyhelyzet megszűnésével érkező változás. A régebbi egyenlegeknél visszatértek a korábbi szabályok, és aki nem költi el időben a pénzét, attól a szolgáltatók már júniustól havi díjat vonhatnak le, írja a vg.hu. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 2024-ben feltöltött összegeket 2026. május 31-éig lehet külön költség nélkül elkölteni. A határidő után a szolgáltatók már havonta legfeljebb 3%-os díjat számíthatnak fel a benn ragadt összegre, minimum havi 100 forint értékben. Átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának felújított szubintenzív részlegét. A fejlesztés után Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátóhelyen még több pácienst képes kezelni. Évente több mint 1000 érmegnyitó kezelést végeznek az orvosok, és a centrum jelentős szerepet tölt be az oktatásban, kutatásban is. Csak átmeneti enyhülést jelenthet az Aszályban a hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék, hangzott el az Országos Vízügyi Koordinációs Központ újabb egyeztetésén. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azt közölte, a csapadék nagy része beszivárgott a talajba, és az esőkből a bevezetett intézkedésekkel mintegy 10 millió köbméterrel növelték a visszatartott vízmennyiségét. Így a megtartott vízkészlet jelenleg 625 millió köbméter. Rengeteg autós akadt fenn a rendőrség egyik nagy razziáján. A kőbányai egyenruhások május 11-e és 17-e között összesen 241 gyors hajtót mértek be a 10. kerületben, írja beszámolójában a budapesti rendőrfőkapitányság. A rekorder sofőr az Albert-Irsai úton a megengedett 50 helyet 92 km/órával autózott, amiért 100 000 forint közigazgatási bírságot kell majd fizetnie. Közleményében a hatóság hangsúlyozza, a gyorshajtás az egyik legfőbb baleseti veszélyforrás, visszaszorítása érdekében a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések. Egyre több felsőoktatásban tanuló hallgató küzd depresszióval. Már is mondom a részleteket, előtte azonban...
5: Külföld.
4: Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodást kössön az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a Fehérháznál tartott tájékoztatón arra utalt, hogy a hétvégéig kivárnak, de az amerikai haderő készenlétben áll. Egész Afrikára kiterjedő közegészségügyi veszélyhelyzetet hirdetett a WHO a kontinensen rohamosan terjedő új Ebola vírus variáns miatt. Kelet-Kongóban a halálesetek száma 131-re emelkedett, miközben már több mint 500 gyanús esetet tartanak nyilván, és a fertőzés városi területekre, illetve Ugandába is átterjedt. Kongó sűrűn lakott keleti régiójában egy amerikai állampolgár is megfertőződött.
5: Kulturális hírek.
4: Guinness rekord kísérletre készülnek a magyar citerások jövő szombaton a Budai Vár Oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, felülmúlva a tavalyi létszámot. A program különlegessége, hogy a népi hangszerek segítségével felcsendül a Bajnokok Ligája himnusza is. A rekord kísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogathatók. A tervezetnél később búcsúznak Budapestről a kínai katonák. 3 héttel tovább, június 14-éig látogatható az Örökléttőrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. Eddig már csaknem 200 ezren látták a Szépművészeti Múzeumban a tárlatot, ami a kínai történelem több mint egy évezredét fogja át 150 ókori műtárgyal, látványos régészeti anyaggal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal és jelképekkel. A felsőoktatási hallgatók több mint 40%-a küzd depresszióra utaló tünetekkel, és csaknem ugyanennyien számoltak be öngyilkossági gondolatokról. Egyebek között erre figyelmeztetett a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb tanulmánykötete. Ebből kiderül, hogy a magyarországi felsőoktatásban résztvevő hallgatók mentális egészsége kritikus helyzetben van. A fiatalok gyakran a közösségi médiát használják a szorongás enyhítésére, ami általában csak súlyosbítja a már meglévő pszichés problémákat. Ma van a méhek világnapja. Az ENSZ határozata alapján 2017 óta tartják ezen a napon, mivel május 20-án született az európai méhészet kiemelkedő alakja, a szlovén származású Anton Jansa. A méhek száma folyamatosan csökken, miközben beporzó tevékenységük elengedhetetlenül fontos az élelmiszerek megteremtéséhez. Szakemberek ezért gyakran felhívják a figyelmet a beporzó rovarok védelmének fontosságára.
3: Budapest legfrissebb időjárása.
4: Változóan felhős lesz az ég, de több órás napsütésre készülhetünk. Záporok csak a nyugati területeken fordulhatnak elő. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet délután általában 20 és 25, késő este 10 és 17 fok között alakul.
3: Ez volt a Jazzy Déli Hírmagazinja. A szerkesztő Vukov Judit volt. Jazzy Mix. Andrew J. Mixével. Itt a Jazzy.

0: J. készítette. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest @jazzy.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
2: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
0: Reklámot hallottak. Jazzy Mix, Andrew J. Mixével. Itt a Jazzy.

0: Remixet Andrew J. készítette. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Malek 80. Ünnepelj velünk egy korszakos zeneszerzőt. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központban. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Jazzyben minden fenékig tejfel lesz.
2: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
3: Napos időre számíthatunk helyenként esővel. NATO vadászgépek vettek üldözőbe egy drónt a litván légtérben. Márciusban több mint 500 ezer forint volt a nettó átlag fizetés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett, erről már az ukrán külügyminiszter írt az egyeztetések kapcsán. Andrei Sibiha megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. NATO vadászgépek vettek üldözőbe egy drónt a litván légtérben, azt egyelőre nem tudni, hogy a szerkezet honnan érkezett. A balti államban rövid időre leállították a vilniuszi repülőtér forgalmát és a tömegközlekedést, valamint felszólították a litván főváros lakóit, hogy maradjanak biztonságos helyen. Márciusban csaknem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlag fizetés. Az inflációt figyelembe véve a nettó reálkereset több mint 11%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A nettó medián bér, amelynél nem veszik figyelembe a kiugróan magas és alacsony béreket, 432 ezer forint volt márciusban. A bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint a három gyerekes és a 40 év alatti két gyerekes anyák SZIA mentessége. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június közepéig több mint 20 ezren érkeznek a zánkai és az erdélyi táborhelyre. A tavaszi turnusokban ismeretterjesztő előadások, sportprogramok, valamint kulturális, művészeti és hagyományőrző foglalkozások várják a csoportokat. A jelképes mindössze 1000 forintos részvételi díj tartalmazza a teljes ellátást, az egészségügyi gondoskodást és a programokat. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak az egyérintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A PNG-t a legtöbben a hármas vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okos eszközük érintésével egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni. Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Remek előadók jönnek a Jazzy Lexikon következő blokkjában. A Kémek bevetésen című film betétdala szól nem sokára Mark Ronson és Anderson Paak előadásában. John Batiste gyerekkorában ütőhangszerekkel játszott egy családi zenekarban. 12 évesen már inkább zongorázott, de sok más hangszert is kipróbált. Többször jelölték Grammy-díjra. Ez a Big Money.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Egy olasz DJ, Mauro Falardo zenél 2014-es lemezéről a Groovy Me Soul Might. Brazil groove-ok egy kis elektronikával, ők a Banda de Stol, akik elkészítették a Guns N' Roses slágerét is a saját stílusukban.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az Üllői út és a József körút sarkán, a mai Árkádsor helyén egykor népszerű kávéház, a Valéria állt. Tágas teraszán katonazenekar játszott. Az odalátogatók bőséges reggelivel indíthatták napjukat, majd a délután folyamán változatos fagylalt kínálat várta a vendégeket. A tulajdonos és az üzlet felvirágoztatója, Otto Dezső jóvoltából kiváló, frissen ürült kávét szolgáltak fel. Az élő zene mellett a késő éjszaka is nyitva tartó kávéház 4 biliárd asztallal gondoskodott a vendégek szórakoztatásáról. Az irodalmi élet számos közismert alakja, így Gárdonyi Géza, Karinti Frigyes és Kosztolányi Dezső is szívesen múlatta ott az idejét, de a törzs vendégek között volt az író és kritikus Amru Zoltán is, aki szomszédos lakásából gyakran lejárt a kávéházba, hogy álmatlan éjszakáit újságolvasással töltse.
0: Jazzy Lexikon.

Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling péntek este 7 órától Bárány Annával és Suri Imrével.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. A Jazz Boys egy fúziós jazz hip-hop trió Budapestről Európa számos országát megértek már idén, és a naptáruk tele van az év további részére is igazán nagyszabású koncerthelyszínekkel. Come Down című dalukat játsszuk. Előttük a Kaleo zenélt, bár hangzásuk alapján sokan amerikai zenekarnak gondolják őket, a csapat Izlandról származik. 2016-ban ismerhette meg őket a közönség, Hey Gringo című dalukat hoztuk. Most pedig a Tape 5 jön, a vintage hangszerek és a vokálok mellett finom elektronikus effektek, minták és modern ütemek biztosítják a jó hangulatú dalokat. 2007-es felvételüket játsszuk.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Dózsa-György tér a vár nyugati várfalának tövében található. A középkorban ezen a helyen Königsgarten néven terült el a királyi kert. Később mészégető kemencék álltak itt, majd a 19. században szőlőskertekkel települt be. 1893-ban az új királyi palota építésekor hosszú teret alkottak, hogy a várpalota homlokzata jobban érvényesüljön. Itt halad el a Váralja utca, aminek a déli részén 1926 óta áll Mátyás király kerti lakjának feltételezett maradványaként egy gránit oszlop.
0: Jazzy Lexikon.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: A Bethesda gyermekkórházban mindenki azon dolgozik, hogy mi, gyermekek meggyógyuljunk. Ha tehetném, én nekik adnám az adóm 1%-át. Ön viszont könnyedén megteheti. Kérem, rendelkezzen még ma, és ajánlja fel az adója 1%-át a Bethesda gyermekkórháznak.
2: Készült a Bethesda Kórház Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest @jazzy.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
4: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
5: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
6: Napos időre számíthatunk, helyenként esővel. NATO vadászgépek vettek üldözőbe egy drónt a litván légtérben. Márciusban több mint 500 ezer forint volt a nettó átlagfizetés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett. De a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett, erről már az ukrán külügyminiszter írt az egyeztetések kapcsán. Andrij Sibiha megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. NATO vadászgépek vettek üldözőbe egy drónt a litván légtérben, azt egyelőre nem tudni, hogy a szerkezet honnan érkezett. A balti államban rövid időre leállították a vilniuszi repülőtér forgalmát és a tömegközlekedést, valamint felszólították a litván főváros lakóit, hogy maradjanak biztonságos helyen. Márciusban csaknem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlagfizetés. Az inflációt figyelembe véve a nettó reálkereset több mint 11%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A nettó mediánbér, amelynél nem veszik figyelembe a kiugróan magas és alacsony béreket, 432 ezer forint volt márciusban. A bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint a három gyerekes és a 40 év alatti két gyerekes anyák SZIA mentessége. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június közepéig több mint 20 ezeren érkeznek a zánkai és az erdélyi táborhelyre. A tavaszi turnusokban ismeretterjesztő előadások, sportprogramok, valamint kulturális, művészeti és hagyományőrző foglalkozások várják a csoportokat. A jelképes mindössze 1000 forintos részvételi díj tartalmazza a teljes ellátást, az egészségügyi gondoskodást és a programokat. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak az egyérintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A PNG-t a legtöbben a hármas vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okos eszközük érintésével egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni. Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
0: A hírek után újra jazzy zene.

Kellemes délutánt, 14 óra után pár perccel, a mikrofonnál Péter Mónika. A Pointer Sisters 1969-ben alakult Oaklandben, Kaliforniában, a 20. századi popzen egyik meghatározó alakjai voltak. Happiness című dalukat játsszuk. Jill Scott énekesnő, dalszerző, színész, a soul és a neo-soul stílusai jellemzik zenéjét. Ez a Pay You on Tuesday.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az Aeropark a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2B terminálja mellett helyezkedik el. A Repülőgép Múzeumban megtekinthető a magyar közforgalmú repülés elmúlt 60 évének szinte teljes fejlődés története. A kiállított repülőgépek nagy részét belülről is meg lehet nézni, sőt némelyiknél még a pilótafülkét is elfoglalhatjuk. A múlt számos repülőtéri kiszolgáló eszköze is megmaradt, így régi vontatókat, transferbuszokat is láthatunk. A szimulátor segítségével pedig azt is kipróbálhatjuk, hogy milyen érzés egy repülőgépet vezetni.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon, a brazil dalszerző énekes Vitali következik, önéletrajzi könyve bestseller lett, és emellett az egyik legkeresettebb énekes hazájában, a Beatles dalát halljuk tőle. A New Orleans-i hasonás énekes trombitás Trombon Shorty a negyedik albumával jelentkezett 2017-ben, erről jön a Becca Town.

testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hálvarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Easy Break funk dallamok csendülnek fel mindjárt, legalábbis így határozták meg stílusukat a Skivif tagjai. Rengeteg nagy világmárka használta fel dallamaikat reklámzeneként, és a slágerlistákon is szépen szerepeltek. Stefan Gray-jel közös dalukat játsszuk. A Leisure egy öttagú új-zélandi együttes Aucklandből, amelyet 2015-ben alapítottak. Zenéjüket a funk, soul, R&B és chillwave indie pop elemek kifinomult ötvözése jellemzi. Let It All Out című dalukat hoztuk. Most pedig jön Nils Lundgren, a piros harsonájáról könnyen felismerhető művészt, egyaránt otthonosan mozog a jazz, a rock, a soul, a hip-hop és a funky világában. Abba dalok feldolgozásaival lettek híresek.

0: Jazzy Lexikon.
1: A pucéros asszonyok tulajdonképpen a mai takarítónőkhöz hasonlítottak, de nekik a házi munka legnehezebb része jutott. A polgári háztartásokban, különösen tavaszi nagy takarítás idején, a szobalányok nem győzték vagy nem vállalták a súrolást, kefélést, szőnyegporolást, ablak- és ajtómosást. Erre a munkára fogadták fel a pucéros asszonyokat, akik rendszerint a piacok és vásárcsarnokok környékén gyülekeztek, ahol a házi asszonyok és a cselédek gyakran megfordultak. A takarításhoz a saját eszközeiket vitték magukkal, így mindig volt náluk súrolókefe, törlőrongy és padlóviasz is. Az egy helyen fehér bádogvödörrel üldögélő asszonyok látványa megszokott volt a régi budapesti utcákon.
0: Jazzy Lexikon.

0: stílusos lazulás, szenvedélyes kikapcsolódás. Budapesti programajánló, itt a Jazzin.
1: Jimi Hendrix nyomában Halper Lászlóval, pünköstkor virágba borul Visegrád, és jön a Jazz és Bor Fesztivál a Margit szigeten. Jó napot kívánok! Ma este a Budapest Jazz Club ad otthont a Halper Hendrix World koncertnek, amely különleges zenei találkozásnak ígérkezik. Az est középpontjában Jimi Hendrix öröksége áll, de a produkció nem hagyományos emlékkoncertként közelít a legendás zenész világához. A cél inkább az, hogy Hendrix zenei szellemisége új hangszerelésben, világzenei és jazzes elemekkel gazdagítva szólaljon meg. Halper László gitáros mellett színpadra lép a virtuóz hegedűs Robi Lakatos, valamint Lisztes Jenő is, aki a cimbalom modern megszólaltatásának egyik legizgalmasabb képviselője. A produkcióban közreműködik továbbá Szokolai Dongó Balázs furulya művész is, így a koncert színes műfai találkozásokat ígér. Pünköstkor 3 napon át a virágok és a közösségi élmények kerülnek a középpontba Visegrádon, ahol megrendezik a Florentina kert ünnepet. A rendezvény egy különleges helyi kezdeményezésből nőtte ki magát, célja, hogy a várost egyre több rózsa és virág díszítse, miközben a közösséget is összekovácsolja. A látogatókat rózsaséták, virágvásár, kézműves programok, családi élmények és gasztronómiai kínálat várja. A hétvége egyik leglátványosabb eseménye a virágokkal díszített Florentina ünnepi menet, amely végig vonul a város utcáin. A programot zenei és esti látványelemek, köztük jazzkoncertek, DJ programok és tűzshow teszik még hangulatosabbá. A Margit-szigeti Jazz és Bor Fesztivál idén is a zene, a borok és a tavaszi esték találkozását kínálja a víztorony hangulatos udvarában. Szombattal hétfőig Magyarország teljes borrégiós kínálata bemutatkozik. A fesztivál nyitánya már péntek este elkezdődik, amikor a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling lép színpadra, a koncert előtt pedig még megnyílik a jazz udvar is borkóstolókkal és fesztivál hangulattal. Szombaton fellép többek között az Egri János trió, az Olá Dezső Vibraton Quartet, az esti sztárvendég pedig az olasz énekes Mario Biondi lesz. Vasárnap este gála koncert lesz a Csodálatos Magyar Jazz címmel, melyen a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band is színpadra áll. Hétfőn a fesztivált a Miss Chris, a Kunatons és a Tóth Viktor Skylark Metropolitan koncertjei zárják, így a Margit sziget ismét néhány napra Budapest egyik legkülönlegesebb nyárindító találkozó helyévé válik. Új kiállítás nyílt a Robert Capa kortárs fotográfiai központ falai között, ahol a világhírű fotográfus Robert Capa eddig alig ismert, Magyarországon készült felvételeit láthatja a közönség. A Magyar Riport 1948 című tárlat egy rendkívüli történelmi korszak pillanatait idézi meg. A kiállítás középpontjában Capa 1948-as hazatérése áll, amikor hosszú évek után már nemzetközileg elismert fotoriporterként érkezett vissza szülővárosába. A Fővárosi Nagy Cirkusz és a Kazanyi Állami Cirkusz közös produkciója, a Mirázs, a magyar és közép-ázsiai őstörténet legendás világába repíti a nézőt. Erről Fekete Péter érdemes művész, a Fővárosi Nagy Cirkusz igazgatója beszélt a Klasszik Rádió 92.1-en a Reggeli Expressben.
2: Valóban a mondák, a mesék világát kezdtük el elemezni, és azzal az alkotó tímmel, akivel már évek óta együtt dolgozunk, dramaturggal, táncművésszel, zenei vezetővel, azt elemeztük, hogy ha megnézzük az egyes országoknak a mesevilágát, a mondavilágát, akkor nagy hasonlóságokat találunk, és akkor, amikor egy közép-ázsiai országból, Tatárföldről, Kazanyból hívtunk meg egy csúcsprodukciót, akkor láttuk a hasonlóságát, láttuk az egybeesését, hogy egyes mesei hősök, a gonosz, a jó, a vidám, a törpe, a tündér és a boszorkány, az nagyon hasonló az ő mesevilágukban, mint a miénk.
3: És ez a zenében is megjelenik a hasonlóság, vagy azért itt felfedezhetünk majd azért olyan műveket és olyan dallamokat, amely a saját országra vagy népre jellemző?
2: Megszokhatták a Fővárosi Nagy Cirkusz látogatói, hogy élő zenével fogadjuk őket, egy 10 fős fantasztikus zenekar játsza az előadások alatt a zenét, és valóban közép-ázsiai népzenei alapokra épülő zenék kísérik a Mirázs című produkciót, de mivel ez egy magyarra adaptált, a Fővárosi Nagy Cirkuszra adaptált produkció, felhangzanak majd magyar motivumok is.
3: Ön mikor látta először ezt az előadást, amelyet aztán ugye ide adoptáltak a Fővárosi Nagy Cirkuszba, és mennyi idő volt a szervezés, hogy ez egyáltalán létrejöjjön?
2: Általában egy évre előre dolgozunk. Nekem már látni kell, hogy jövő nyáron majd ismét vízi cirkusz lesz a fővárosi cirkuszban. Egy évvel ezelőtt tekintettem meg ezt a produkciót, és kötöttem le, hogy ennek az alapján fogjuk majd aztán Budapesten bemutatni a Mirást. De az előkészületek során azért nagy meglepetések is vártak, hagyosszam meg a hallgatókkal. Például elém raktak egy $1,5 millió jelmezekről szóló listát, hogy írjam alá, hogy majd szeptemberben, amikor visszamegy, akkor maradéktalanul és ugyanilyen állapotba fog visszamenni.
1: A Fekete Péterrel készült teljes beszélgetést ma 22:50-kor újra meghallgathatják itt a Jazzin.
0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
4: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Ezen a héten a Jazzyben minden fenékig tejfel.
5: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
6: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon.
4: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
7: Mielőbbi tűzszünetet sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter, megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Napos időre számíthatunk néhol esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter. A miniszterelnök Varsóban beszélt arról, hogy ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan arra, hogy megvédje szuverenitását és területi integritását. Hangsúlyozta azt is, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása az előzetes feltétele annak, hogy Magyarország jóváhagyását adja az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitásához. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett. Erről már az ukrán külügyminiszter írta az egyeztetések kapcsán. Andrei Sibiha megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. Nem vizsgálhatják az amerikai hatóságok Donald Trump, a családtagjai, valamint a vállalatai korábbi adóügyeit, és eljárást sem indíthatnak ellenük. Ez derül ki a Washingtoni Igazságügyi Minisztérium honlapján megjelent dokumentumból. Az intézkedés a jelenleg folyamatban lévő vizsgálatokra vonatkozik, jövőbeni eljárásokat nem zár ki. Cserébe az amerikai elnök visszavonta az adóhatóság és a pénzügyminisztérium ellen indított 10 milliárd dolláros keresetét, amelyet adókimutatásainak kiszivárogtatása miatt kezdeményezett. A honvédelem napja miatt holnap zárva lesznek a toborzó irodák. A katonai pálya iránt érdeklődőket pénteken már a szokásos nyitvatartási időben várják. Május 21-e azért a Magyar Honvédelem napja, mert 1849-ben azon a napon foglalta vissza a Görgei Artúr vezette honvédsereg Budavárát. Megnyílt a Bükki Nemzeti Parkot bemutató tárlata a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. A föld mélyétől a csillagokig kiállítás megnyitóján a természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkár a biodiverzitás megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Kőrösi Levente beszélt a hazai erdőgazdálkodásról is, kiemelve, hogy fakitermelési moratóriumot hirdetnek majd, és felülvizsgálják a szerződéseket, és kijelölik azokat az erdőterületeket, ahol a későbbiekben nem lehet majd fakitermelést végezni. Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. A szél több felé megélénkül. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
8: A hírek után újra. Jazzy zene.

Szép délutánt kívánok, 15 óra után néhány perccel. A mikrofonnál Péter Mónika. Angela Johnson zenei karrierje a 90-es évek végén indult be igazán, amikor alapító tagja billentyűsei és fő dalszerzője lett a Coolies Hot Bucks nevű acid jazz soul formációnak. A zenekar elképesztően népszerű volt a New Yorki Underground Club világban. Play című dalát játsszuk. Walter Ino a Velencei House iskola egyik alapembere. Pályafutását DJ-ként kezdte, de hamar a stúdió munkák felé fordult. Stílusára jellemző a house, a soul, full house és a diszkó elemeinek ötvözése, gyakran merítve a 70-es évek funky világából. Ez a Friends.

Jazzy Lexikon következő előadói között itt lesz a The Beginning of the End, fontos szerepet játszott a doo-wop zene népszerűsítésében. Az együttes az 1950-es évek végén alakult Philadelphiában, a Funky Nassau szól majd. Pop, New Jazz, Bossa Nova szól, mindez megszólal Papik lemezein. Ez a Dolce Vita.

0: Jazzy Lexikon.
1: A ligetes cserjékkel és fákkal teleültetett Népliget Budapest legnagyobb közparkja. Egykor mutatványosok, wurstlik, nemzetközi autóversenyek és mulatópolgárok nyüzsögtek itt, ahol Közép-Európa legnagyobb és leghosszabb hullámvasútja állt. A terület eredetileg homokbánya volt, innen szállították Pest hatalmas beruházásaihoz a homokot, majd legelőként is használták egészen addig, amíg Ilzeman keresztély tervei alapján megszületett a Népliget mai arculata. Az 1930-as évekig a Városliget vetélytársa volt, és a város egyik legjobb sétahelyeként emlegették. Az első magyarországi autós Grand Prix-t a parkban kanyarodó utakon tartották. A futamra 100 000 néző gyűlt össze, maga Horthy Miklós is a helyszínen követte az eseményeket.
0: Jazzy Lexikon.

0: get up to get down. Take this funk. What's the name of this funk? Say what?
1: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling péntek este 7 órától Bárány Annával és Suri

A Jazzy Lexikon végéhez közeledünk. Eddie Oasis egy francia karibi származású, jelenleg Brooklynban élő énekesnő, basszusgitáros, producer. Mielőtt felvette volna művész nevét, egyszerűen Adeline néven vált ismerté. Korábban az Escort nevű New Disco formáció frontembere volt, majd 2018-ban elindította a szóló karrierjét. Előtte az örmény származású francia chanson énekes zeneszerző színész Charles Aznavour emlékét idézzük. Közös daluk a német zenész színésszel Herbert Grönemeyerrel, a Mezamel. Most pedig 1981-ből érkezik Sky Dala, Call Me, ezzel búcsúzom, hallgassák a jazzit. 16 órától Happy Hours Jazz Kovács Lenszlóval. Köszönöm a figyelmüket, a mikrofonnál Péter Mónikát hallották.

fedhetetlen jellem kellett, ám az évek során rendszeresek voltak a botrányok is. Az egyik legsúlyosabb eset egy párbaj volt, ami után a Nemzeti Kaszinó épülete előtt kialakult összecsapásokat a katonaságnak kellett megállítania. Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Rákóczi teret általában az örömlányokkal és az egykori piros lámpás negyeddel azonosítjuk. De azt kevesen tudják, hogy voltak itt téglavetők és borjúkereskedők is, és egykor Budapest legzöldebb tere volt. Már az 1700-as években volt itt élet, itt állt Pest első téglakészítő és égető üzeme. Ma is ismert formáját csak 1840-ben nyerte el. A kiegyezést követő években felébredt a nemzeti büszkeség, így az addig sok néven ismert tér megtalálta végleges névadóját Rákóczi Ferenc személyében. A vásárcsarnokot az 1890-es években építették, és volt idő, amikor majdnem uszodává alakították. A prostituáltak már egész korán megjelentek a helyen, szabályos kénőtelepek alakultak a tér körül, amit a kommunista hatalom az 50-es években félig meddig felszámolt. A csupa beton és térkő láttán furcsa arra gondolni, hogy fáival egykor igazi oázis volt a magas házak tengerében.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A History magazin a történelem lenyűgöző világába kalauzol. Hitelesen, érdekesen, olvasmányosan. Fedezze fel velünk a múlt titkait és sorsfordító pillanatait. Rendelje meg tavaszi ébredés előfizetői csomagunkat mindössze 18.900 forintért, ami ráadásul most tartalmaz egy 6.000 forint értékű prémium kávé vagy teautalványt is. Keresse a Historyt az újságárusoknál, vagy látogasson el a bbchistory.hu oldalra. History magazin. A történelem még sosem volt ilyen friss.
0: Játszanak a Jazzy Rádióval és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat. A két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotelen wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Mielőbbi tűzszünetet sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter, megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, napos időre számíthatunk néhol esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter. A miniszterelnök Varsóban beszélt arról, hogy ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan arra, hogy megvédje szuverenitását és területi integritását. Hangsúlyozta azt is, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása az előzetes feltétele annak, hogy Magyarország jóváhagyását adja az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitásához. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett. Erről már az ukrán külügyminiszter írt az egyeztetések kapcsán. Andrei Sibiha megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. Nem vizsgálhatják az amerikai hatóságok Donald Trump, a családtagjai, valamint a vállalatai korábbi adóügyeit, és eljárás sem indíthatnak ellenük. Ez derül ki a Washingtoni Igazságügyi Minisztérium honlapján megjelent dokumentumból. Az intézkedés a jelenleg folyamatban lévő vizsgálatokra vonatkozik, jövőbeni eljárásokat nem zár ki. Cserébe az amerikai elnök visszavonta az adóhatóság és a pénzügyminisztérium ellen indított 10 milliárd dolláros keresetét, amelyet adókimutatásainak kiszivárogtatása miatt kezdeményezett. A honvédelem napja miatt holnap zárva lesznek a toborzó irodák. A katonai pálya iránt érdeklődőket pénteken már a szokásos nyitvatartási időben várják. Május 21-e azért a Magyar Honvédelem napja, mert 1849-ben azon a napon foglalta vissza a Görgei Artúr vezette honvédsereg Budavárát. Megnyílt a Bükki Nemzeti Parkot bemutató tárlata a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. A föld mélyétől a csillagokig kiállítás megnyitóján a természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkár a biodiverzitás megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Kőrösi Levente beszélt a hazai erdőgazdálkodásról is, kiemelve, hogy fakitermelési moratóriumot hirdetnek majd, és felülvizsgálják a szerződéseket, és kijelölik azokat az erdőterületeket, ahol a későbbiekben nem lehet majd fakitermelést végezni. Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. A szél több felé megélénkül. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
3: Jó napot kívánok, baleset történt a 12. kerületben a Krisztina körúton, közvetlenül az Alkotás utca előtt, illetve a 2. kerületben a Zivatar utcában az általános iskola közelében és az Őrsvezér terénél a Fehér úton a bevásárlóközpont előtt. A Gyáli úti felüljáron a kifelé tartó oldalon lezártak egy sávot, félpályás korlátozás van a 12. kerületben, a Márvány utcában, valamint Újpesten a Megyeri úton a Külső Szilágyi és Sárbatak utca között. Percekkel ezelőtt lezárták a Hűsök terén a Szépművészeti Múzeum és a Műcsarnok környékét. A Kóskároly sétányra ugyan be lehet hajtani, de nagyon nagy torlódásra kell számítani. Jó utat, további szép napot kívánunk!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket! A klasszikus Berlin dala Take My Breath Away egy különleges jazzis verziója szólt itt a legelején Flora Martinez-től. Már is Bruno Mars következik, de mielőtt útjára engedném ezt a dalt, azért elmondom nagyjából, mire számíthatnak a következő három órában. Lesz új dal, hamarosan. Beszélünk Gajer Ferenccel, a Magyar Jazz Szövetség elnökével. Van egy-két születésnaposunk a következő órára, meg mesélő Budapestünk, és egyéb naptári eseményeink is. És a játék, tudják, napi nyereményért is játszunk, meg persze fődíjért is. A napi nyereményünk egy ajándékcsomag a Tejtermék Tanács jóvoltából, a fődíj pedig, amelyet jövő hét végén sorsolunk ki azok között, akik játszanak, egy két fő részére szóló wellness hétvége félpanzióval, a Pécsi Fibula Residence és Wellness Hotel jóvoltából. Mit kell ehhez tenni? Hallgatni a napi kérdést, és beküldeni a helyesnek vélt, de az a legjobb, ha a helyes választ küldik be. Talán egy kis utánajárást igényel a következő kérdésre megtalálni a választ, de biztos menni fog. A kérdés így hangzik, melyik évben dőlt meg egy 39 éves tejtermelési Guinness rekord? Meg lehet találni a választ, de én segítek, három lehetőséget adok. Vagy 2000-ben dőlt meg ez a rekord, vagy 2019-ben, vagy 2025-ben. A kérdést a következő, meg az azt követő óra elején is el fogom természetesen mondani, ne aggódjanak, de ha tudják a választ, akkor küldhetik már is, sőt tulajdonképpen éjfélig bármikor a játékukac@jazzy.hu e-mail címre. Most Bruno Mars következik, aki ebben a dalban, melynek címe I Just Might, arról énekel, hogy a bárba belépő lány legalább olyan jól táncol, mint amilyen jól kinéz, akkor bizony ő lesz a barátnője. Hát, aztán a dalból kiderül, hogy merre haladnak az események.

Füleltek kellőképpen is eléggé? Takács Nicholas When the Love is Hiding című dalát hallották, mely szerintem világszínvonalú, és hogyha én most nem szólaltam volna meg, és csak simán elindult volna a következő dal, és valaki csak úgy hallgatja, meg sem tudná mondani, hogy magyar előadót hallott. Szóval Takács Nicholasnak ott van, ott lenne a helye a legnagyobbak között, aki közül az egyik, egy megbízhatóan minőségi dalokat szállító kedves hölgy, Nicole Henry újdonsága következik most. Egyébként, mint hallani fogják a hangjából, egyáltalán nem véletlen, hogy nyert már Soul Train Awardot is, amit sokra tartanak a soul énekesek, és 5 dalával is top 10-be került a vonatkozó listán. Eddig egyedül komponált, de erre a dalra azzal a Barry Edmondszal állt össze társszerzőként, aki viszont olyanoknak és olyanokkal dolgozott már, mint Anita Baker, Olzsáró, Aretha Franklin, vagy éppen Nazsi. Szóval klassz dal következik, mintha visszarepülnénk a 80-as évek színes R&B világába és színes világlátásába, és mondom, nettósítsák ezt, vegyék ki az én most elhangzott néhány mondatomat, és folytassuk onnan, ahol Takács Nicholas abba hagyta, jöjjön Nicole Henry újdonsága, az Everything is Fine.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
2: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest @jazzy.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
3: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
0: Reklámot hallottak.

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Azt írják a BKK Info munkatársai, hogy a 11-es és a 111-es busz terelve közlekedik, nem érinti a Fazekas utca és a Horváth utca megállót a Nagybányai út, illetve Óbuda, Bogdáni út felé baleset miatt a környéken, tehát számíthatnak arra, hogy valamiféle dugó van. Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt rendezvény előkészület miatt, ráadásul az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, itt se rutinból közlekedjenek. Egyebekben erős a forgalom a Pesti alsórakparton, a Kiskörúton, a Tököli úton befelé, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, valamint a Budai alsórakparton és a Szél Kálmán téren is. Azt írják az útinformos kollégák, aki sokat jár arra biztos tudja, de a többieknek talán hasznos információ, hogy a 10-es főúton Pilisvörösváron a 16-os kilométernél új gyalogos átkelőhelyet építenek, napközben, tehát reggel 7 és este 5 között lezárják a fél út.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. Immár harmadik alkalommal rendezik meg a Jazz és Bor Fesztivált idén, a zene és a gasztronómia találkozásának ünnepét a Margit szigeten. Hogy én mégis miért Gajer Ferencet, a Magyar Jazz Szövetség elnökét hívtam fel, az is kiderül a következő beszélgetésből. Szia, művész úr!
1: Szia, köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a megkeresést.
0: Szóval azért fellebbentjük a fájtlat, hogyha felolvasok még egy mondatot a közleményből. A Magyar Jazz Szövetség és a Margit-szigeti Színház közös eseményét május 23-a és 25-e között rendezik meg, vagyis te tulajdonképpen társ szervezője vagy, ugye?
1: Ez pontosan így van, amikor elnök lettem 23 őszén, akkor megkerestem az igazgatóasszony Bán Teodórát, hogy hát van itt ez a csodálatos műfaj, és van ez a csodálatos színpad, és kellene itt valami jazz műsorokat csinálni, vagy szervezni, szívesen segítünk. És ő nyitott volt erre, és akkor kitaláltuk a közösen a Bor és Jazz-t, és akkor a csodálatos Magyar Jazz külön programot is a nagy színpadon. Idén most ez nem lesz, hanem minden a kerengőben lesz, talán a jazznek egy kicsit intimebb, igen, köszönöm a segítséget. Úgyhogy harmadik éve is fellépnek a Magyar Jazznek a ikonikus alakjai, zenekarai, és hát 22-én lesz egy különleges koncert is.
0: Igen, mert rögzítsük

0: Még egyszer, ugye önmagában az események 23-a és 25-e között zajlanak, igen, de a fesztivál nyitánya az pénteken lesz. Ki lesz, mi lesz, hogy lesz?
1: Köpelin világhírű jazz énekes, és egy különleges big band fogja kísérni, egy magyar all-stars big band, amit Csapó Krisztián rakott össze és segített hasonlával természetesen, és az egész szervezésben. Ez nyitja az egész hétvégét, ezt a pünkösdi csodálatos jazz hétvégét, remélhetőleg az lesz.
0: Tehát ez a péntek, és aztán szombaton pedig, ahogy olvasom, egész nap koncertek. Ha nem is mindent, mert megjegyezni képtelenség, de úgy is szemezgessünk, szerintem egy kollega sem fog megsértődni, illetve rád bízom.
1: Igen, azt mondja, hogy kora délután 1 órakor kezdünk Egli János Junior Trio, utána Rafael Mario Trio, aztán akkor Olá Dezső Vibratón Quartet, utána lesz egy beállás, mert az esti koncert jön a Biondi a nagy színpadon, ezzel zárul a szombat. Másnap, vasárnap, 14 óra, Halpert Quintet, aztán Tacet Showcase zenekar, ez egy fiatal zenekar, akkor a Horror Monkeys, a Cumo Árpádnak az új zenekara, akkor a Budapest Ragtime Band, a Fusion Circus László Attila vezetésével, ez se pedig az Easy Jazz Band, ezek swing zenekar, hagyományos, tradicionális jazz játszanak, és táncosok is tesznek hozzájuk, és ráadásul várunk táncosokat is. Harmadik napon pedig hétfőn 14 óra, 15 óra 30 és 16 óra 30-kor lesz a Miss Chris Göbölös Krisztina Quartet, a Kunatons, egy érdekes fúvos formáció, és Tóth Viktor Quartetja. Hát nagyjából ez.
0: Ugye azt azért említsük meg, hogyha valaki csak úgy hallgat minket, és feltűnik neki, hogy miért lesz ennyi koncert hétfőn, mert pünköst hétfő lesz, tehát munkaszüneti nap, és ilyen formán lehet programokat szervezni rá. Gondolom a bőség zavara, magam is ugye figyelvén a magyar jazz új feltörekvő tehetségeit, azért van bőven, de inkább arra az egyre kérdeznék most, amiben te is szerepelsz, hiszen nem csak társ szervezőként veszel részt, hanem az egyik koncerten, amiről talán egy-két szót mondhatunk, melyik az, és milyen szerepkörben lépsz ott színpadra?
1: Ez a Budapest Experiment, ami 45 éves volt tavaly, és ez tulajdonképpen egy hiánypótló, mert szerettünk volna ezen a csodálatos helyszínen is egy jubileumi koncertet rendezni, így most megkaptuk a lehetőséget. Ezt a zenekart 90 óta vezetem, és bőgőzöm benne, bejártuk a világot, és jövőre is sok terveink vannak. Van egy kínai turné, van egy német turné, egyelőre olasz, meg egy svájci fellépés, és hát itthon is csináljuk a dolgainkat, ifjúsági koncerteket, óbudai társaskör az otthonunk. Úgyhogy ezzel a zenekarra fogok fellépni vasárnap 8-kor.
0: Na jó, eddig a jazzről beszéltünk, de ugye ennek a programnak az a neve, hogy jazz és bor. Tudom azt, hogy van az a fajta jazz előadás, ahol a művész szereti, hogyha mindenki szépen leül, és végighallgatja, átszellemül, és együtt utaznak tulajdonképpen. De amikor bor is kerül hozzá, és nem csak annak a hatása miatt, hanem azért, mert az valami fajta lazaságot képvisel, akkor elképzelhetők olyan koncertek is, amelyek közben esetleg lehet borozni, vagy talán lazább ez az etikett. Mi a helyzet a jazz és bor fesztivál esetében?
1: Ez pontosan ilyen, amit említettél, és amellett azért megtartja az intimitását, azért is lett behozva, vagy kihozva, vagy ahogy tetszik a kerengőbe. Persze mozognak az emberek, sok pult van, ahol különböző félefajta borokat mérnek a borászok, azt most ne kérdezz meg, hogy milyen borok lesznek.
0: Nem.
1: Jó borok lesznek, úgyhogy ez egy igazi ilyen hangulat. Amúgy szerintem ennek most divatja van mindenhol, itthon is és világon, hogy összekötik a jazz a borral. Nem tudom miért, de ezt valaki biztos el tudja mondani jól.
0: Nem is biztos, hogy el kell mondani, hogy miért, de mindannyian érezzük, hogy mint a hagyma meg a héja, és én senkit nem szeretnék megbántani, aki szereti a sört, de valahogy a sört a jazzzel még az én fejemben sem lehet összehozni, és azért valljuk meg, hogy az valahogy tényleg érzed, hogy nem passzol össze, de a borral valahogy annak a megközelítésével, a bornak azzal a művészi megvalósítási lehetőségével, hogy ugyanabból a szőlőből nem lehet kétszer ugyanazt megcsinálni. Talán valahogy így kapcsolódhat a jazzhez, de akárhogy is, immár harmadszor rendezitek meg, tehát 23-a és 25-e között a Magyar Jazz Szövetség és a Margit-szigeti Színház közös eseményét, jazz és bor címmel. Természetesen, hogyha valaki nem tudta megjegyezni, és biztos vagyok benne, hogy nem kéne ezt most kikérdezni a hallgatóktól. Szóval, ha nem tudták megjegyezni, akkor a margitszigetiszínház.hu oldalon minden koncert részletesen fent van, és még a borokról is olvashatnak. Vendégem volt Gajer Ferenc, a Magyar Jazz Szövetség elnöke, a Budapest Ragtime-ben bőgőseje és a Jazz és Bor egyik társszervezője. Művész úr, köszönöm szépen, hogy mindezt elmondhattuk. Szia!
1: Én is köszönöm. Szia!

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: You see, mystery is an intellectual process.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. 5 perc múlva lesz délután 5 óra. Csodaszép időjárás. Hogy milyenek a közlekedési viszonyok, nos, arról is hallhatnak majd információkat kollégáinktól, de lesz időjárás, meg persze hírek és hirdetői üzenetek is. Utána pedig visszatérünk a Happy Hours második órájával. Kezdünk a játékkérdéssel. Tudják, 2 héten keresztül játszunk egy főnyereményért, azt majd a jövő hét végén sorsoljuk. Ez egy 2 fő részére szóló wellness hétvége lesz félpanzióval, a pécsi Fibula Residence és Wellness Hotel jóvoltából, de vannak napi nyereményeink is, ajándékcsomagok a Tej Termék Tanács jóvoltából. Ehhez nem kell más tenni, mint az óra elején feltett kérdésre e-mailben válaszolni. Hírek, információk, utána a Black and Brown-tól a P-Lanes, és már mondom is a játékkérdést.
1: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a 2 műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
2: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
1: Játszanak a Jazzy Rádióval és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a 2 fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotelen wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: Budapesti látogatásra hívta a lengyel miniszterelnököt Magyar Péter, megnyílt a Bükki Nemzeti Parkot bemutató tárlat, folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Erős Európához erős közép-európai régióra van szükség, ezt a miniszterelnök hangsúlyozta, miután lengyel kollégájával, Donald Tuskkal tárgyalt Varsóban. Magyar Péter úgy fogalmazott: ahhoz, hogy Európa visszanyerje a régi erejét, versenyképes, önmagára büszke, egymással együttműködő államokból álló közép-európai régióra van szükség. Magyar Péter budapesti látogatásra hívta június végére a lengyel miniszterelnököt, valamint a cseh és a szlovák kormányfőket is szívesen látná Magyarországon. Lengyelország és Magyarország érdekei egybeesnek, jól lehet politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk fantasztikus győzelemnek nevezte a magyar kormány főválasztási sikerét és hangsúlyozta: Magyar Péter a garancia arra, hogy Magyarország és Lengyelország közösen képviseli majd érdekeit Brüsszelben és egyéb politikai fórumokon. Megnyílt az út az Ukrajnának szánt új uniós hitelprogram előtt, miután az Európai Bizottság aláírta az erről szóló egyetértési megállapodást. A támogatás első 3,2 milliárd eurós részletét várhatóan 2026 második negyedévében folyósíthatják, ha Ukrajna teljesíti a vállalt feltételeket. A megállapodás a többi között korrupció ellenes intézkedéseket, gazdasági reformokat és az államháztartás megerősítését írja elő Kijev számára. Kijevnek csak akkor kell visszafizetnie a hitelt, ha Oroszország kártérítést fizet az ukrajnai károkért. Az ukrán mezőgazdasági termékek Magyarországra hozatalának tiltását várja a kormánytól a Mi Hazánk. Dócs Dávid, a párt alelnöke szerint megszűnt a veszélyhelyzeti rendelet, amely korábban nem engedélyezte az ukrán agrártermékek importját. A politikus úgy fogalmazott: az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú uniós előírások, mint a magyar gazdák áruira. A Mi Hazánk szerint az olcsó ukrán gabona és a nemzetközi túlkínálat jelentősen rontja a magyar termelők piaci helyzetét. Megnyílt a Bükki Nemzeti Parkot bemutató tárlata a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. A Föld mélyétől a Csillagokig című kiállítás megnyitóján a természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkár a biodiverzitás megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Körösi Levente beszélte a hazai erdőgazdálkodásról is, kiemelve, hogy fakitermelési moratóriumot hirdetnek majd. Országszerte süt a nap, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Éjszaka 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
6: Jó napot kívánok! Baleset történt a második kerületben, a Csalogány utcában, a Bemrak part közelében. Mind a Bemrak parton, mind a főutcában hosszan arra szólnak az autók. A 3-as főúton Budapest felé a Magyaródi elágazásnál Gödöllő és Kerepes között két személyautó ütközött össze. A 25-ös kilométernél csak egy sáv járható. Az M3-as kivezető szakaszán is torlódásra kell számítani. A 10-es főúton Pilisvörösváron a 16-os kilométernél új gyalogos átkelő helyet építenek, ezért lezárták a félútpályát, illetve a 10-es főút Útőrház utcai csatlakozását, így a délutáni csúcsban mindkét irányban több kilométeres torlódás alakult ki. Az arra közlekedők menetidő növekedésére számítsanak. Jó utat, további szép napot kívánunk!
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Itt vagyok, köszöntöm Önöket 5 óra után 8 perccel. Természetesen, ahogy az elmúlt napokban, most is játék kérdésünkkel kezdünk, és ez így lesz még a jövő héten is, ugyanis csak a jövő hét végén sorsoljuk ki fődíjunkat, egy két fő részére szóló wellness hétvégét félpanzióval, a Pécsi Fibula Residence és Wellness Hotel jóvoltából. Ehhez persze nem ártana játszani, azok között sorsolunk, akik játszanak. Van napi nyereményünk is, egy-egy ajándékcsomag a Tejtermék Tanács jóvoltából. Tejhez kapcsolódnak kérdéseink, meg ebben az órában még érdekességekkel is szolgálok, amellett a két születésnapos mellett, akik nagyjából egy korosztály, közös daluk nem készült, mert stílusban nagyon távol álltak egymástól, de egyenként külön-külön azért majd megénekeltetjük őket. De most jöjjön a játék kérdés, amihez lehet, hogy egy kis keresés szükséges, mármint a válaszhoz, de majd megoldják, biztos vagyok benne. Melyik évben dőlt meg egy 39 éves tejtermelési Guinness rekord? Ez a kérdésünk. Tehát volt egy olyan Guinness rekord tejtermelésben, amely 39 éven át tartotta magát. Az a kérdés, hogy melyik évben dőlt meg? 2000-ben, 2019-ben vagy 2025-ben? Ha tudják a választ, akkor küldjék e-mailben a játék@jazzy.hu címre. Holnap majd másik kérdést mondunk, arra is lehet válaszolni, de hát több játék, több esély, ki tudja. Melyik évben dőlt meg tehát egy 39 éves tejtermelési Guinness rekord? 2000, 2019 vagy 2025?

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, amelyben jöjjön ebben az órában az első születésnaposunk, aztán majd később persze a második. 1944. május 20-án született John Robert Cocker, akit mi persze csak Joe Cockerként ismerünk. Annyira fiatalon kezdte a pályáját, hogy bátyjával közös tini zenekaruknak még belépőt kellett fizetni abba a klubba, ahol egyáltalán engedték őket fellépni. Egy darabig gázszerelőként is dolgozott a művész úr, de közben kitartóan építgette a karrierjét. Első sikerét 24 évesen a Beatles With a Little Help from My Friends című dalával érte el, nekem is van belőle egy limitált példányszám a bakelitem, bár nem ez volt az első Beatles átdolgozása, mégis ezzel ugrott ki, ennek oka pedig az volt, hogy a dalt okosan áthangszerelte. Ráadásul jókor volt jó helyen, mert a 68-as albuma 69-ben jelent meg Amerikában, így felléphetett a Woodstock fesztiválon is. Igazából a 70-es évek volt az ő ideje, bár vele esett meg az is, hogy Ausztráliában elkapták droggal, és szó szerint 48 órát kapott arra, hogy elhúzzon, különben börtönbe került volna. 74-ben énekelte el a You Are So Beautiful című Billy Preston balladát hatalmas sikerrel, bebizonyítva, hogy a recsegős hangnak még a líra is jól áll. 82-ben két dalt vett fel a Crusaders-szel, az egyiket még Grammy-re is jelölték, amúgy egyébként a 80-as évek leginkább a filmzenékről szólt, a Jennifer Warnes-szal közös Up Where We Belong, és persze, és természetesen a 9,5 hétből jól ismert You Can Leave Your Hat On. És innentől kezdve némileg leegyszerűsítve a dolgokat, rengeteg fesztivál fellépés jött, meg néhány lemez, duett és feldolgozás. Énekelte például Bryan Adams Feels Like Forever című dalát, 2000-ben ő volt Tina Turner európai körútján az előzenekar. Végül a művész úr 2014 karácsonya előtt csatlakozott az égi legendákhoz, de nekünk itt hagyta dalait. Az a muzsika következik most, amelyet eredetileg Ray Charles énekelt 1961-ben, Joe Cockernek viszont ez a dal lett 87-es album címadója. Még az is lehet, hogy a következő Get Funky parten a vége felé, amikor már bedobjuk a gyeplőt a lovak közé, felcsendül, játszottam már egyébként Get Funky buliban, csak önök nem hallhatták, mert mindig a rádiós közvetítés után szólt. Méghozzá az Unchain My Heart.

0: Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hálvarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzyn.
1: A fővárosban erős a forgalom a Pesti alsó rakparton szakaszonként mindkét irányban, a Kiskörúton az Asztúria felé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, az Alkotás utcában befelé a Déli pályaudvarnál, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Mától Újpesten a Megyeri úton a külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert javítják a vízvezetéket. Csatornajavítás miatt mától lezárták a 11. kerületben a Kánai utat a Bodorka utcánál, az Ásolúd utca és a Kanalas Gém utca közötti szakaszon pedig a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Mától a 12. kerületben a Márvány utcában a Győri útnál lezárták a félútpályát átépítés miatt. Sávlezárásra kell készülni a Gyáli úti felüljáron kifelé egy rövidebb szakaszon burkolatjavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
2: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsga állomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
0: A hírek után újra

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours 2026. május 20-án. Ismerik azt a mondást, hogy legnagyobb öröm a söröm, ugye? De mi a helyzet serrel? Őróla nyugodtan lehet beszélni fél hat környékén a rádióban, semmilyen karika nem kell hozzá. Ráadásul születésnapos a művésznő, 1946. május 20-án született, és polgári neve Cherilyn Sarkisian volt. Először egyébként a Bonnie Joe Manson művész nevet használta, abból lett Cherilyn, majd 64-ben, amikor összeállt Sonny Bonoval, akkor vette fel a Cher nevet. 16 évesen egyébként már kimaradt az iskolából, különböző táncos fellépésekből tartotta fenn magát, és finanszírozta színészi tanulmányait is. Sonny Bono, miután összeálltak, először csak Cher-t akarta volna sztárolni, az ő karrierjét építeni, ám a művésznőnek kínzó lámpaláza volt minden fellépés előtt, így végül párban kezdtek dolgozni. Olyan is akadt, hogy Cher egyenesen Sonnynak énekelt, mert nem mert a közönségre nézni. 65-ben jött az I Got You Babe, azonban ezt a sikert a következő albumok már nem tudták hozni, így aztán a duó szép lassan lecsúszott, ráadásul amíg Sonny a folkos rock hangzást preferálta, Cher szívesebben ment volna elektronikus irányba. Sonny egyébként közben mást is csinált, egyéb hölgyeknek is csapta a szelet, így nem meglepő tehát, hogy 72-ben végleg szétváltak. Cher, bár titkon rock énekes szeretett volna lenni, akkor egyedülálló kétgyermekes anyaként mégis a Casablanca Recordshoz szerződött, ott volt egyébként a Kiss zenekar is, és 79-ben visszatért a Take Me Home című diszkó dallal, amelyet szerintem sokan Sophie Ellis Bextor 2001-es verziójában ismertek meg, de mi most az eredetivel ünnepeljük az egyébként ma is aktív sztárt, akinek képzeljék el, több évtizedes pályája során csak 3 évvel ezelőtt sikerült kiadni az első karácsonyi lemezét, pedig az mindenkinél szinte kötelező. Na, neki is meglett, és megjelent memoárjának első része is, tehát Cher most már olvasni valót is kínál. Mi itt a Jazzyben hallgatni valót. Az egyébként The Disco bulikon is fel-felcsendülő Take Me Home jön most, tehát nem Sophie Ellis Bextortól, hanem a születésnapos eredeti előadótól, Chertől.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours második órájának vége. Mindjárt jövünk a harmadikkal, harmadszor is elismétlem játék kérdésünket, amely természetesen a tejhez kapcsolódik, hiszen a tej terméktanács, valamint a Pécsi Fibula Residence és Wellness Hotel jóvoltából játszunk ezen a héten, és a jövő héten is, de készültünk tejjel kapcsolatos érdekességekkel is. Indiában a tej és a tejtermékek, mint például a ghee, azaz a tisztított vaj, valamint a joghurt szent jelentőséggel bírnak a hindu vallásban. A tehenet szent állatnak tartják, és az anyai gondoskodás szimbóluma is, tejét pedig tisztának és gyógyhatásúnak. A tej gyakran szerepel vallási rituálékban és az áldozati szertartásokon is. A mongolok és a kazahok évszázadok óta fogyasztják a kumiszt, az erjesztett kanca tejből készült enyhén alkoholos italt, amely nem csak tápláló, de kulturális és társadalmi jelentőséggel is bír. Ruandában pedig a tej a társadalmi élet központi eleme is. Itt ugyanis nagyon népszerűek az úgynevezett milkbárok, azaz a tejbárok, ahol az emberek friss tejet fogyaszthatnak és társasági életet is élhetnek. Ezek a bárok különösen népszerűek a városi fiatalok körében, és hozzájárulnak a tejfogyasztás népszerűsítéséhez is, amelyhez talán mi is hozzájárulunk ezzel a játéksorozattal. Hamarosan jön a harmadik óra, benne a mai játékkérdéssel.
1: Társadalmi célú reklám következik.
2: A Bethesda gyermekkórházban mindenki azon dolgozik, hogy mi, gyermekek, meggyógyuljunk. Ha tehetném, én nekik adnám az adóm 1%-át. Ön viszont könnyedén megteheti. Kérem, rendelkezzen még ma, és ajánlja fel az adója 1%-át a Bethesda gyermekkórháznak.
3: Készült a Bethesda Kórház Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
5: Játszanak a Jazzy Rádióval és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotelen wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
6: Tűzszünetet sürgetett Ukrajnában a miniszterelnök, a közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság, folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter. A miniszterelnök Varsóban beszélt arról, hogy ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan arra, hogy megvédje szuverenitását és területi integritását. Hangsúlyozta azt is, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása az előzetes feltétele annak, hogy Magyarország jóváhagyását adja az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitásához. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett. Erről már az ukrán külügyminiszter írt az egyeztetések kapcsán. Andrei Sibiha megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. Mérföldkőnek nevezte a felvidéki magyarság jogvédelmében a szlovák alkotmánybíróság egyik ítéletét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, hogy a döntés szerint Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára. Az Európai Parlament ma fogadta el azt a határozatot, melyben felhívja a szlovák kormányt, hogy szüntesse be a ellenes dekrétumokon alapuló, az ott élő kisebbségeket, köztük a magyarokat sújtó földelkobzásokat. A közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter Varsóban, miután tárgyalta a lengyel infrastruktúráért felelős miniszterrel. Vitézi Dávid lengyel kollégájával a vasúti és légi közlekedési fejlesztések összehangolásáról állapodott meg. Közösen szeretnék elérni azt is, hogy több uniós forrás jusson a kelet-közép-európai vasúti beruházásokra. Június 20-án rendezik meg az idei múzeumok éjszakáját országszerte több száz helyszínen. A program idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, a kiemelt város pedig Sopron lesz. A látogatókat koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív programokkal és családi eseményekkel várják a múzeumok és a kiállító helyek. Folytatódik a napos fátyolfelhős idő, egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Többfelé megerősödik a szél, hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
7: A fővárosban erős a forgalom a pesti alsó rakparton szakaszonként mindkét irányban, a Kiskörúton az Asztúria felé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Mától Újpesten a Megyeri úton a külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert javítják a vízvezetéket. Csatornajavítás miatt mától lezárták a 11. kerületben a Kánai utat a Bodorka utcánál, az Ásolúd utca és a Kanalas Gém utca közötti szakaszon pedig a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Mától a 12. kerületben a Márvány utcában a Győri útnál lezárták a félútpályát átépítés miatt. Sávlezárásra kell készülni a Gyáli úti felüljáron kifelé egy rövidebb szakaszon burkolatjavítás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket a harmadik órában, amelyet a Jeff Lorber Fusion The Drop című dalával kezdtünk, és Curtis Hardinggal folytatunk mindjárt, aztán pedig jön a Group and Swing, de mindenképpen elmondom mai játék kérdésünket, hiszen van napi nyereményünk, egy ajándékcsomag a Tejtermék Tanács jóvoltából, és lesz egy főnyereményünk jövő hét végén, ez pedig egy két fő részére szóló wellness hétvége félpanzióval a pécsi Fibula Residence és Wellness Hotel jóvoltából. Nem kell más tenniük, mint helyesen válaszolni a következő kérdésre. Melyik évben dőlt meg egy 39 éves tejtermelési Guinness rekord? Tehát volt egy tejtermelési Guinness rekord, amely 39 éven át tartotta magát. A kérdés, hogy melyik évben dőlt meg? 2000-ben, 2019-ben vagy 2025-ben? A válasz pedig jöhet e-mailben a játék@jazzy.hu címre.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, abban pedig programajánlataink. Június első hetében, csütörtöktől vasárnapig, immár 15. alkalommal várja a látogatókat a Rozália borpiknik a Városligetben, ahol a nyárindító hangulat, a könnyed borok és a ráérős piknikezés kerül a középpontba. A fesztiválon a több száz rozé, fehérbor, prosecco és pezsgő között mindenki megtalálja majd a kedvencét. A gasztronómiai kínálatban magyaros fogások újra gondolt változatai, mexikói ízek, balkáni specialitások és street food különlegességek várják a vendégeket. A programokat élő zene is színesíti, fellép többek között Hangácsi Márton, a Dynamite Dudes lendületes rockabilly hangulatot hoz, a The Riverside Soul pedig a 40-es évek bluegrass világát idézi meg. Mindeközben családi programok, kutyás események és a népszerű borjóga is várja majd az érdeklődőket június első hétvégéjén a Rozália borpikniken a Városligetben. A felnőtté válás küszöbén álló generáció gondolatai, kérdései és víziói elevenednek meg a Deák 17 galéria legújabb Ha nagy leszek című kiállításán, amely a Vizuális Kultúra Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny idei legkiemelkedőbb alkotásait mutatja be. A rangos verseny évről évre lehetőséget ad arra, hogy a középiskolás diákok vizuálisan is reflektáljanak saját világukra. A kiállítás szombaton nyílik, és június közepéig lesz látogatható a Deák 17 galériában. Valódi feltöltődés és újkori bemutató a Haydneum egyház zenei koncerteken. Jövő pénteken az egyetemi templomba zenei ritkaságok felfedezésére hívják az érdeklődőket. Antonio Casimir Cartellieri, olasz-lengyel komponista fiatalon, mindössze 35 évesen hunyt el, pályája mégis Berlintől Bécsen át Prágáig ívelt. Zenéje a klasszikus kor operai dallamosságát a liturgikus műfajok mélységével ötvözi. Hosszú időre feledésbe merült művei Apo Häkkinen, a világhírű finn karmester és csemballista kutatásainak köszönhetően kelnek új életre. Hennikenhez és a világhírű Helsinki barokk zenekarhoz a Purcell kórus és kiváló nemzetközi szólisták csatlakoznak, mindez jövő héten pénteken az egyetemi templomban. Május 30-án szombaton a macedón gitáros, zeneszerző, hangszerelő virtuóz Vladimir Csetkár koncertezik a Budapest Jazz Clubban. A nemzetközileg elismert muzsikus dalaiban, mintha George Benson gitározna a Jamiroquai hangszerelésére. A buli garantált, ahogy azok, akik tavaly már ott voltak a koncertjén, tudják. Soul, funky, disco, jazz és acid jazz. S hogy ez miként fér meg a BIJC színpadán? Május 30-án Vladimir Csetkár koncertjén kiderül.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest @jazzy.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
1: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
0: Reklámot hallottak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: A fővárosban erős a forgalom a Pesti alsó rakparton szakaszonként mindkét irányban, a Kiskörúton az Asztúria felé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, az Alkotás utcában befelé a Déli pályaudvarnál, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Mától Újpesten a Megyeri úton a Külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert úgy gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert javítják a vízvezetéket. Csatornajavítás miatt mától lezárták a 11. kerületben a Kánai utat a Bodorka utcánál, az Ásolúd utca és a Kanalas Gém utca közötti szakaszon pedig a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Mától a 12. kerületben a Márvány utcában a Győri útnál lezárták a félútpályát átépítés miatt. Sávlezárásra kell készülni a Gyáli úti felüljáron kifelé egy rövidebb szakaszon burkolatjavítás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

1998. május 20-án volt Frank Sinatra temetése Beverly Hillsben, 400 meghívott vendég jelenlétében. Aki számított, mindenki ott volt, és végig kísérte a művészt utolsó útján. Az volt a Last My Way, ha úgy tetszik, és hogyha mindenképpen ide akarom citálni a következő dalcímét, már pedig ez jön most, Frank Sinatra és a My Way.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban, hát most egy olyan téma érkezik, amelyet én nem is gondoltam volna, hogy valaha fogunk erről beszélni, de hát igen, miért ne? Patkányírtás Budapesten. Ez a címe most a következő jó néhány percnek. A városban, de szerintem minden városban jelen vannak egyébként, csak erről nem szoktunk beszélni.
2: Igen, erről nem szoktunk beszélni, jó esetben nem is látunk ilyeneket, de épp itt a felvétel előtt beszélgettem Nórival, hogy bizony én is láttam már egyszer patkányt az Erzsébet téren, és ez a az ötletet, hogy hát akár erről a talán a szabad szemmel nem mindig látható oldaláról is beszélhetünk a fővárosnak, hisz most is vannak, meg most is zajlik patkányírtás, és hát ez régen sem volt más, hogy 1931-ben is például 95 évvel ezelőtt is volt egy elég nagy szabású patkányírtás, úgyhogy erről fogunk most egy picit beszélgetni.
1: Én azt gondolom, hogy ehhez nagyon sok előkészítés kell, és nagyon jó szervezettség.
2: Igen.
1: Ez megmutatkozik?
2: Hát igen, ez részben adott volt, részben pedig ennek a hiánya miatt nem volt teljes sikernek elkönyvelhető ez a patkányírtás. Fontos tudnunk, hogy Budapesten körülbelül 50 éve zajlik szervezetten és folyamatosan a patkányírtás. Korábban csak ilyen kampányszerűen történtek ezek az írtások, és így volt ez 1931-ben is. Ezt a 95 évvel ezelőtti akciót is nagyon szépen előkészítették. Már 1929-ben kiadta a népjóléti miniszter az írtási rendeletet, pályázatot írtak ki a feladat elvégzésére, akkor még nem volt egy központi szerv, ami ezzel foglalkozott. Több mint 140 pályázó adta be az ajánlatot. Itt voltak komolytalan pályázók is, volt, aki bottal akarta kiírtani a patkányokat, volt, aki ráolvasást akart eszközölni a patkányokat, szóval azért voltak itt érdekes megoldások, de végül 54 komoly pályázó maradt, ebből választott ki 7-et a főváros, mert a csatorna hálózat akkoriban 7 körzetre oszlott, és végül 5 pályázó maradt állva, tehát így csökkent le a létszám. 5 céget köteleztek tehát arra, hogy folyékony patkánymérgüket dolgozzák át szilárd anyagúra, és hogy aztán ezt tegyék majd ki, ez meg is történt, és a főváros végül úgy döntött, hogy a medikémia által használt szert kizárólag a csatornák, az istállók, a lakatlan területek, a szeméttelepek környékén lehet alkalmazni, mert ennek a készítménynek volt a legnagyobb méregtartalma, tehát itt az 5 alakozóból ez lett a legnagyobb méregtartalmú szer.
1: Mit tartalmazott ez a szer? Van arról leírás?
2: Tengeri hagymát és más mérgeket is tartalmazott, ami az állatoknak szív- és vesegörcsöket okozott. Előnyének tekintették azt, hogy az állat így a vackán pusztul el, és nem a nyílt területen, és az volt a terv, hogy a mérget vagy kásaként, vagy kenyérbe itatva helyezzék ki, de itt is már az előkészítést is több cikk kritizálta, problémásnak ítélte, hogy a háztulajdonosok más szert is használhatnak, nem tudják, hogy mennyi méregre van szükség, úgyhogy nagyon sok kérdést vetett fel ez az egész téma, és a hadjárat, az írtó hadjárat előtt az egész fővárosban hatalmas, általános nagy takarítást rendeltek el, úgyhogy 1931. február végéig 8300 fuvar szemetet szállítottak el. Ugye a lomtalanítás kapcsán azért mi is látjuk, hogy milyen mennyiségű lom szabadul fel, de amikor ezt úgy mondjuk lovaskocsival, vagy nem is tudom, mivel kell elszállítani, akkor 8300-szor fordulni, azért ez nem kis teljesítmény.
1: Tehát egy nagy szemétszállítás volt, és utána mikor kezdődött el maga a patkányírtás?
2: Május 23-án, és a Friss Újság erről másnap be is számolt. Idézek egy pár mondat erejéig. Végzetes pünkösd virad a budapesti patkányhadakra, talán nem is virrad rájuk a piros pünkös napja, mert szombat este 6 órakor megindul ellenük a tervszerű offenzíva. A polgármester 66.080. számú rendeletével ugyanis aláírta a pesti alvilág összes rágcsálóinak halálos ítéletét. A patkányok elleni ostromállapot egy hétig tart, és jövő pénteken hajnali 6 órakor nyer befejezést.
1: Egy hétig tartott tehát az akció. Vannak adatok?
2: Igen, ebben az akcióban 2000 ember vett részt, Budapestet 30 körzetre osztották fel, és vegyészmérnökök felügyelete alatt dolgoztak a patkányírtómesterek, ők pedig a segédmunkásokat irányították. Ezek a segédmunkások kiszolgált katonákból voltak toborozva, és kaptak egy egyhetes kiképzést. Ez a munkafolyamat úgy zajlott, hogy a mérnök kinn maradt az utcán, a mesterek pedig bementek a házba, a legénységgel és a háztulajdonosok megbízottjával együtt helyezték ki a mérget. Az volt a terv, hogy a budapesti patkányállomány 80%-át írtják ki, és aztán a több millió patkányt összeszedik, hogy elégessék. Azonban ez nem így haladt, hiszen a lapok május végén már arról számoltak be, hogy a kertes városrészekben, a villanegyedekben sajnos nem a patkányok, hanem a kutyák, a macskák és a madarak estek áldozatul ennek a sok-sok patkányméregnek. Körülbelül 1 millió patkány hullott el, de ez csak a budapesti állománynak a kisebbik része volt. Aztán az is megnehezítette a munkát, hogy a város környéki településeken csak pár hetes csúszással május végén, június elején indult a nagyszabású patkányírtás, és így nagyon nehéz volt összesíteni az eredményeket. Körülbelül 20 ezer házból érkezett csak be eredmény, a 27 ezer házból, de azt is tudjuk, hogy 1000 háztulajdonos ellen eljárás indult, mert nem megfelelően helyezték ki a mérgeket. Szóval azért bonyolult volt a helyzet.
1: A patkánymentesítő akció, ez egyébként szebben hangzik talán, ez most is van, és a mai napig van Budapesten, ugye?
2: Igen, tehát ez egy most már egy sokkal szervezettebb formában zajlik, folyamatos patkányírtás zajlik a fővárosban. Az FKF-nek van egy külön divíziója erre, itt kb. 30 ember dolgozik a patkányírtáson, és találtam egy statisztikát, ezt a 2025-ös évből, 2025 júniusában kb. 1800 patkány észlelést jelentettek a fővárosnál.
1: Elképesztő.
2: Ez csak egy hónapban, ha kiszámoljuk, ez naponta 60 darab patkány észlelés, hogyha 30 napra levetítjük. Tehát a patkányok itt élnek velünk, a szemünk előtt, a lábunk alatt, úgyhogy köszönhetően annak, hogy tényleg folyamatos az írtásuk, azért nem botlunk beléjük minden nap, de fontos része ez is a fővárosnak és a főváros történelmének is ezek szerint.
1: Köszönöm.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a szerdai Happy Hours vége. Holnap is lesz nap, holnap is lesz Happy Hours, meg pénteken is, de jövő héten megint rövidhetünk lesz pünkös miatt, de egyelőre maradjunk a szerda esténél. Innentől zene szól, majd reggel a Business Class stábja várja önöket. A következő órában Stevie Wonder, MT Jones, David Florio és Difez is többek között. Aki viszont nem lesz, az Jazzkovács László, mert én most elbúcsúzom önöktől, és kívánok mindenkinek szép estét, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Need

0: Ez vár téged is. www.rozalia.hu.
1: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
2: Játszanak a Jazzy Rádióval és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat. A két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotelen wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
4: Tűzszünetet sürgetett Ukrajnában a miniszterelnök, a közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság, folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter. A miniszterelnök Varsóban beszélt arról, hogy ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan arra, hogy megvédje szuverenitását és területi integritását. Hangsúlyozta azt is, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása az előzetes feltétele annak, hogy Magyarország jóváhagyását adja az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitásához. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett. Erről már az ukrán külügyminiszter írt az egyeztetések kapcsán. Andrei Sibiha megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. Mérföldkőnek nevezte a felvidéki magyarság jogvédelmében a Szlovák Alkotmánybíróság egyik ítéletét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, hogy a döntés szerint Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára. Az Európai Parlament ma fogadta el azt a határozatot, melyben felhívja a szlovák kormányt, hogy szüntesse be a Benes dekrétumokon alapuló, az ott élő kisebbségeket, köztük a magyarokat sújtó földelkobzásokat. A közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter Varsóban, miután tárgyalta a lengyel infrastruktúráért felelős miniszterrel. Vitézi Dávid lengyel kollégájával a vasúti és légi közlekedési fejlesztések összehangolásáról állapodott meg. Közösen szeretnék elérni azt is, hogy több uniós forrás jusson a kelet-közép-európai vasúti beruházásokra. Június 20-án rendezik meg az idei múzeumok éjszakáját országszerte több száz helyszínen. A program idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, a kiemelt város pedig Sopron lesz. A látogatókat koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív programokkal és családi eseményekkel várják a múzeumok és a kiállítóhelyek. Folytatódik a napos fátyol felhős idő, egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Többfelé megerősödik a szél, hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
3: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
5: A fővárosban erős a forgalom a pesti alsó rakparton szakaszonként mindkét irányban, a Kiskörúton az Asztúria felé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Mától Újpesten a Megyeri úton a külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert úgy gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert javítják a vízvezetéket. Csatornajavítás miatt mától lezárták a 11. kerületben a Kánai utat a Bodorka utcánál, az Ásolúd utca és a Kanalasgém utca közötti szakaszon pedig a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Mától a 12. kerületben a Márvány utcában a Győri útnál lezárták a félútpályát átépítés miatt. Sávlezárásra kell készülni a Gyáli úti felüljáron kifelé egy rövidebb szakaszon burkolatjavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
6: A hírek után újra.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Malek 80. Ünnepelj velünk egy korszakos zeneszerzőt. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központban. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: A History magazin a történelem lenyűgöző világába kalauzol. Hitelesen, érdekesen, olvasmányosan. Fedezze fel velünk a múlt titkait és sorsfordító pillanatait. Rendelje meg tavaszi ébredés előfizetői csomagunkat mindössze 18.900 forintért, ami ráadásul most tartalmaz egy 6.000 forint értékű prémium kávé vagy teautalványt is. Keresse a Historyt az újságárusoknál, vagy látogasson el a bbchistory.hu oldalra. History magazin. A történelem még sosem volt ilyen friss.
3: Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Jazzyben minden fenékig tejfel lesz.
4: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzyn az MTI szerkesztésében.
5: Budapesti látogatásra hívta a lengyel miniszterelnököt Magyar Péter, nem haladnak jól a tárgyalások a MOL és a szerb kormány között. Folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Erős Európához, erős közép-európai régióra van szükség, ezt a miniszterelnök hangsúlyozta, miután lengyel kollégájával, Donald Tuskkal tárgyalt Varsóban. Magyar Péter úgy fogalmazott: ahhoz, hogy Európa visszanyerje a régi erejét, versenyképes, önmagára büszke, egymással együttműködő államokból álló közép-európai régióra van szükség. Magyar Péter budapesti látogatásra hívta június végére a lengyel miniszterelnököt, valamint a cseh és a szlovák kormányfőket is szívesen látná Magyarországon. Lengyelország és Magyarország érdekei egybeesnek, jól lehet politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk fantasztikus győzelemnek nevezte a magyar kormányfő választási sikerét és hangsúlyozta: Magyar Péter a garancia arra, hogy Magyarország és Lengyelország közösen képviseli majd érdekeit Brüsszelben és egyéb politikai fórumokon. Nem haladnak jól a tárgyalások a MOL és a szerb kormány között a NIS olajvállalat orosz tulajdon részének megvásárlásáról, közölte a szerb elnök. Alekszandar Vučić úgy fogalmazott: nem túl optimista azzal kapcsolatban, hogy a május 22-i határidőig sikerül megállapodást kötni. A vita egyik legfontosabb kérdése a pancsovai kőolajfinomító teljes kapacitású működésének megőrzése, ami Szerbia számára alapvető feltétel. Az Egyesült Államok korábban szankciókat vezetett be a szerb olajvállalat ellen az orosz többségi tulajdon miatt, és május 22-ig adott haladékot az intézkedés életbe lépése előtt. Az Orbán rendszerrel szembeni magyarországi ellenállás tapasztalatairól rendeztek konferenciát Brüsszelben. A 16 év magyar ellenállás című esemény résztvevői a független média, a civil szervezetek és az önkormányzatok szerepét, valamint a rendszer meggyengülésének okait vitatták meg. Jávor Benedek, Budapest Európai Uniós képviseletének vezetője szerint a gazdasági válságok, az uniós források csökkenése és a társadalmi ellenállás együtt gyengítették meg a Fidesz rendszerét. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget és a Fesztivál Önkéntes Központ. A programban résztvevő fiatalok a fesztivál lebonyolításában segíthetnek majd, miközben kommunikációs és konfliktuskezelési készségeket is tanulnak. A képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. Folytatódik a napos fátyol felhős idő, egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A zene mindenhol máshogy szól. A Nemzeti Filharmonikusok évadában idén is 4 ikonikus helyszínen várjuk Önt. A MÜPA lenyűgöző tereitől, a Patinás Zeneakadémia falain keresztül, a Pesti Vigadó eleganciájától, a saját próbatermünk kötetlen nyugalmáig. Legyen szó romantikus nagyoperáról, bécsi klasszikusokról, vagy családias kamarakoncertekről, nálunk megtalálja kedvencét. Találkozzunk a koncerteken. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
2: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az Önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Cseszkovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD

0: Podcast vár téged is. www.rozalia.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Erősödnek a magyar-lengyel kapcsolatok, felmentették az adóhatóság bűnügyi és rendészeti elnök helyettesét, folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Lengyelország és Magyarország érdekei egybeesnek, jól lehet politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk fantasztikus győzelemnek nevezte a magyar kormány főválasztási sikerét és hangsúlyozta, Magyar Péter a garancia arra, hogy Magyarország és Lengyelország közösen képviseli majd érdekeit Brüsszelben és egyéb politikai fórumokon. A közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter Varsóban, miután tárgyalta a lengyel infrastruktúráért felelős miniszterrel. Vitézi Dávid lengyel kollégájával a vasúti és légi közlekedési fejlesztések összehangolásáról állapodott meg. Az Orbán rendszerrel szembeni magyarországi ellenállás tapasztalatairól rendeztek konferenciát Brüsszelben. A 16 év magyar ellenállás című esemény résztvevői a független média, a civil szervezetek és az önkormányzatok szerepét, valamint a rendszer meggyengülésének okait vitatták meg. Jávor Benedek, Budapest Európai Uniós képviseletének vezetője szerint a gazdasági válságok, az uniós források csökkenése és a társadalmi ellenállás együtt gyengítették meg a Fidesz rendszerét. 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális idejét a Tisza frakció két képviselőjének alaptörvény módosító javaslata. Az indítvány szerint a jogállam helyreállításához szükség van arra, hogy a kormányfő csak meghatározott ideig tölthesse be tisztségét. A javaslat a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését is előkészítené, valamint kimondaná, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona továbbra is nemzeti vagyon. Felmentették az adóhatóság bűnügyi és rendészeti elnök helyettesét, Demeter Tamás pénzügyőr altábornagyot, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, feladatait átmenetileg Domonkos Ferenc dandártábornok, a NAV bűnügyi főigazgatóságának vezetője veszi át. A minisztérium szerint ezzel biztosított a szakterület folyamatos működése. Újabb helyszínen ezúttal Kőszegen mutatták ki a laboratóriumi vizsgálatok, hogy osztrák bányákból származó azbesztel szennyezett kőzúzalékot használtak egyes helyeken. A gyanú szerint szinte az egész Nyugat-Dunántúli régió érintett lehet. A kormány szakértői munkacsoportot állít fel, és azt ígérte, megtalálják a felelősöket. Folytatódik a napos fátyolfelhős idő, egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Jazzy Mix. Jován válogatásában. Itt a Jazzy.

Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin.

0: megfejtette. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja, benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tisza párt, folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Wałęsa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában sétált végig Gdansk belvárosában, ahol hatalmas tömeg várta. A kormányfő köszönetet mondott a Lengyelországban élő magyaroknak a támogatásért, és úgy fogalmazott: megható, hogy mennyi figyelmet kaptak a majd 1 millió külföldön élő magyar állampolgártól. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmának visszaállítását sürgeti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint a veszélyhelyzeti rendelet megszűnésével ismét megnyílhat a magyar piac az olcsó ukrán agrártermékek előtt. Az érdekképviselet attól tart, hogy ez súlyos bevételkiesést és értékesítési nehézséget okozhat a magyar gazdáknak. Az Agrárkamara szerint az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú uniós előírások, mint a magyar termelőkre. Mérföldkőnek nevezte a felvidéki magyarság jogvédelmében a Szlovák Alkotmánybíróság egyik ítéletét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, hogy a döntés szerint Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára. Az Európai Parlament ma fogadta el azt a határozatot, melyben felhívja a szlovák kormányt, hogy szüntesse be a Benes dekrétumokon alapuló, az ott élő kisebbségeket, köztük a magyarokat sújtó földelkobzásokat. Benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tisza párt. A kormánypárt 2 ciklusban maximalizálná a miniszterelnök mandátumát. Az előterjesztésben az áll, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnök volt. A módosítás 1990. május 2-át jelöli meg kezdőidőszaknak, azaz visszamenőleges, így Orbán Viktorra is vonatkozik. A Tisza párt 2 képviselőjének előterjesztése emellett a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetésére és a közfeladatot ellátó közértekű vagyonkezelő alapítvány vagyonára is javaslatot tesz. Az országgyűlés a tervek szerint jövő héten ül össze. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnaltól a Dunántúlon, napközben pedig keleten is több felé megerősödik a szél. Hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene. You can break.

Kellemes estét kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez már a Jazzy Night. A mikrofonnál hajnali 3 óráig Bárány Anna. Hamarosan velünk lesz a Subscribe csapata. 2011-es dalukat választottuk, érkezik a My Zoe. A kezdésben pedig egy klasszikus, hiszen Sonny Bono szerzeményét adja elő Szabó Gábor, indul a Bang Bang My Baby Shut Me Down. Ezzel indul a mai Jazzy Night, ha tehetik, töltsék velem az éjszakát, itt a Jazzin.

Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol egy egykori jazzy dalverseny döntős is szerepel. Vértes Marcell előadásában a Splash érkezik. A Garami Funky Staff-val kezdünk, a közismert rádiós műsorvezető kollégám, dobos Garami Gábor régi nagy álma vált valóra, hogy a 70-es, 80-as és 90-es évek funky, diszkó és soul slágereinek megidézését végrehajthassa ezzel a csodacsapattal. 2014-es Péntek Éjszaka című lemezükről szól már is a Párbaj. Összeállításunk után pedig érkeznek a reggeli pillanatok. Ha tehetik, maradjanak velünk!

Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Happy Hours-ben és hétvégente itt a Jazzin.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. Öveket bekapcsolni, ez a Business Class.
1: A túlsó végén itt van velünk Bardoszi Sándor, Budapest fő tájépítésze. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Sándor, azt olvastam, hogy azt prognosztizálta, hogy klimatikus vészhelyzet lesz nyáron Budapesten. Ez valóban így van?
2: Hát, hogyha csak azt nézzük, hogy az elmúlt néhány napban leesett egy csomó eső, és ennek következtében már csak 70 mm csapadék hiányzik, aha, akkor igen.
1: Uh-huh. Mennyinek kellene, tehát, hogy mondjam, mennyi az át, mondjuk az átlagos április-május?
2: Hát az átlagos, mondjuk így, hogy május vége június, az nagyon csapadékos szokott lenni, tehát ez a legcsapadékosabb hónap általában június, hogyha bejön a medárd, uh-huh, de hát mostanában nem jön a medárd.
1: Aha.
2: És hát néhány éve azt érzékeljük, hogy a nyarak azok elképesztően szárazak. Van, amikor másik két hónapig nem esik eső, és ez iszonyatosan megviseli a zöld felületeket is.
1: Mit lehet ilyenkor tenni? Ugye azt mindenki azt mondta, hogy ültessünk fákat, mert hogy minél több a fa, annál jobb lesz a klímánk.
2: Hát ez egyrészt igaz, másrészt ezt ezerrel csináljuk mi magunk is, de ettől sokkal fontosabb, hogy a meglévő fáinkat, és különösen azokat a fákat, amiket nemrég ültettünk, azt hogyan gondozzuk. És ebben minden civil segítségre is szükség van, mert tehát a főkert évek óta a tervezetnek a 60%-ával többet locsol az öltfelületeken, és még az is kevés.
1: De mit tehetnek a civilek?
2: Hát tavaly meghirdettünk egy önkéntes vízadás programot, ami nagyon-nagyon sikeres volt. Tehát borzasztóan sokan csatlakoztak, civil szervezetek, önálló emberek, csoportok. És ugye ez nagyjából arról szól, hogy mi felrakjuk minden évben azokat a fákat, amit egy-két éve vagy az idén ültettünk. Uh-huh. És ezeknél a fáknál jelképesen örökbe fogadva azt a fát időnként egy-egy vödör vizet, vagy akár több vödör vizet meg lehet locsolni, ez segíti egy applikáció, ez a Bico nevű applikáció.
1: Bocsáss meg, ezt ismételjük azért meg, jó? Még egyszer, te mi az applikáció neve?
2: Tehát az a neve, hogy Bico, vagy Bico.
1: Aha. Két elve van? Tehát ez a Bico, ez a két elko, egy, ugye? Jó gondolom.
2: Két elve.
1: Oké. Okay.
2: És igazából ezen föl vannak rakva a főváros által ültetett fák. Az idején az lesz az újdonság, hogy egy vagy több kerület, ez még nem dőlt el, és csatlakozni fog, és a saját fáikat ők is föltölték. És így ki lehet nézni magunknak egy-egy kis csemetét, ami a közelünkben van, és arra rá lehet tervezni egy társaságot, hogy életben tartsuk. Uh-huh. Az első három év a kritikus, amíg
1: a kis fáknál?
2: A kisfáknál, igen, amikor a begyökeresedés még nem indult el, és nem hatoltak mélyebbre a gyökerei, ahol talán több vizet talál.
1: Uh-huh. Uh-huh. De hogy képzeljük ezt el, hogy azt mondom, hogy örökbe fogadok egy ilyen fát, és akkor nekem naponta, hetente kell locsolnom, vagy hogyan történik hát, mindez?
2: Hát, ahogy éppen ráér, nyilván érdemes lenne mondjuk hetente kétszer, uh-huh, az a stabil, és mondjuk egy-egy ilyen alkalommal minimum 60-70 liter vizet kijuttatni. Tehát egy vödör víz, egy 10 literes vödör, az azért édeskevés, mert ilyenkor óriási nagy a párolgási veszteség. Uh-huh. És gyakorlatilag nyilván attól is függ, hogy az ember mikor locsol. Ha napközben locsol, akkor a víznek a jelentős része elpárolog.
1: Azonnal. Hát én kiköltöztem Martonvásárba, és mi ugye szalmával, meg múlcsal, meg mindenhogyan próbáljuk óvni a fák tövét, pont azért, hogy ne párolgjon el a tövéből a víz.
2: Ez teljesen jó irány, tehát ilyenkor a talajtakarás az borzasztóan sokat számít. Mi is a faültetési protokollunkat teljesen átterveztük, és most már csak úgy ültetünk fát, hogy egyrészt ilyen nagyobb tányér, ami akár 150 liter vizet is befogadni képes, másrészt pedig a tányér nagyon vastag múlcsalt akarjuk, hogy ez a talajtakarás meg tudjon valósulni.
1: Uh-huh. Mit tudunk elérni egyébként? Tehát milyen ütemben folynak az ültetések? Elég fát ültetünk? Vagy lehetne azért még többet?
2: Igazából faültetés terén nagyon jól állunk.
1: Na, végre egy jó hír.
2: Hát igen, csak mellette az van, hogy viszont a fáink irtózatosan megviseli ez a változás, és bizonyos taxonok feladják a szolgálatot. Tehát azok, akik a medvesebb klímához, a hegyvidékihez vannak inkább jobban hozzászokva, tehát mondjuk a nyírfák, vagy a fenyők, azokat tulajdonképpen el kell többi búcsúznunk, mint a fajoktól, és olyan klímafákra cserélni, amik ezt a szárazodó klímát sokkal
1: jobban. Na, Sándor, nagyon jót mondtál, akkor menjünk azon is egy kicsit végig, hogy milyen fák vannak nagyobb veszélyben, illetve helyette milyen fákat kéne ültetnünk ahhoz, amelyek jobban bírják a szárazságot.
2: Igen, tehát a tűlevelűek közül egyedül a cédrus, illetve a tiszafa, talán a boróka, a hazai borókák azok, amik mondjuk még ezt a klímát is elviselik. Az összes többit, tehát például a tuja, hamis ciprus, ilyeneket, ezt már
1: kevésbé viselik.
2: Igen. Uh-huh. És ugye nagyon sokan azt gondolják, hogy azzal, hogy jön a klímaváltozás, hát akkor ültessünk mediterrán növényeket. Uh-huh. Őket le kell lombozzam, mert ugye elég csak az idei télre gondolni, hogy időnként azért még van tél. És ezek fagyérzékeny. A mediterránban élő növények jelentős része fagyérzékeny. Uh-huh. Nem tudja mondjuk ezt a rövid hideg periódus sem elviselni. Éppen ezért nagyon szűkülnek a lehetőségeink. Tehát az említett fenyőkön, nyírfán kívül nyilván a bükkfák azok, amiknek már teljesen alkalmatlan Magyarország.
1: Uh-huh. De akkor milyen típusú fákat ültessünk? Inkább akkor menjünk a pozitív oldalára, tehát mi az, ami jól bírja esetleg még ezt a klímát?
2: Hát juharok, hársak még viszonylag jól bírják. Uh-huh. Ugye mi nézegetünk olyan a városfásításban olyan fákat, amik nem feltétlenül somasak. Tehát például a ginkó, ami az atomvillanást is túléli, az egy ilyen. A hazai fajok közül a mezei juhar az, ami elég jól bírja a gyűrűzést. Mit tudom én, még nem hazai hazaiak közül a déli ostorfa, ami ugye a Balkáról jön, nem olyan messziről, és hát lassan olyan klímánk lesz, mint nekik.
1: Tehát igen.
2: Abban van egy kis potenciál. Van ez a háromújas juhar, ami szintén nem őshonos, de azt így úgy tűnik, hogy ez jól tűri. Tehát van néhány lehetőség, de összességében...
1: Utána tudunk nézni valahol? Van önöknek egy olyan honlapja, oldala, ahol ajánlanak nekünk fákat?
2: Ezt még egyszer nem értettem.
1: Tehát, hogy az a kérdés, hogy van-e önöknek esetleg egy olyan honlapja, egy olyan oldala, ahol utána tudunk nézni, hogy önök ajánlanak nekünk fákat, szárazságtűrő fákat, vagy legyen a Google a barátunk, vagy az AI?
2: Igazából szerintem a legjobb forrás az a Magyar Díszkertések Szövetsége minden második évben kiad egy várostűrő fák kiadványt, ami online is elérhető. És itt föl vannak sorolva ezek a fák, amiket használunk közterületen, és táblázatokban ott vannak, hogy ilyen kockázatai vannak. Ezeket ilyen kis X-el jelölik, a mindenféle kórokozókat, kártevőket is föltüntették. Ebben az a rossz hír, hogy egyre több az X a különböző taxonok mellett, de tehát ahol kevés az X, azt még lehet ültetni, és az ajánlott.
1: Jó, mit tehetünk még? Tehát azt most már elfogadtam, hogy akkor hetente többször lemegyünk egy pár vödör vízre, és meglocsoljuk a kedvenc fáinkat, adunk nekik inni. Mit tudunk még tenni esetleg?
2: Hát civilként tulajdonképpen annyit, hogy a kertünket is valami ilyen klímaváltozáskori történeté alakítjuk, tehát például a sokszor emlegetett mélegelőzés, vagy a fűnek a magasabbra hagyása, a nyírásnak a csökkentése, az is egy ilyen talajtakaró hatás, illetve az, hogy ne a talajnak a felszíne ne száradjon ki. Ebben nagyon-nagyon sokat tudnak tenni azok, akiknek kertje van a városban, és ez, ők nincsenek kevesen, vagy ez a felület nem olyan kicsi, mert hogy az ő felületeinknek több mint az egyharmada az magántulajdonban van Budapesten. Tehát iszonyatosan sokat tudnak tenni azért, hogy egy kicsit természetesebbé, kevésbé művivé, kevésbé ez a ifjú tujasövény kombinációvá tegyék a kertjéket, hanem valódi ökoszisztémával vagy élőhelyekké. Ezzel borzasztóan sokat tudnak segíteni azon, hogy ezek a felületek hűtsék a várost.
1: Van azért egy kritikus pont még, amikor annyira elfogy a víz, mondjuk volt már ilyen augusztusban, vagy augusztusban szokott leginkább előfordulni, hogy az embereknek is kevés jut. Akkor mit tudunk tenni? Akkor is azért locsoljuk, vagy próbáljunk meg csak kevesebbet, hogy túléljék valahogy?
2: Hát ez Budapesten még nem állt elő ez az állapot, ugyanis a budapesti vízszolgáltatást az 2,5 millió emberre tervezték, és ehhez képest a népesség az elmúlt 20 évben folyamatosan fogy. Ez inkább az agglomerációs településeket érinti.
1: Így van.
2: Tehát, hogyha még az a kérdés, hogy mit tudunk tenni, akkor nem kell kiköltözni az agglomerációba, aki még itt benn lakik, mert hogy tulajdonképpen ezt az egyensúlytalanságot, így az agglomerációban rendkívül sok zöldmezős beruházással valósulnak meg olyan lakóterületek, amiknek a vízellátottsága, az infrastruktúrális ellátottsága az alacsony. És ehhez képest folyamatosan nő az agglomeráció, és bizonyos agglomerációs településeken ezért alakul ki vízhiány, mert hogy alul van tervezve, és közben itt van a jó infrastruktúra Budapesten, ahol nyilván sokkal drágábbak az ingatlanok, de egy ponton túl az ingázás miatt is, az infrastruktúrális ellátatlanság miatt is az embernek el kell kezdeni mérlegelnie, hogy valóban jó ötlete, vagy annyira jó ötlet az agglomeráció.
1: Hát ebben most nagyon vitába tudnék szállni, mert én nemrég költöztem ki pont Budapest belvárosából az agglomerációba, és pont azért, mert kezdett Budapest belvárosa számomra érhetetlenné válni. Aha. Tehát mindegyiknek mások az igényei, úgyhogy ezen hát, nem fogunk összeveszni.
2: Abszolút, ugye ez egy olyan negatív spirál az össznépesség tekintetében, ami fogja okozni azt, hogy ezek a agglomerációs infrastruktúrák össze fognak omlani a súlya alatt.
1: Hát, hogyha nő, de hogyha meg tudják tartani, ez például nálunk Martonvásárban évek óta stabilan, nagyjából 6000 lakják a kisváros, és nem is nagyon engednek ebből, nem engednek új lakóparkot, és így tovább. Meg lehet ezt azért oldani. Sándor, nagyon szépen köszönöm, Bardozi Sándor Budapest főtájépítészével beszélgettünk attól, hogy hát jön egy klimatikus vészhelyzet esetleg a nyáron, és hogy hogyan tudjuk komfortosabbá, elviselhetőbbé tenni a fáink és a zöldjeink számára ezt az egészet. Sándor, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönöm, én is.
1: Szép napot kívánok.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Együtt vagyunk.
1: Öccába, szájottátva, bárki látja, fog

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben. Itt a Jazzén.
1: Most nagyon sok szeretettel köszöntöm Fekete Pétert, a Fővárosi Nagy Cirkusz igazgatóját. Üdvözlöm és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Ezért csókolom, köszöntöm a hallgatókat, köszönöm, hogy foglalkoznak a cirkusszal.
1: Mindenképpen én ki nem hagynám, hiszen ha azt látom, hogy új előadás van, akkor mindenképpen arról szeretek beszámolni a hallgatóknak, de mielőtt rátérnénk a Mirász című előadásra, egy picit tekintsünk vissza arra, hogy mi minden történt ebben az évben. Ugye a január kezdődött a 16. Budapest Nemzetközi Cirkusz

0: statista és több mint 150 cirkusz igazgató látogatott Budapestre. Hát nehéz időszak volt, a kollégáim nem sokat aludtak. Aztán a fesztivál után rögtön itt marasztaltuk a győzteseket, a győztesek gálája 2 hónapig futott a cirkuszba. Ilyenkor azért szerződünk ezekkel a győztesekkel, hogy akik a fesztiválon nem kapnak jegyet, vagy nem tudják megnézni ezeket a világszámokat, ő nekik is legyen alkalmuk, hogy egy előadás keretében ezekkel megismerkedhetnek. És aztán jött a húsvéti időszak, amikor a Ringlispiel című előadásunkkal tavasz köszöntően felszálltunk a körhintára, és sok-sok olyan fiatalnak adtunk lehetőséget, akik az ország különböző sarkában, az ország különböző városaiban a cirkuszművészetnek hódolnak, és valamilyen cirkuszhoz közeli műsorszámot mutatnak be. Na, őket vendégként meghívtuk egy produkcióba, ez volt a Ringlispiel, és aztán eljutunk most már a Miráshoz, ami egész nyáron látható lesz a Fővárosi Nagycirkuszban.
1: Szerintem már megszokhatta a közönség, hogy fantasztikus világszámokat láthat. Na de a Mirázs az miről szól? Elvarázsol minket, és a mesék birodalmába repít el?
0: Valóban a mondák, a mesék világát kezdtük el elemezni, és azzal az alkotó tímmel, akivel már évek óta együtt dolgozunk, dramaturggal, táncművésszel, zenei vezetővel, azt elemeztük, hogy ha megnézzük az egyes országoknak a mesevilágát, a mondavilágát, akkor nagy hasonlóságokat találunk. És akkor, amikor egy közép-ázsiai országból, Tatárföldről, Kazanyból hívtunk meg egy csúcsprodukciót, akkor láttuk a hasonlóságát, láttuk az egybeesését, hogy egyes mesei hősök, a gonosz, a jó, a vidám, a törpe, a tündér és a boszorkány, az nagyon hasonló az ő mesevilágukban, mint a miénk.
1: És ez a zenében is megjelenik a hasonlóság, vagy azért itt felfedezhetünk majd azért olyan műveket és olyan dallamokat, amely a saját országra vagy népre jellemző?
0: Megszokhatták a Fővárosi Nagycirkusz látogatói, hogy élő zenével fogadjuk őket. Egy 10 fős fantasztikus zenekar játsza az előadások alatt a zenét, és valóban közép-ázsiai népzenei alapokra épülő zenék kísérik a Mirázs című produkciót, de mivel ez egy magyarra adaptált, a Fővárosi Nagycirkuszra adaptált produkció, felhangzanak majd magyar motivumok is.
1: Ön mikor látta először ezt az előadást, amelyet aztán ugye ide adaptáltak a Fővárosi Nagycirkuszba, és mennyi idő volt a szervezés, hogy ez egyáltalán létrejöjjön?
0: Általában 1 évre előre dolgozunk. Nekem már látni kell, hogy jövő nyáron majd ismét cirkusz lesz a Fővárosi Nagycirkuszban. 1 évvel ezelőtt tekintettem meg ezt a produkciót, és kötöttem le, hogy ennek az alapján fogjuk majd aztán Budapesten bemutatni a Mirást. De az előkészületek során azért nagy meglepetések is vártak. Hagyosszam meg a hallgatókkal. Például elém raktak egy 1,5 millió dolláros jelmezekről szóló listát, hogy írjam alá, hogy majd szeptemberben, amikor visszamegy, akkor maradéktalanul és ugyanilyen állapotba fog visszamenni. 2-szer is megnyaltam a toll végét, mielőtt alá mertem írni, de aztán, amikor megtekintettem, átnéztem a leltárt, akkor valóban láttam, hogy hát gigantikus jelmezekről van szó. Több 100 flitterekkel kivert öltözetről, maszkokról, fejdíszekről, hihetetlen kézi munkával előállított fantasztikus látványvilágot fog ez mutatni majd, és hát ezért is mertem elhívni, ezért is mertem belevágni ebbe a történetbe, hiszen a nyár az egy hosszú időszak, és 5 hónapon keresztül kell nekünk a magyar nézőket elvarázsolni, és minden második évben, amikor vízi cirkusz van, akkor egy picit könnyebb, hiszen a víznek a látványvilága az vonza a nézőket, és a minden páratlan évben pedig hát valami nagy dologgal kell előrukkolni, ilyen most ez a Mirázs.
1: Így van. Most itt nekünk melyik mese lesz az, amelyik segít, és amelynek az íve alapján és által láthatunk fantasztikus produkciókat, és akkor itt a produkciók is kapjanak helyet. Zsonglőrök lesznek, én azt gondolom, lesznek akrobatikus dolgok és állatok is.
0: Álljunk meg a zsonglőröknél, mert nagyon kiemelném egy magyar fiú, Hanusz István van egy 3 fős csapatban, de nem akármilyen 3 fős csapatról van szó. Egy ukrán, egy orosz és egy magyar fiú a manésban. És ez már mutatja a mi gondolkodásmódunkat és az üzenetünket az egész cirkusz világról. Nálunk nincs háború, nálunk mindegy, hogy milyen bőrszíne, milyen vallása, milyen országból érkezése van egy artistának, egymás vállára állva, egymás vállát tartva, egymás segítve, egymást elfogadva dolgoznak, ahogy most itt mutatja egy ukrán, egy orosz és egy magyar fiú, és mellette nem csak, hogy egymás segítve, de hát világszámot mutatnak be. Ha már mondákról beszélünk, akkor a fehér ló fiát kiemelném,

0: mert az meg a mi mondánk, és, uh-huh. és van egy gyönyörű szép jelenetünk, ahol egy fehér ló érkezik, egy fehér paripa, egy szürke paripa érkezik, de mielőtt megérkezik, egy lebegő báblóval fogadja a tánckat, és ennek a báblónak és az igazi paripának a találkozása a manésban már a próbák során hihetetlen pillanatokat, hihetetlen katartikus képeket adott. Föl is vettük ezt, és fönt van az interneten, érdemes a cirkuszrajongóknak rákeresni és megnézni azt a pillanatot, amikor egy paripa meglátja a hasonmását báb formájában és találkozik a manésban.
1: Fővárosi-nagycirkusz.hu oldalon meg tudják nézni pontosan, és el tudnak mélyedni ebben, és akkor itt viszont a helyüket is le tudják foglalni.
0: Ha már állatokról beszéltünk, akkor uh-huh. érdemes megemlítenem a bohócunkat, aki kutyákkal érkezett hozzánk. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy csak olyan állatszámok jelennek meg a Fővárosi Nagycirkusz manézsában, ahol az ember-állat harmóniája, az ember-állat együttélésnek a hirdetése, békés együttélésnek a hirdetése kiemelt szerepet kap. Ilyen műsorszám ez a kutyaszám, és 10 lóval érkezik egy dzsigit szám, ahol pedig az erő, a lónak az ereje söpör végig a manézsom.
1: Ez látható tehát most a Fővárosi Nagycirkuszban a Mirász című produkció. Meddig látható ez az előadás?
0: Ha most én megmondom, hogy egészen szeptember végéig látható, akkor azt mondják a nézők, hogy ó, ráérünk még elmenni. Szóval szerintem titkoljuk el a nézőket.
1: Jó, rendben.
0: És vegyük rá őket, hogy már holnap induljanak el, és nézzük meg az előadást.
1: Az a jó, hogy érkezik majd a gyermeknap is, és oly sok olyan esemény szerintem, amikor ez egy nagyszerű program lehet, hogy ellátogassanak a Fővárosi Nagycirkuszba. Én biztosíthatok mindenkit róla, hogy szemük szájuk tátva fog maradni, és kívánom, hogy mindegyik előadás teltház előtt zajlódjon.
0: Köszönöm, hogy foglalkoztak velünk. 3 generáció találkozik a cirkuszban. Mindig üzenem mindenkinek, hogy ne hagyjátok otthon a nagyit se, csengessetek be hozzá, hogy indulunk a cilibe, gyere nagyi velünk.
1: Legyen így, köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Fekete Pétert hallhatták, a Fővárosi Nagycirkusz igazgatóját.

0: Most pedig érkezem még néhány programajánlat. A Filharmónia Magyarország Orgonák Éjszakája című programsorozatának célkitűzése az alapítás óta változatlan, minél szélesebb közönséggel megismertetni ezt a méreteiben, formájában és lehetőségeiben is különleges instrumentumot, a hangszerek királynőjét, azaz az orgonát. Az Orgonák Éjszakáján május 23-án orgonaszó hallható nem csak a szokásos helyszíneken, templomokban és koncerttermekben, de köztereken mozgó orgonákkal találkozhat a közönség, a Balatonon a tó közepén megrendezett koncert élvez népszerűséget leginkább, és a zadári vízi orgona is bekapcsolódik a programba. Az Orgonák Éjszakája egy nyitott fesztivál, a meghívott és felkért művészek mellett rendkívül sok organista és templom csatlakozik, akik igazán színes, sokféle értékes és ingyenes programokkal gazdagítják ezt a páratlan forgatagot. A 3 éve nemzetközivé vált programsorozatba idén is sok külföldi helyszín kapcsolódik be. Határon túli magyar lakta települések és számos európai nagyváros mellett az összes lakott kontinensen lesznek csatlakozó programok. Több mint 100 helyszín, több tucat organista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több százezer hang, és a remények szerint még ennél is több elégedett résztvevő adja össze az idei Orgonák Éjszakája élményét. Ez lesz május 23-án, de ha május 21-én másra vágynának, akkor Skandináv Kultúrák Éjszakája lesz Budapesten. Skandináv kultúrával telik meg a 11. kerület csütörtökön este a Skandináv Ház alapítvány jóvoltából. A Skandináv Kultúra Éjszakáján 19 órától 23 óráig 4 helyszínen összesen 8 különböző program közül választhatnak a látogatók. Irodalmi beszélgetések, filmvetítések, ismeretterjesztő előadások, ízelítések, az északi nyelvekből és a skandináv folklór iklette workshopok is várják mindazokat, akik szeretnének betekintést nyerni a skandináv országok gazdag kultúrájába, a krimiken innen és túl is. És bárhova is látogassanak el. Nagyon jó szórakozást kívánok!
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben. Itt a Jazzén.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja, benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tisza párt, folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Wałęsa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában sétált végig Gdansk belvárosában, ahol hatalmas tömeg várta. A kormányfő köszönetet mondott a Lengyelországban élő magyaroknak a támogatásért, és úgy fogalmazott: megható, hogy mennyi figyelmet kaptak a majd 1 millió külföldön élő magyar állampolgártól. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmának visszaállítását sürgeti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint a veszélyhelyzeti rendelet megszűnésével ismét megnyílhat a magyar piac az olcsó ukrán agrártermékek előtt. Az érdekképviselet attól tart, hogy ez súlyos bevételkiesést és értékesítési nehézséget okozhat a magyar gazdáknak. Az Agrárkamara szerint az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú uniós előírások, mint a magyar termelőkre. Mérföldkőnek nevezte a felvidéki magyarság jogvédelmében a Szlovák Alkotmánybíróság egyik ítéletét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, hogy a döntés szerint Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára. Az Európai Parlament ma fogadta el azt a határozatot, melyben felhívja a szlovák kormányt, hogy szüntesse be a Beneš dekrétumokon alapuló, az ott élő kisebbségeket, köztük a magyarokat sújtó földelkobzásokat. Benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tisza párt. A kormánypárt két ciklusban maximalizálná a miniszterelnök mandátumát. Az előterjesztésben az áll, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnök volt. A módosítás 1990. május 2-át jelöli meg kezdő időszaknak, azaz visszamenőleges, így Orbán Viktorra is vonatkozik. A Tisza párt két képviselőjének előterjesztése emellett a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetésére és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyonára is javaslatot tesz. Az országgyűlés a tervek szerint jövő héten ül össze. Folytatódik a napos, fátyol, felhős idő. Egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnaltól a Dunántúlon, napközben pedig keleten is több felé megerősödik a szél. Hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes éjszakát kívánok Önöknek itt a Jazzén, ez a Jazzén Ájt, a mikrofonnál Bárány Anna. Stílus és szenvedély a folytatásban is. Nem sokára egy örökzöld csendül fel itt nálunk. Fényes Szabolcs Mihály István szerzeménye ez. Holnap ki tudja, látsz-e még. Az előadó a Just For You, a kezdésben pedig Pákai Petra és Cséri Zoltán, vagyis a Pácsé és a Deep Water. Itt a Jazzén.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. Velünk lesz hamarosan a Brooklyn formáció, ami fiatal, nagy tudású muzsikusok összefogásának eredménye. Zenéjükben többek között keveredik a jazz, a neo-soul, az afrobeat és a 80-as évek stílusa a mai legmodernebb hangzásvilággal. You Are My Everything, ezt játszom tőlük, a kezdésben pedig a latin duo, vagyis két gitáros legenda, Tátrai Tibor és Szűcs Antal Gábor. Daluk címe Amfora. Hallgassuk most őket, itt a Jazzin.

Kellemes éjszakát kívánok Önöknek, hosszabb zenei összeállításunkhoz érkeztünk itt a Jazzy Nightban. Kérem, fogadják sok szeretettel a Stereo Swing formációt, amelynek az élén Szűcs Gabi áll, Bang Bang című daluk szól majd. Ebben az összeállításunkban a Kossuth díjas színművésznő Udvaros Dorottya is énekel, mégpedig Jankovics Péterrel hívnak bennünket egy randevúra. Kertész Erikával kezdünk, aki tegnap volt születésnapos. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük innen a Jazzyből, mégpedig Körforgás című dalával. Jó szórakozást, és ne feledjék, a Jazzy Night éjfél után is folytatódik. Maradjanak velünk!

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja, benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tisza párt, folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Wałęsa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában sétált végig Gdansk belvárosában, ahol hatalmas tömeg várta. A kormányfő köszönetet mondott a Lengyelországban élő magyaroknak a támogatásért, és úgy fogalmazott: megható, hogy mennyi figyelmet kaptak a majd 1 millió külföldön élő magyar állampolgártól. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmának visszaállítását sürgeti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint a veszélyhelyzeti rendelet megszűnésével ismét megnyílhat a magyar piac az olcsó ukrán agrártermékek előtt. Az érdekképviselet attól tart, hogy ez súlyos bevételkiesést és értékesítési nehézséget okozhat a magyar gazdáknak. Az Agrárkamara szerint az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú uniós előírások, mint a magyar termelőkre. Mérföldkőnek nevezte a felvidéki magyarság jogvédelmében a szlovák alkotmánybíróság egyik ítéletét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, hogy a döntés szerint Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára. Az Európai Parlament ma fogadta el azt a határozatot, melyben felhívja a szlovák kormányt, hogy szüntesse be a Benes dekrétumokon alapuló, az ott élő kisebbségeket, köztük a magyarokat sújtó földelkobzásokat. Benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tisza párt. A kormánypárt 2 ciklusban maximalizálná a miniszterelnök mandátumát. Az előterjesztésben az áll, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnök volt. A módosítás 1990. május 2-át jelöli meg kezdő időszaknak, azaz visszamenőleges, így Orbán Viktorra is vonatkozik. A Tisza párt 2 képviselőjének előterjesztése emellett a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetésére és a közfeladatot ellátó közértekű vagyonkezelő alapítvány vagyonára is javaslatot tesz. Az országgyűlés a tervek szerint jövő héten ül össze. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnaltól a Dunántúlon, napközben pedig keleten is több felé megerősödik a szél. Hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

kellemes hajnalt kívánok önöknek itt a Jazzin, már is folytatódik a Jazzy Night a mikrofonnál Bárány Anna. A Szabány zenekar egy 2007 nyarán alakult formáció, akik így vallanak. A jazz és a pop építő elemei közt a humor és az ének központú hangzása habarcs. Tőlük a Kerékpárosan szép az élet című dallam érkezik. És Hofi Géza előtt tisztelgünk első felvételünkkel. A Cotton Club Singers előadásában már is indul a lazítani. Itt nálunk a Jazzin.

a jazzin, ez a Jazzy Night, ahol szaxofon muzsikát is hallgathatunk nem is olyan sokára. Ennek a hangszernek ugyanis a mestere Bratka Borbála. Pearl című felvételével készültem. De most Funky, Back to Black, a város a szeretőm. Jó szórakozást hozzá!

Már is folytatódik a Jazzy Night itt a Jazzin. Hosszabb zenei összeállításunkhoz érkeztünk, amelyben a Mangorai zenekartól az Itt vagy című daluk is várható. A csapat eredeti formájában 2013-ban alakult, a reggae dancehall ritmusok és a popzene ötvözésével egy addig nem hallott stílust hívtak életre magyar és jamaikai angol nyelven. Romhányi Áron saját szerzeményével és Szakonyi Milánnal, valamint a Gruppen Swing fúvósaival is szerepel, érkezik az Over the Top. 2022. augusztusában 6 számos EP-vel örvendeztette meg a rajongóit Azaria. A Silbak című nagyon személyes anyagban angol és magyar nyelvű dalok is találhatók. Azaria azt mondja, az összeállítás során arra törekedett, hogy a lemez átfogó zenei képet adjon az évről. Yesterday és Azaria tehát itt nálunk a Jazzin.

0: Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja, benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tisza párt, folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Wałęsa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában sétált végig Gdansk belvárosában, ahol hatalmas tömeg várta. A kormányfő köszönetet mondott a Lengyelországban élő magyaroknak a támogatásért, és úgy fogalmazott: megható, hogy mennyi figyelmet kaptak a majd 1 millió külföldön élő magyar állampolgártól. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmának visszaállítását sürgeti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint a veszélyhelyzeti rendelet megszűnésével ismét megnyílhat a magyar piac az olcsó ukrán agrártermékek előtt. Az érdekképviselet attól tart, hogy ez súlyos bevételkiesést és értékesítési nehézséget okozhat a magyar gazdáknak. Az Agrárkamara szerint az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú uniós előírások, mint a magyar termelőkre. Mérföldkőnek nevezte a felvidéki magyarság jogvédelmében a szlovák alkotmánybíróság egyik ítéletét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, hogy a döntés szerint Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára. Az Európai Parlament ma fogadta el azt a határozatot, melyben felhívja a szlovák kormányt, hogy szüntesse be a Benes dekrétumokon alapuló, az ott élő kisebbségeket, köztük a magyarokat sújtó földelkobzásokat. Benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tisza párt. A kormánypárt 2 ciklusban maximalizálná a miniszterelnök mandátumát. Az előterjesztésben az áll, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnök volt. A módosítás 1990. május 2-át jelöli meg kezdőidőszaknak, azaz visszamenőleges, így Orbán Viktorra is vonatkozik. A Tisza párt 2 képviselőjének előterjesztése emellett a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetésére és a közfeladatot ellátó közértekű vagyonkezelő alapítvány vagyonára is javaslatot tesz. Az országgyűlés a tervek szerint jövő héten ül össze. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnaltól a Dunántúlon, napközben pedig keleten is több felé megerősödik a szél. Hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
0: A hírek után újra!

Kellemes éjszakát kívánok Önöknek itt a Stílus és Szenvedély rádiójában a Jazzin, ez a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Változatos műsorral készültem egy óra utánra is, kérem fogadják szeretettel a Jazzy Dalverseny győztes Patai Swing Project Farkas Zsoltival közös felvételét, ez az Elrohannék. A Peller Jazz Band-del kezdünk, ők a Pilisi Medence első jazz zenekara, 2017 tavaszán alakultak. Blues from the Space, ezt hozom tőlük, itt a Jazzin.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol nem sokára hallhatjuk Bokros Jazzy Hungarikum Jazzy Cool László zenekarát, a Girly Groove-ot. Remélem nagy igazság a daluk címe, ha szól a Jazzy, van egy jó napom. 2017 az év, amikor megjelent a Random Trip Zenehíd című lemeze. Andy Heffler és Koszi Janka előadásában indul már is a Clouds, itt nálunk a Jazzin.

Nagyon kellemes szórakozást kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. Nem sokára Szentgallai György és Antal Gábor szerzeményét indítom, az Antal Gábor trió muzsikál, énekel, a szöveget is jegyző Szőke Szandra, Mr. Mobster, ez pedig már a dal címe. Kis Kamilka és Lőrinc Ádám formációjától, a Kamilka és a Pestisiktől megtudhatjuk, hogy milyen is lehet egy szex diéta. Elsőként a kétszeres aranydobverő fonogram Artisius és Emerton díjas Szendrőfi Péter által összehozott csapat a Fusio Group Musical Soul Food című lemezükről érkezik az Around and Back. Ajánlom szíves meghallgatásra, itt nálunk a Jazzin.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Sziasztok! Mi vagyunk a Kamilka és a Pestisik. Ez itt a Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja, benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tiszapárt, folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Wałęsa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában sétált végig Gdansk belvárosában, ahol hatalmas tömeg várta. A kormányfő köszönetet mondott a Lengyelországban élő magyaroknak a támogatásért, és úgy fogalmazott: megható, hogy mennyi figyelmet kaptak a majd 1 millió külföldön élő magyar állampolgártól. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmának visszaállítását sürgeti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint a veszélyhelyzeti rendelet megszűnésével ismét megnyílhat a magyar piac az olcsó ukrán agrártermékek előtt. Az érdekképviselet attól tart, hogy ez súlyos bevételkiesést és értékesítési nehézséget okozhat a magyar gazdáknak. Az Agrárkamara szerint az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú uniós előírások, mint a magyar termelőkre. Mérföldkőnek nevezte a felvidéki magyarság jogvédelmében a Szlovák Alkotmánybíróság egyik ítéletét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, hogy a döntés szerint Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára. Az Európai Parlament ma fogadta el azt a határozatot, melyben felhívja a szlovák kormányt, hogy szüntesse be a Benes dekrétumokon alapuló, az ott élő kisebbségeket, köztük a magyarokat sújtó földelkobzásokat. Benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tiszapárt. A kormánypárt két ciklusban maximalizálná a miniszterelnök mandátumát. Az előterjesztésben az áll, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnök volt. A módosítás 1990. május 2-át jelöli meg kezdőidőszaknak, azaz visszamenőleges, így Orbán Viktorra is vonatkozik. A Tiszapárt két képviselőjének előterjesztése emellett a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetésére és a közfeladatot ellátó közértekű vagyonkezelő alapítvány vagyonára is javaslatot tesz. Az országgyűlés a tervek szerint jövő héten ül össze. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnaltól a Dunántúlon, napközben pedig keleten is több felé megerősödik a szél. Hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Kettő óra után néhány perccel már is folytatódik a Jazz the Night, a mikrofonnál még ebben az órában Bárány Anna. Kálói Molnár Péter a Gyermek én bennem című lemezét is előkészítettem már, erről a Bújni csak című melódiát hallhatják. Elsőként pedig kérem fogadják szeretettel Janza Kata és Fűzi Gábor közös dalát Ez történt Lellén, ez a magyar cím. Szerintem nagyon sokan G.D. Nes György szövegével ismerjük, de az eredetije ugye a Makin' Whoopi, ami pedig egy 1928-as Walter Donaldson komponálta örökzöld. Indítom, jó szórakozást!